0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg. A horvát parlament jóváhagyta a levegőápa bevezetését az üzemanyagára. Szombaton többnyire napos idő valószínű, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg. Az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott a mezőgazdasági szempontjából. Alig hullott csapadék, a hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Emellett a gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok súlyos fagykárokat okoztak, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. A felszín közeli 20-30 cm-es talajréteg országszerte kritikusan száraz, az a földön és a mezőföldön a mélyebb rétegek nem tudtak feltöltődni télen, így ott sincs tartalék. A gyümölcsösök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek április második hetében, és azóta is többször előfordultak fagyok az újabb és újabb sarkvidéki eredetű légtömegek hatására. Sziget újra lesz mínusz egyedik és nulladik nap. Mások mellett a Skrillex, a Bring Me The Horizon, a Florence Plus The Machine, Zara Larsson és Louis Capaldi is fellép az idei Sziget Fesztiválon. A rendezvénynek az augusztus 10-től 15-ig tartó időszakon kívül sok év után idén ismét lesz mínusz egyedik és nulladik napja. Kádár Tamás főszervező elmondta, hogy a jegyeladások alapján a hollandok, az olaszok, a britek, a franciák és a németek lesznek legtöbben külföldről, miközben a környező országokból is egyre többen fognak érkezni. A közel-keleti konfliktusok következményei hónapokig, sőt akár évekig is érezhetők lehetnek. Ezt jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén. Kiemelte, hogy a konfliktus mindössze 60 napja alatt az EU több mint 27 milliárd euróval többet volt kénytelen foszilis energiahordozókra költeni, anélkül, hogy ténylegesen többet importált volna. A horvát parlament csütörtökön sürgősségi eljárásban jóváhagyta az általános polgármi adóról szóló törvény módosítását, amely szükséghelyzet esetén lehetővé teszi az úgynevezett lebegő áfa bevezetését az olajszármazékokra. A jogszabály értelmében a kormány rendelettel, nem pedig a törvény ismételt módosításával csökkentheti az olajszármazékokra vonatkozó adókulcsot legfeljebb 10% ponttal. Erre kizárólag a közel-keleti konfliktus további eszkalációja és az energiárak ebből fakadó erőteljesebb emelkedése esetén kerülhet sor. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot és rendelj tőlük egyet.

0: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
0: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
0: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Tízer címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Ide a zser! Ide a zser!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű színe a veríték menetrend szerint.

0: Zombi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Tovább fokozódhat a pollenterhelés. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tovább fokozódhat a pollenterhelés, újabb allergének virágzása indul el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a magas, nagyon magas, a tölgyeké és a nyírja közepes magas tartományban alakul. A platán, a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőris, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége a közepes magas tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a komlógyertyán, a gyertyán, a fűz, a juhar, a ciprus és a tisza a fafélék, a sásfélék, a pázsitfűfélék, az ernyős virágzatúak, az útifű és a lóronpollenje. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter jelölt csütörtökön Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezet minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre, hanem szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Újabb rendőri kontingensek indulnak szerdán Budapestről Bulgáriába és Szerbiába a határőrizeti feladatok támogatására, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A misszióban Magyarország 2 rendőrrel támogatja Bulgária 15-tel Szerbia határőrizeti feladatainak ellátását. A kontingensek munkáját korszerű technikai eszközök segítik, például terepjáró szolgálati járművek, kézi éjjellátó készülékek, kézi hőkamerák és mobil hőkamera rendszerek áll a közleményben. A Nyílt utcán műtöttek egy szíven szúrt embert. Az Országos Onkológiai Intézet főorvosa a Nyílt utcán műtött és mentett meg egy szíven szúrt embert, közölte az intézmény az MT-vel. A közlemény szerint múlt vasárnap egy 30 év körüli szíven szúrt férfihoz kapott riasztást a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Ügyeleti Egysége. Dubocki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa, hobbiának élve éppen itt a légimentőknél teljesített szolgálatot. A megfogalmazás szerint a főorvos a helyszínen nyílt utcán steril műtői háttér nélkül, modern gépek nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát, és 7 perc alatt varta össze a dobogó szívet, stabilizálva ezzel a beteg állapotát a további ellátásához. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Hajnalra -2 és +7 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: kamureklám.
1: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél a születésnapodra kapni?
2: Egy libreszbetétet.
1: Minek szeretnél azt kapni?
2: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Tudod mit? Inkább csináld holnap. Ma már eleget hibáztál.
0: All right. Kamu reklámot hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Tavainál többen kötöttek utasbiztosítást idén évelején. Újabb 70 km kerékpáros útvonal hálózatot jeleltek ki a Balaton felvidéken. Szombaton többnyire napos idő valószínű, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tavainál többen kötöttek utasbiztosítást az év elején idén. Az idén az első 4 hónapban csaknem 12%-kal többen kötöttek utasbiztosítást, mint egy évvel korábban. A biztosítási átlagdíj egy év alatt 4%-kal 11.000 forintra emelkedett. A Netrix közleménye szerint a húsvéti időszakban hagyományosan erős az európai, azon belül is a közeli országok iránti kereslet. Az idén ez még markánsabban látszott, az utazók jelentős része autóval vagy rövidebb repülőúttal elérhető célpontokat választott. A legnépszerűbb országok között az első helyen Olaszország állt 19%-os részesedéssel, ezt Ausztria követte 14%-kal. Szlovénia és Horvátország egyaránt 8%-ot képviselt az utazási célpontok között. Melétei Barna Mártont, a Tisza párt jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter Leendő miniszterelnök csütörtökön. Igazságügyi miniszterként felel majd a jövőbeni jogállam és jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról. Ezt írta a Facebook oldalán Magyar Péter. A rendvédelmet és a sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium vezetésére pedig Pósvai Gábort, a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel. Újabb 70 km kerékpáros útvonalhálózatot jelöltek ki a Balaton felvidéken. A Balaton felvidéken újabb 70 km kitáblázott kerékpáros útvonallal bővült a Balaton Bike 365 projekt hálózata. Egyúttal bringás, információs és szolgáltató központ nyílt a Művészetek Völgye egyik helyszínén, Vigán Petenden. Szilasi László szakmai vezető emlékeztetett rá, hogy a Balaton Bike 365 projekt keretében mostanáig 1100 km túraútvonalat jelöltek ki, ez bővült most újabb 70 km-re. Moszkva hosszú távú tűzszünetbe is beleegyezhet bizonyos szankciók enyhítéséért vagy eltörléséért cserébe. Vélekedett Vladimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott nyilatkozatában. Az államfő arra szólította fel ezért az Egyesült Államokat és Európát, hogy tartsák fenn az Oroszország elleni szankciókat és ne engedjenek Moszkva enyhítési kéréseinek. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.

0: Kamu reklám.
1: Hogy milyen az egészséges haj? Hát persze, egészséges.
2: Kösse össze a haját egy Hosentrogerrel.
1: Az én hajamnak is kellemetlen volt a tapintása, ezért nem is tapogattam, mert mindenhez oda tapadt. Ezért kezdtem el használni az új, továbbfejlesztett tipi-tapi tip-top tapuli sampont. A taplógombákból nyert tapadó vitamin beépül az agyamba, így a hajam olyan tapló kinézetű lesz, hogy élvezett taperolni.
2: Új tipi-topi tip-top tapulino. Az egészségesen topán tapizható haj természetes topasága.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Andi Andrással a konyhában. Nézzük a nap receptjét.
2: Brüsszeli fonott kalács, hozzávalók. Három darab tért kalács, egy csipet só és egy pisilő kisfiú. Távolíts el a három darab tért kalácsot a lábszártól, majd fonja be őket.
1: Andi Andrással a konyhában. Legyen ön is részese egy lefőzhetetlen élménynek. Már kapható.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
3: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg. A nyílt utcán műtöttek meg egy szíven szúrt férfit. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg. Az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott a mezőgazdasági szempontjából. Alig hullott csapadék, a hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Emellett a gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok súlyos fagykárokat okoztak, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. A felszín közeli 20-30 cm-es talajréteg országszerte kritikusan száraz, az a földön és a mezőföldön a mélyebb rétegek nem tudtak feltöltődni télen, így ott sincs tartalék. A gyümölcsösök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek április második hetében, és azóta is többször előfordultak fagyok az újabb és újabb sarkvidéki eredetű légtömegek hatására. Újabb 70 km kerékpáros útvonalhálózatot jelöltek ki a Balaton felvidéken. A Balaton felvidéken újabb 70 km kitáblázott kerékpáros útvonallal bővült a Balaton Bike 365 projekt hálózata. Egyúttal bringás, információs és szolgáltató központ nyílt a Művészetek Völgye egyik helyszínén, Vigán Petenden. Szilasi László szakmai vezető emlékeztetett rá, hogy a Balaton Bike 365 projekt keretében mostanáig 1100 km túraútvonalat jelöltek ki, ez bővült most újabb 70 km-re. A nyílt utcán műtöttek egy szíven szúrt embert. Az Országos Onkológiai Intézet főorvosa a nyílt utcán műtött és mentett meg egy szíven szúrt embert, közölte az intézmény az MT-vel. A közlemény szerint múlt vasárnap egy 30 év körüli szíven szúrt férfihoz kapott riasztást a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Ügyeleti Egysége. Dubocki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa, hobbiának élve éppen itt a légimentőknél teljesített szolgálatot. A megfogalmazás szerint a főorvos a helyszínen, nyílt utcán, steril műtői háttér nélkül, modern gépek nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát, és 7 perc alatt varta össze a dobogó szívet, stabilizálva ezzel a beteg állapotát a további ellátásához. Újabb rendőri kontingensek indulnak szerdán Budapestről Bulgáriába és Szerbiába a határőrizeti feladatok támogatására, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A misszióban Magyarország 2 rendőrrel támogatja Bulgária 15-tel Szerbia határőrizeti feladatainak ellátását. A kontingensek munkáját korszerű technikai eszközök segítik, például terepjáró szolgálati járművek, kézi éjjellátó készülékek, kézi hőkamerák és mobil hőkamera rendszerek áll a közleményben. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Hajnalra -2 és +7 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer három kismalac. Négyszögletű kerekerdő közepén éltek, a visszaváltatlan üveghegyen túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac retúr. Ahogy teltek múltak az évek, minden télen egyre jobban fázott a három kismalac. Úgy gondolták, ez ellen tenni kell valamit. Azt mondja az egyik kismalac.
2: Menjünk be a városba az emberhez, és kérjük meg, hogy adjon nekünk téglát, hogy házat építhessünk, és akkor nem fogunk fázni.
1: Úgy is tettek. Bementek a városba, megkeresték az embert, és azt mondták neki.
2: Te ember, adjál nekünk téglát, és mi házat építünk magunknak, és akkor nem fogunk télen fázni.
1: Mire az ember?
3: Néma, beszélő disznó!
0: Kamu reklámot hallottak.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
8: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
9: A Hobby Rádióban.
10: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
11: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
12: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlag koncentrációja. Nyár közepén részlegesen megnyílik a Biodóm Budapesten. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlag koncentrációja a szennyvízben a múlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint az év 17. hetében minden településen stagnálást mértek, emelkedést csak Szegeden tapasztaltak. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt, a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, csak Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán volt kimutatási határ felett. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszterjelölt csütörtökön Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezet minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre, hanem szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat és Növénykert Biodómjának központi csarnoka, ahol az egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, közölte az intézmény az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. Szlovákiában leállították egy nagy katonai kórház építését a kivitelezés rossz minősége miatt. A tartó szerkezet ellenőrzése során minőségi problémákra bukkantak. A védelmi miniszter szerint ezek a megállapítások oda vezettek, hogy le kellett állítani az építkezést, amelyet most további szakértői vizsgálatok elvégzése követ. Ez utóbbiak arra kiderítésére irányulnak, hogy az építkezés problémás részeit ki lehet-e javítani, vagy kénytelenek lesznek az egész eddig felépült részt lebontani és újra felépíteni. A keletkezett kár mértékének megállapítását a tárcavezető a szakértői vizsgálatok elvégzése utáni időszakra teszi. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor.
4: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást.
4: Jó szórakozást.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad 2 órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
10: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
11: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve.
2: Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
12: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
13: Hagyományaink, értékeink Európában.
14: Ahol az érték a mérték.
15: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
16: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: all through. Thou shall not bug.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Május 2-án a Zsigmond nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Zsigmond germán eredetű férfinév, a Sigismund névből ered, jelentése győzelem, védelem, azaz győzelmes védelem. A név betézése Zsigmondka, Zsiga, Zsigácska, Zsigú, Zsigus, Zsiguci, Zsigi. A név jeles viselői Kemény Zsigmond regényíró politikus, Muric Zsigmond író, Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrász, Luxemburgi Zsigmond magyar király, valamint ön, kedves Zsigmond. A Zsigmondokon kívül köszöntjük még az Atanáz, Boris, Minerva, Nétusz, Pellegrin, Pellegrina, Ráhel, valamint Zsoé nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 2-án. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 997. május 2-ával kezdünk, ekkor halt meg Géza fejedelem. A középkorban folytatjuk, 1519. május 2-án, 67 éves korában meghalt Leonardo da Vinci, az egyetemes zseni, aki egy szemében volt festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós. Festészetében a művészetet a tudománnyal hozta kapcsolatba, rendelkezett a pontos érzékelés és a megszerzett ismeretek megjelenítésének képességével. Leonardo hírnevét az Utolsó vacsora és a Sziklás Madonna alapozta meg, Firenzében festett jelentős művei a Mona Lisa és a Szent Anna harmad magával. Vázlataiban számos műszaki problémát megoldott az utókor számára. 1729. május 2-ával folytatjuk, ekkor született meg Nagy Katalin orosz cárnő, felvilágosult uralkodó, a filozófusok barátja, gyakorlati politikus, aki országát európai nagyhatalommá tette. Uralkodása alatt 1762 és 1796 között foglalt el Oroszország a Krimfélszigetet, Ukrajnát, Belorussziát, Litvániát és vett részt Lengyelország három feléosztásában. Ugorjunk a 19. századra, 1842. május 2-án megszületett Kézmárszky Tivadar szülész-nőgyógyász egyetemi tanár, aki a bábák és nővérek munkakörülményeinek javításáért dolgozott. Ő szervezte meg a magyar bábaügyi ellátást és indítványozta a korszerű szülésznői oktatás bevezetését. Megalapította a bábaképző intézetet, segítkezett a bábatörvény előkészítésében. A 20. század elejével folytatjuk, 1903. május 2-án megszületett dr. Benjamin Spock, a gyermekbetegségekről, gyermeknevelésről szóló alapmű írója. Még mindig a 20. század, 1963. május 2-án megszületett a kubai Vivian Ramon, a nemzetközi nagymester sakkozó. Lépjünk előre 9 évet, 1972. május 2-án meghalt J. Edgar Hoover, aki 48 éven át volt az FBI igazgatója. És végül 1972. május 2-án járunk, megszületett Dwayne Johnson, művész nevén The Rock, amerikai színész. Néhány ismertebb filmje, a Skorpió király, a Múmia és a Múmia visszatér. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
1: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. május 2-a szombat, Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 7-től 14. vers. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Elmélkedés. Mutasd meg nekünk az atyát, kéri Fülöp apostol Jézustól. Őszinte kérés és vágy ez, amely sokunk szívéből felszakad időnként, hiszen szüntelenül Isten közelségére, megérinthetőségére vágyakozunk. Jézus válasza kissé meglepő, aki engem lát, az látja az atyát. Nem azt mondja, hogy elmondom neked és a többieknek ki az atya, hanem azt, hogy az ő személyében jelen van az atya, mert minden szava cselekedete együttérzése az atya szívét tárja fel. Jézus azért jött közénk, hogy az atyát láthatóvá tegye. Ez az evangéliumi rész a keresztény hit egyik legmélyebb titkához vezet el minket. Isten nem elrejtőzik előlünk, hanem kinyilatkoztatja, megmutatja magát nekünk. Nem elérhetetlen, hanem kapcsolatba akar lépni velünk, Jézus a híd az atyához. Fülöp kérése és Jézus válasza segíthet nekünk is újra felismerni azt, hogyha látni akarjuk az atyát, Jézusra kell néznünk, mert ő a láthatatlan Isten képmása. Az ő tetteiben a mennyei atya cselekszik, az ő tanításában az atya szól hozzánk. Jézus tanítványaként mi is az atya képmása vagyunk, ha engedjük, hogy átalakítson minket. A szeretet, a megbocsátás, a béketeremtés apró tettei az atyát teszik láthatóvá a világban. A húsvéti időszakban, amikor a feltámadott jelenlétéről elmélkedünk, ez a nap arra hív, hogy merjük meglátni az atyát Jézusban, és éljünk úgy, hogy az emberek bennünk is meglássák őt. Uram Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet, te vagy az atyához vezető út. Taníts minket rád figyelni, téged szemlélni, hogy általad megismerjük a mennyei atyát. Add, hogy életünkben ne csak beszéljünk Istenről, hanem tükrözzük is az ő szeretetét és irgalmát az emberek felé. Segíts, hogy tetteink, szavaink, jelenlétünk másokat is elvezessenek hozzád és az atyához. Erősítsd hitünket, hogy amikor kérdezünk, keresünk, kételkedünk, újra és újra rád találjunk. Mutasd meg magadat, Urunk, és ez elég nekünk. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az amerikai David Hubble és a svéd Thorsten Wiesel újszülött macskák egyik szemét tartósan letakarták, aminek az lett a következménye, hogy azok 3 hónap elteltével erre a szemükre végérvényesen elveszítették látásukat. Ezzel bebizonyították, hogy az agynak bizonyos külső hatásokra is szüksége van ahhoz, hogy a szem és a látás központ közötti kapcsolat, azaz a megfelelő idegsejtek, neuronok kialakuljanak.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy zöld halleves fogok önöknek elkészíteni. Szedjük rozsáliról a brokkolit, és a szárakat hámozzuk meg. Főzzük puhár enyhés sós vízben. Figyeljünk arra, hogy a brokkolinak nem kell sok idő, forrástól számított 2-3 percen belül már le is vehetjük a tűzhelyről. Szűrjük le a főzőlevét, őrizzük meg. Egy vastag falu lábosban olvasszuk meg a vajat, fonyasszuk meg rajta üvegesre a hagymát és a póréhagymát. Ízesítjük sóval és őrölt borssal. Hintsük meg liszttel és kevergessük néhány percig. További kevergetés közben lassan öntsünk fel hal alaplével. S a hal alapléhez lehet venni halászlé alapkockát, ez bőven jó, forrástól számítva belerakjuk a kockákat, felforraljuk és ez halaplének tökéletes. További kevergetés közben lassan öntsük fel a hal alaplével, úgyhogy maradjon benne 150 ml. Lassú tűzön gyöngyöztessük körülbelül 10 percig. Ellenőrizzük az ízesítést és tegyünk bele a halat. Forraljuk egy percig, aztán vegyük le a tűzről és hagyjuk kisőt kihűlni. Kanalazzuk át egy turmixgépbe, adjunk hozzá a főtt brokkolit és dolgozzuk, keverjük simára. Öntsük vissza a lábosba és keverjünk hozzá tejszínt és óvatosan melegítsük fel. Ha túl sűrűnek találjuk, a maradék alaplével és a brokkoli főzőlevével hígíthatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
5: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, elsőként a magyar nyelv és irodalomírás belit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díjszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastruktúrális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: Kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.

Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: reklámot hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 2-án a Zsigmond nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Zsigmond germán eredetű férfinév, a Sigismund névből ered, jelentése győzelem, védelem, azaz győzelmes védelem. A név betézése Zsigmondka, Zsiga, Zsigácska, Zsigú, Zsigus, Zsiguci, Zsigi. A név jeles viselői Kemény Zsigmond regényíró politikus, Muric Zsigmond író, Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrász, luxemburgi Zsigmond magyar király, valamint ön, kedves Zsigmond. A Zsigmondokon kívül köszöntjük még az Atanáz, Boris, Minerva, Nétusz, Pellegrin, Pellegrina, Ráhel, valamint Zsoé nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 2-án. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 997. május 2-ával kezdünk, ekkor halt meg Géza fejedelem. A középkorban folytatjuk, 1519. május 2-án, 67 éves korában meghalt Leonardo da Vinci, az egyetemes zseni, aki egy szemében volt festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós. Festészetében a művészetet a tudománnyal hozta kapcsolatba, rendelkezett a pontos érzékelés és a megszerzett ismeretek megjelenítésének képességével. Leonardo hírnevét az Utolsó vacsora és a Sziklás Madonna alapozta meg, Firenzében festett jelentős művei a Mona Lisa és a Szent Anna harmad magával. Vázlataiban számos műszaki problémát megoldott az utókor számára. 1729. május 2-ával folytatjuk, ekkor született meg Nagy Katalin orosz cárnő, felvilágosult uralkodó, a filozófusok barátja, gyakorlati politikus, aki országát európai nagyhatalommá tette. Uralkodása alatt 1762 és 1796 között foglalta el Oroszország a Krimfélszigetet, Ukrajnát, Belorussziát, Litvániát és vett részt Lengyelország három felé osztásában. Ugorjunk a 19. századra, 1842. május 2-án megszületett Kézmárszky Tivadar, szülész, nőgyógyász, egyetemi tanár, aki a bábák és nővérek munkakörülményeinek javításáért dolgozott. Ő szervezte meg a magyar bábaügyi ellátást és indítványozta a korszerű szülésznői oktatás bevezetését. Megalapította a bábaképző intézetet, segítkezett a bábatörvény előkészítésében. A 20. század elejével folytatjuk, 1903. május 2-án megszületett dr. Benjamin Spock, a gyermekbetegségekről, gyermeknevelésről szóló alapmű írója. Még mindig a 20. század, 1963. május 2-án megszületett a kubai Vivian Ramon, a nemzetközi nagymester sakkozó. Lépjünk előre 9 évet, 1972. május 2-án meghalt J. Edgar Hoover, aki 48 éven át volt az FBI igazgatója. És végül 1972. május 2-án járunk, megszületett Dwayne Johnson, művész nevén The Rock, amerikai színész. Néhány ismertebb filmje, a Skorpió király, a Múmia és a Múmia visszatér. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
1: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: 2026. május 2-a szombat. Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 7-től 14. vers. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Elmélkedés. Mutasd meg nekünk az atyát, kéri Fülöp apostol Jézustól. Őszinte kérés és vágy ez, amely sokunk szívéből felszakad időnként, hiszen szüntelenül Isten közelségére, megérinthetőségére vágyakozunk. Jézus válasza kissé meglepő, aki engem lát, az látja az atyát. Nem azt mondja, hogy elmondom neked és a többieknek, ki az atya, hanem azt, hogy az ő személyében jelen van az atya, mert minden szava cselekedete együttérzése az atya szívét tárja fel. Jézus azért jött közénk, hogy az atyát láthatóvá tegye. Ez az evangéliumi rész a keresztény hit egyik legmélyebb titkához vezet el minket. Isten nem elrejtőzik előlünk, hanem kinyilatkoztatja, megmutatja magát nekünk. Nem elérhetetlen, hanem kapcsolatba akar lépni velünk. Jézus a híd az atyához. Fülöp kérése és Jézus válasza segíthet nekünk is újra felismerni azt, hogyha látni akarjuk az atyát, Jézusra kell néznünk, mert ő a láthatatlan Isten képmása. Az ő tetteiben a mennyei atya cselekszik, az ő tanításában az atya szól hozzánk. Jézus tanítványaként mi is az atya képmása vagyunk, ha engedjük, hogy átalakítson minket. A szeretet, a megbocsátás, a béketeremtés apró tettei az atyát teszik láthatóvá a világban. A húsvéti időszakban, amikor a feltámadott jelenlétéről elmélkedünk, ez a nap arra hív, hogy merjük meglátni az atyát Jézusban, és éljünk úgy, hogy az emberek bennünk is meglássák őt. Uram Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet, te vagy az atyához vezető út. Taníts minket rád figyelni, téged szemlélni, hogy általad megismerjük a mennyei atyát. Add, hogy életünkben ne csak beszéljünk Istenről, hanem tükrözzük is az ő szeretetét és irgalmát az emberek felé. Segíts, hogy tetteink, szavaink, jelenlétünk másokat is elvezessenek hozzád és az atyához. Erősítsd hitünket, hogy amikor kérdezünk, keresünk, kételkedünk, újra és újra rád találjunk. Mutasd meg magadat, Urunk, és ez elég nekünk. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az amerikai David Hubble és a svéd Thorsten Wiesel újszülött macskák egyik szemét tartósan letakarták, aminek az lett a következménye, hogy azok 3 hónap elteltével erre a szemükre végérvényesen elveszítették látásukat. Ezzel bebizonyították, hogy az agynak bizonyos külső hatásokra is szüksége van ahhoz, hogy a szem és a látás központ közötti kapcsolat, azaz a megfelelő idegsejtek, neuronok kialakuljanak.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig.
4: Napjainkig.
2: Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival. UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Kamu reklám.
1: Kővese a zsiráfot, mert a Kampónában megnyit a 11 terhes Megaplex mozi. 11 szupersztár, 11 film egy időben egy helyen. Mozi, ahol te mindig talál egy jó filmet te. Mindent a szemnek meg a fülnek. Kampóna Megaplex. A Petőfi-tó 8 perce Dél-Budán. Kövesse a zsiráfot. Ki is futottam, de mozi.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt,
0: a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy milyen a világ.
6: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
11: Éttermeket, fesztiválokat, taxisokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Lassult az ingatlan piac, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Vendéglátóhelyeket, fesztiválokat és taxiszolgáltatásokat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indítottak. A kormányhivatalok vizsgálják például a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, valamint a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzések a nyár végéig tartanak. Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi. Balogh László, a cég vezetőgazdasági szakértője ismertette, a piac ketté vált, a nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás, a kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az otthonstart még érdemi keresletélénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán. Fejlesztés a NAV-nál, az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe az adóhatóság automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, valamint a szocho és járulék adatokat. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulék bevallásukat. Tart az országos kompetencia mérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Több mint 2000 rászoruló család kapott háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást a fűtési szezonban. Az ország legszegényebb 178 településén a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőműveinek bevételéből. Összesen 162 millió forint értékű támogatást nyújtottak havi részletekben, előrefizetős villanyórákra feltöltve. A családok 2025. szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiségük fűtésére. A Spitzbergák az európai átlagnál 3-4 gyorsabban melegednek. Ez derül ki az Európai Unió Kopernikus programja és a Meteorológiai Világszervezet éves jelentéséből. A kutatók megállapították, hogy az 1990-es évek közepe óta Európában évtizedenként több mint fél fokkal emelkedett a hőmérséklet, gyorsabban, mint a bolygó bármely más kontinensén, ami a földet beborító, fosszilis tüzelőanyagokból származó szennyezésnek tudható be. A jelentés szerint az éves tengerszint feletti hőmérséklet Európában elérte az eddigi legmagasabb mértértéket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
4: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
12: Társadalmi célú közlemény következik.
13: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Vedő.
12: Társadalmi célú közleményt hallotta.
4: Hobbyradio.hu.
14: A rádiót.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
15: Szép napot kívánunk mindenkinek, ismételten csak eltelt egy hét, ami azt jelenti, ami konyhánk, virtuális konyhánk vonatkozásában, hogy ismételten csak izzítjuk. A tűz helyett előpakoltuk a hozzávalókat, Szomi is beöltözött fehér talárjába, nem talár, ez inkább csak egy kötény meg egy sapka, úgyhogy ez azt jelenti, hogy elindult a konyhafőnök ajánlata, nem is akármilyen ajánlattal, hiszen nem túl messzire megyünk egyik szomszédunknak a szomszédjához, azaz Csehországba, és csak és kizáról a bohém világ bohém ételeit készítjük, csak hogy stílusosak maradjunk, és előtte, ahogy említettem önöknek, Szomer Gábor László Vazul ma is kiveszi minden földi jóból a részét.
16: Nagyon szép napot kívánok én is mindenkinek, és természetesen van nekem amolyan főnököm is, hát kinek ne lenne, ő pedig a konyha főnöken Nacsa Mómi a mai napon, aki már, mint elmondta, tehát cseh ételekkel készült a mai napra, no de akkor nézzük a mai menüt. Természetesen, hogyha Csehországban járunk, még hogy így a virtuális világon keresztül is, akkor mindenképpen meg kell, hogy kóstoljuk a cseh hagymalevest. Aztán jövünk majd egy korhely rizottóval, és még mindig nem kanyarodunk el innen, hiszen sertés oldalas is fog készülni, miközben sörös töltelékkel, burgonyás knédlivel és vajas spenóttal, és nem feledkezünk meg természetesen a desszertről sem, morvai kalács fog elkészülni itt a mai, hát cseh feelinget felidéző konyhafőnök ajánlatában.
0: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió.
1: Itt vagyunk tehát a konyhafőnök ajánlatában, és ahogy már Móni elmondta a mai napon, hát Csehországba kalandozunk, hogy milyen indítatásból, hát mert azért illik megkóstolni, nem azt mondom, hogy illik, de azért jó mindig kipróbálni azt, hogy más nemzetek olyan milyen különleges étkekkel is bírnak, milyen különleges ízlésvilággal rendelkeznek, úgyhogy ennek kapcsán a mai napon tehát Csehországban kalandozunk. Már is kezdünk egy cseh hagymalevessel, ehhez nem kell sok minden, 25 perc alatt el is lehet készíteni, csupán csak egy nagy vörös hagymára, egy evőkanál zsírra, sóra, 10 deka búzadarára, húsleves kockára, illetve 2 tojásra van szükségünk. És hogyha ezt mind beszereztük, akkor Móni már is elárulja önöknek, hogy hogyan is készül el a cseh hagymaleves.
2: A hagymát megtisztítjuk, vékony karikákra vágjuk, és gyűrűire szedjük. Egy lábasban a zsírt fölolvasztjuk, majd a hagymát aranyszínűre pirítjuk rajta, körülbelül 1,5 liter forrásban lévő vizet öntünk rá, megsózzuk, kislángra állítjuk, kis rést hagyva lefedjük, és 10 percig főzzük. A búzadarát egy serpenyőben szárazon mindenféle zsíradék nélkül világos barnára pirítjuk, a már forrásban lévő leves alaphoz adjuk, majd további 10 percig főzzük. Végül belemorzsoljuk a leveskockát, és szüntelen keverés közben beleöntjük a felvert tojást is. Egyébként a leves alapját úgy hívják, hogy polívkáje grund a ostanti jepunt, úgyhogy aki túl csehül, az szerintem már abszolút úgy érzi magát, mint egy nyelvkurzuson, és jó étvágyat kívánunk a leveshez.
1: Hamarosan visszatérünk majd még hozzá az egyik fő ételünkkel, vagy már most ebben a pillanatban?
2: Nem.
1: Egy kicsit rákészülünk, még hozzá korhely risottót fogunk készíteni. Maradjanak velünk!
0: A konyhafőnök ajánlata.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Nem bírod már elviselni.
7: Always look on the bright side of life.
8: A régi ismerős dallam új köntösben.
9: Nézd az élet jó oldalát.
8: Dupláljon a feldolgozásokon is minden szombaton.
10: Nekem ez így jó.
8: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
11: Teremtés koronája az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
12: Már is akkor folytatjuk kalandozásunkat Csehországban, legalábbis ételek szempontjából itt a konyhafőnök ajánlatában. Előbb már készítettünk egy jó kis hagymalevest, most pedig akkor folytatjuk méghozzá kórhely, nem levessel, hanem risottóval.
13: 40 deka sertéslapocka, egy vörös hagyma, 2-3 evőkanál olaj, egy kis kanál jóféle piros paprika, 7 deci nem túl kesernyés világos sör, na ebből lehet válogatni a cseheknél, 40 deka rizs, egy babérlevél, 2 chili paprika, só és 8 deka reszelt sajt az, amely a kórhely risottóhoz szükséges.
12: És akkor nézzük, hogy hogyan is készül el. Először is a húst 2 centis kockákra vágjuk, a hagymát megtisztítjuk és vékonyan felszeleteljük és gyűrűire szedjük szét. Második lépésként az olajat egy lábásban kissé megforrósítjuk és a hagymát megfonnyasztjuk rajta. A piros paprikával meghintjük, figyeljünk rá, hogy meg ne égjen, majd pedig elkeverjük és beleforgatjuk a húst. Enyhén megsózzuk, a sör felét ráöntjük, és körülbelül 50 perc alatt majdnem puhára pároljuk. Végezetül pedig a rizst alaposan átmossuk, a húshoz adjuk, a maradék sört és annyi vizet öntünk hozzá, hogy a rizses húst jó újnyira ellepje, aztán pedig babérlevéllel és a felszeletelt chili paprikával fűszerezzük, nagy lángon kevergetve fölforraljuk, és már is elkészült akkor a kórhely risottónk. No de, ennyi még nem volt elég nekünk csehországi kalandozásunkban, hiszen jobbnál jobb ételeket lehet itt megkóstolni. Mi lesz a folytatás?
13: Sertés oldalas sörös töltelékkel, burgonyás knédlivel és vajas spenóttal. Vágjunk bele! Szomi lesz az, aki elmegy a piacra és bevásárol.
12: Igen, nagy, jó nagy kosárral, hiszen elég sok mindenre van szükségünk. Méghozzá 50-60 deka közepes vastagságú sertés oldalasra, súra, aztán 4-5 evőkanál világos sörre van szükségünk. Ami a tölteléket illeti, 10 deka darált marhahús só, egy kis kanál jóféle piros paprika, késhegynyi őrölt kömény, 1-2 evőkanál világos sör, egy nagy gerezd zúzott fokhagyma, egy kis kanálnyi apróra vágott metélő erdőhagyma, 6 deka szikkadt kenyér, illetve 6 deka szalámi. Aztán, ami a burgonyás knédlihez elengedhetetlen, az meglepő, de 60 deka burgonya, só, 10 deka buzadara, 10 deka rétes liszt, illetve tojás, a vajas spenóthoz pedig 40 deka friss paraj, vagy éppen spenót, én a spenótot jobban szeretem kimondani, 1 gereszt fokhagyma, 4 deka vaj, só, illetve őrölt fekete bors, és akkor sertés oldala sörös töltelékkel, burgonya knédlivel, vajas spenóttal. Fokozzuk az élvezeteket, no de hogyan is készül el?
13: A sertés oldalast kicsontozzuk úgy, hogy a hús egyben maradjon, ezután a húst közepén hosszában felszúrjuk, éppen úgy, mint amikor töltött karajt készítünk. A töltelékhez a darált húst megsózzuk, a fűszerekkel, a sörrel, a fokhagymával és a metélőhagymával összedolgozzuk, a szikkadt kenyeret lereszeljük, a szalámit apróra vágjuk, együtt az előzőekhez adjuk. Ezt a keveréket az oldalasba töltjük, mindkét végét cérnával bevarjuk, vagy hústűvel rögzítjük. Az így elkészített pecsenyét megsózzuk, egy kisebb tepsibe tesszük, a sört aláöntjük és közepesen forró sütőben, 180 fokon körülbelül 1 óra 10 percig sütjük. Közben többször megfordítjuk, szaftjával vagy sörrel öntözgetjük és szép barna is lesz. Amikor kész, 4 szeletre vágjuk, burgonyás knédlivel és vajas spenóttal tálaljuk. Jön a köret. A knédlihez a burgonyát a főzést megelőző este alaposan megmossuk, majd héjában enyhén sós vízben megfőzzük. Leszűrjük, hűlni hagyjuk, majd betesszük a hűtőszekrénybe. Másnap meghámozzuk, sajtreszelőn lereszeljük, a búzadarát, a rétes lisztet és a tojást hozzáadjuk, megsózzuk, jól összedolgozzuk, majd meglisztezett gyúródeszkán elfelezzük, és egyenként hosszúkásra formáljuk. Forrásban lévő enyhén sós vízbe engedjük, és kis lángon, hogy a víz éppen csak gyöngyözve forjon, 15-20 percig főzzük. Érdemes ekkor az egyiket kivenni, ketté vágni, és ha a közepe még nyers lenne, főzzük még néhány percig. Amikor kész, vágódeszkára tesszük, és cérnával szeleteljük oly módon, hogy a cérnát alátesszük, és fölfelé húzva elvágjuk a knédlit, hogy körülbelül kenyérszelet vastagságú legyen. Végül a vajas parajhoz a levelek szárát lecsépkedjük, a leveleket megmossuk, majd 2 percre forrásban lévő vízbe dobjuk. Ezután leszűrjük, és jól lecsepegtetjük, akár meg is nyomkodhatjuk. A présen áttört fokhagymát egy lábasban az olvasztott vajon megfuttatjuk, a parajt beleforgatjuk, magyarán majdnem olyan, mintha spenót alapot csinálnánk, kissé megsózzuk, megborsozzuk, és 3-4 perc alatt jól megforrósítjuk.
12: No hát igazán tartalmas egy főétel, aztán a csehek tudják, hogy mitől döglik a légy, hogyha lehet így mondani. Hamarosan visszatérünk majd Gombóc Artúr, bárhol járunk, bármilyen tekintetben tud desszertet ajánlani, ez pedig nem más a mai napon, ha már itt Csehországban kalandozunk ételek szempontjából, mint morvai kalács, úgyhogy hamarosan ezt készítjük el itt a konyha főnök ajánlatában.
10: Fülcsiklandozó étkek a konyha főnök ajánlatából. La la la.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Megérkeztünk Gombóc Artúr társaságában a mai desszert ajánlatunkhoz, ami, mint mondtuk, ha már itt Csehországban járunk, az nem más, mint a morvai kalács. Na nézzük, mitől is olyan különleges ez.
2: Rögtön azért különleges, mert 2 óra mire elkészül, de nem olyan bonyolult elkészíteni, és mindenképpen megéri a fáradtságot, mert nagyon finom. A tésztához kell 7,5 deci tej, 4 deka élesztő, 8 deka kristálycukor, 1 kiló finom liszt, még jobb, ha fele rétes liszt, 10 deka zsír, 1 kis kanál só, 1 citrom vagy narancs, lereszelt héja, 1-2 tojás sárga. A nyújtáshoz finom lisztet használjunk, a töltelékhez pedig úgy 1/2 kiló tehéntúrót. A tepsi kikenéséhez ugyancsak zsír szükségeltetik, a tetejükre pedig körülbelül 20 kis kanál szilvalekvár. A lekenéshez 1 tojás, 6 deka vaj, 3 evőkanál finom liszt és 3 evőkanál kristálycukor.
1: No, és akkor nézzük, hogy ebből hogyan is készül el a morvai kalács. Először is a tésztához való tejet meglangyosítjuk, és 1 decit kimerünk belőle, az élesztőt belemorzsoljuk, egy kevés cukrot hozzáadunk, és 15 perc alatt fölfuttatjuk benne. Azután a lisztet egy tálba tesszük, és a fölfuttatott élesztővel, a maradék tejjel és a cukorral, a langyosra olvasztott zsírral megsózva, a citromhéjjal ízesítve, 6-8 perc alatt intenzív dagasztással hólyagosra dolgozzuk. Akkor jó, amikor az edény faláról elválik, és semmi nem fog oda tapadni. Nem kell megijedni attól, hogy a tészta eleinte csak egy ragacsos massza, addig kell dagasztani, amíg jó nem lesz. Végül a tojások sárgáját is beledolgozzuk, konyharuhával letakarva, langyos helyen 50 percen át keresztjük. Ezután meglisztezett gyúrólapra borítjuk, és körülbelül 1,5 centi vastagságúra ellapítjuk, 8-10 centis négyzetekre vágjuk, és a közepükre túrót morzsolunk. A túró tejfőlel, cukorral vagy éppen citromhéjjal is lehet ízesíteni, hoghha valaki jobban szereti így. A 4 sarkot a töltelékre hajtjuk, majd pedig a kizsírozott tepsibe rakjuk úgy, hogy a hajtások alulra kerüljenek, ujjunkkal a közepüket benyomjuk, és a mélyedésekbe 1-2 kis kanálnyi szilvalekvár teszünk. Felvert tojással lekenjük, a vajjal elmorzsolt liszttel és a cukorral megszórjuk, és előmelegített sütőben közepes lánggal körülbelül 30 perc alatt készre sütjük a morvai kalácsokat.
0: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Tipjeink a következőek erre a hétre, nézzük szépen sorjában őket.
2: Bármint konyhai tipjeinkre gondoltál, ugye, Móni?
1: Persze, hát mi másra gondolnék?
2: Hát ha már itt vagyunk, igen, a főzés.

0: műsorban.
1: A konyhafőnök ajánlatában nem életvezetési tanácsokat adunk a házi asszonyoknak, inkább konyhai trükkökkel próbáljuk őket szórakoztatni, mindenki szereti az ilyeneket.
2: Bizony, például azt, hogyha bármilyen kicsi kenyér, vég vagy éppen péksütemény megmarad, érdemes azt apró kockákra vágva a mélyhűtőben összegyűjteni, mert előbb-utóbb összejön belőle majd egy zsemlegombosznyi adag.
1: A puha sajtot könnyebb megreszelni, ha előzőleg 30 percre mélyhűtőbe tesszük.
2: Azután a sütőben megpirított és ezután felöntött zöldség és a csontos hús íze sokkal finomabb lesz, és a színe is szebb lesz, mint pirítás nélkül.
1: A felvágott zellel és karalábé alufóliába téve a hűtőszekrényben akár egy hétig is friss marad, míg nejlomban csúnyán elszíneződik.
2: A garfiolt érdemes meleg vízben áztatva megmosni, mert azért apró bogarak megbújhatnak benne, azért mi mégis garfiolt nem bogarak. Akarunk enni.
1: Szárított fűszerekből egyharmaddal többet használhatunk a frissnél, mert szegényebb az aroma és illóolaj anyaga.
2: A vendégségből megmaradt jégkocka tartóban lefagyasztott vörösbort vagy éppen fehérbort tehetjük bóléba is, teába, meleg nyári estéken pedig hűsítő fröccsöt készíthetünk belőle.
3: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Szóval ennyi volt már a konyhafőnök ajánlata. Csehországban kalandoztunk legalábbis ételek szempontjából, úgyhogy aki gondolja, meg aki szereti, mindenképpen érdemes neki kipróbálnia.
2: Tudják, jövő hétre ugyanaz a tanácsunk, ami eddig, egyenek és éljenek jól. Az elmúlt 60 perc figyelmét köszönjük Sommer Gábor László Vazult.
1: No, meg nem utolsó sorban a konyhafőnökét, Nacsa Mónit hallották. Egy hét múlva újra nyílik virtuális konyhánk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak. Mindenkinek minden jót, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat a május 20-ai határidő előtt, közölte a NAV. Az adóhivatal idén 5,6 millió bevallási tervezetet készített, amelyek elektronikusan az ESZIA rendszerben érhetők el. Április 23-áig 1,6 millióan nézték meg a tervezetet, és több mint 900 ezeren már véglegesítették. A NAV szerint a legegyszerűbb az online ügyintézés, ahol a bevallás szükség esetén könnyen módosítható vagy kiegészíthető. Aki bizonytalan, az telefonon vagy személyesen is kérhet segítséget a kirendeltségeken. Az adóhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az igénybe nem vett adókedvezmények a bevallásban utólag is érvényesíthetők. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 márciusában a foglalkoztatottak száma 4.646.000 fő volt Magyarországon. A munkanélküliek száma 219.000 főt tett ki, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-on alakult. Az év első negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 4.627.000 volt, ami éves összevetésben csökkenést mutat. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.440.000 dolgoztak, miközben a közfoglalkoztatottak száma 69.000, a külföldön dolgozóké 119.000 fő volt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér megújult weboldalán már elérhető az az interaktív térkép, amellyel valós időben lehet tájékozódni a terminál elrendezéséről. Néhány kattintással megtalálható a beszállókapu, a szolgáltatások pontos helye, az üzletek, éttermek és egyéb létesítmények, mindez még otthonról az indulás előtt. Így a repülőtérre érve azonnal tudja az utas, hogy merre induljon, és nyugodtabban töltheti az indulás előtti időt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér nem csak a tájékozódást könnyíti meg, hanem sok kényelmi fejlesztéssel is gondoskodik az utasokról. Rendelkezésre állnak például babamama szobák, ingyenes töltőállomások, kilátó és dohányzó teraszok, környezetbarát ivókutak. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon, figyelmeztet a debreceni Hunren Atommagkutató Intézet. Az intézmény országos felmérése szerint 2023-ban nőtt meg ugrásszerűen a kiszáradt példányok száma, a regisztrált több mint 4000 fenyőfa csaknem 60%-a már elpusztult. A kutatók szerint a karácsonyfaként is ismert fafaj élettani jelzőműszerként működik. A tömeges száradás azt jelzi, hogy a Kárpát-medence éves középhőmérséklete elérte azt a küszöböt, amelyet a lucfenyő már nem képes elviselni. A fenyők pusztulása nem csupán esztétikai kérdés, hanem a klímamodellek beigazolódását mutatja. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
8: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.

Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
4: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
5: 18-12-99-82-1-41.
4: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
5: A jövedelemadó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
8: Üdvözlöm Önöket, ez a Média 1, a mikrofonnál Szalai Dániel, mellettem pedig Földes András, a 80 dühös újságíró alkotója, és egyébként pedig újságíró kolléga. Nyilván tegeződni fogunk. Szia András!
9: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
8: És köszi, hogy elfogadtad a meghívást ilyen sűrű időszakodban, mert hogy ugye nemrég jelent meg a film, és ez rengeteg elfoglaltságot jelent most a számodra. Mekkora a sikere, hogy látod eddig a dolgokat?
9: Igen, én is tágra nyílt szemmel figyelem az eseményeket, mert alapvetően újságíró vagyok, így kerültem bele ebbe a projektbe, és lettem most egy film erejéig dokumentumfilmes, és meglepődve tapasztalom, hogy milyen sikere van itthon is a filmnek. Eddig 6 vetítésünk volt, mindegyik teltházas, maga a Budapest filmes forgalmazó is a meglepetését fejezte ki, hiszen ez egy dokumentumfilm, magyar film, nem túl erős PR költségvetéssel, de nagyon nagy az érdeklődés, és ami szintén pozitív, hogy nemzetközi szinten is nagyon jó a fogadtatás, egyetlen hét alatt 4 nemzetközi fesztiválra kerültünk be, ebből 3 egyébként A kategóriás jegyzett fesztivál, a CPH Docs nevezetű koppenhágai fesztiválon lesz a nemzetközi premier, ez egyébként a hozzáértők szerint mondjuk a Berlinale szintnek felel meg a dokumentumfilmes világban. Leszünk a Thessaloniki Filmfesztiválon, szintén nagyon neves, egy holland filmfesztiválon, a Movies That Matter, aminek az a különlegessége, hogy emberi jogokkal, szabadságjogokkal, demokráciával foglalkozó politikus filmeknek ez egy nagyon erős európai fesztiválja, és leszünk még a One World prágai fesztiválon, ami egy Közép-Kelet-Európában jegyzett fórum.
8: Mondjuk is el ugye, hogy a film az Index széteséséről, a tömeges távozásokról szól. Te is ugye része voltál a távozóknak. Milyen volt úgy feldolgozni, hogy tulajdonképpen te is ennek részese voltál? Tehát, hogy egyszerre kellett kívülről semleges szereplőként elkészítened, és közben azért érintve is voltál ebben.
9: Nagyon jó kérdés, mert ez volt az első szakmai ügy, amit meg kellett oldani. Ugye én ezt 2020-ban kezdtem el az események ideje alatt forgatni. Konkrétan nem tudtam, hogy miért forog majd a film, mi lesz ennek a célja. Egyszerűen csak rögzítettem a saját akkori szerkesztőségemben az eseményeket. Ebből lett aztán egy 5 éves forgatás, de már rögtön az elején, amikor nagyjából egy olyan 1,5-2 hónappal később eldöntöttem, hogy ebből kellene egy dokumentumfilmet csinálni, mert hogy annyira erős a sztori, és annyira jellemző az a történet a mai Magyarországra, amit sikerült felvennem, akkor szembesültem azzal, hogy én ugye egyrészt a közösség tagja is vagyok, másrészt tulajdonképpen egyfajta szereplőként, utikalauszként, riporterként meg is jelenek a képeken, de a dokumentumfilm szempontjából viszont jó, hogyha van valamelyes távolságtartás. És az akkori magyar producerrel találtuk ki, hogy bevonunk egy olyan dokumentumfilmest társrendezőként, akinek semmilyen kapcsolata nincs se a politikával, se az újságírással, viszont nagyon gyakorlott abban, hogy emberek történeteit filmes nyelven elmondja. Ez pedig Kis Anna dokumentumfilmrendező volt, akinek már nagyon sok filmje jelent meg eddig, és főleg ezzel az emberi interakcióban pörgő történetekkel foglalkozik. És egy nagyon izgalmas és nagyon jól működő párost alkottunk. Ő nem igazán értette, és nem igazán volt kapcsolódása ahhoz, hogy a politika, az újságírás belülről hogy működik, de éppen ez segítette azt, hogy néha rámutasson, hogy mi érdekes, mi nem érdekes a sztoriban, merre kellene vinni úgy az egész történetnek az alakulását, ebben neki kulcs szerepe volt. Néha pedig én mutattam rá, hogy bár szerintem mondjuk egy-egy jelenet fölösleges a történet vagy a dráma szempontjából, ezt igenis bele kell rakni, mert hogy ez egy kordokumentum is, és az a jelenet vagy azon interjú nélkül nem lesz érthető a történet. Ilyen volt például Vera Jurova megszólaltatása, ugye, aki akkor az Európai Bizottság egyik alelnöke volt, és ő felelt azért a médiatörvényért, ami gyakorlatilag az EU médiatörvénye lett 2025-től.
8: Ez az EMFA.
9: Ez az EMFA 2025. augusztusában lépett, úgy tudom, életbe egész Európában, és ennek az ötletét konkrétan a 80 dühös újságíró akciója adta, úgyhogy én például kiutaztam Brüsszelbe, és őt meginterjúvoltam, és ő elmondta ezt a történetet, és hogy ez miért fontos más európai országok számára is. Ez nyilván a dráma szempontjából nem volt annyira fontos, de a tényszerűség, meg a történet súlya szempontjából szerintem nagyon lényeges volt, itt például nekem volt szavam.
8: Ugye az is érdekes számomra, hogy engedték, hogy te ott filmezzél, hiszen azért ezek belső értekezletek voltak, válságértekezletek, tényleg nehéz helyzetben vetted elő a kamerádat, tehát mondjuk a Bodolai László ugye az Index ügyvédje, tehát hogy ő például nem mondta neked azt, hogy tedd el a kamerát, sőt, még utána még volt egy horgásztatok is ott a videóban, ugye lehet olyat is látni.
9: Igen, a Bodolai pozíciója nagyon bonyolult, az Indexet kiadó, tulajdonló alapítványnak volt a vezetője, ez rettentő bonyolult, és tulajdonképpen ennek a szövetnek a megértése egy kicsit fontos ahhoz, hogy az ember tudja követni a történetet, viszont nem akartuk ezzel terhelni és untatni a nézőket, és ezért például bekerült egy 4 perces rajzfilmes magyarázó a filmbe, ami elmondja az akkor 10 éves Orbán kormányzás történetét, a demokráciára gyakorolt hatását, és azt is, hogy milyen konstrukcióban működött az Index, és ez gyakorlatilag a filmünknek az egyik legtöbbet idézett jelenete lett, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Ezt csak ide kötöm, hogy a Bodolai szerepe tényleg nagyon bonyolult, de visszakapcsolódva arra, hogy mennyire engedték azt, hogy forgassak, a film Indexes és ex-indexes közössége nyilvánvalóan engedte. Azt nagyon fontos megjegyezni, hogy egyetlen titkos kamerás felvétel sincsen a dokumentumfilmben, tehát minden úgy lett fölvéve, hogy akik megjelennek, azok tudták, látták. Ez mondjuk egyértelmű is, hiszen nagyon sok interjú van benne, mind indexesekkel, mind ex-indexesekkel, mind pedig ugye a NER oldalát képviselő szereplőkkel. És az indexesek azok, és a kollégáim nyilvánvalóan örültek annak, hogy én ezt forgatom, illetve ott az esemény sodrásában nagyon sokan kameráztak akkor a telefonjaikkal, szóval az akkoriban nem volt annyira furcsa, később pedig bevontak ugye a Telex titkos alapításába, és felvehettem fontos fordulópontokat, de hát azt is kell tudni, hogy nyilván mivel ez például akkor titkos volt, voltak olyan gyűlések, amiknél mondták, hogy teljesen természetesen, hogy itt most ne forogjon a felvétel, itt most csak mint újságíró, illetőleg a közösségünknek az egyik tagja legyél jelen, de hát ez teljesen normális egy ilyen forgatásnál, azért a kulcs jeleneteket, hogyha megnézik a nézők, akkor azért azt lehet látni, hogy rögzítettem, tehát tényleg bevisz a film abba a sűrűbe, amiben be kellett merészkednie az újságíróknak, nekünk, akik ugye ellenszélben akartak egy újságot készíteni, alapítani, elindítani. A másik oldalt, hát nem mindig volt könnyű megszólaltatni, de hát ehhez van 20 éves, vagy most már 26 éves újságírói tapasztalatom, tehát hogy ezt nyomni kell, őszintének kell lenni, nyíltnak kell lenni, és hangsúlyozni kell, hogy minden interjúnak az a célja, hogy mindegyik oldalt megszólaltassam. Tehát ebből a szempontból, bár ez egy dokumentumfilm, az újságírás alapelvei szerint készült, és kínosan ügyeltem például arra, hogyha valaki megemlít valakit, egy másik szereplőt, akkor elmenjek, és az ő véleményét is megmutassam, megkérdezzem, és ebből a szempontból ez egy segítség volt, például mondjuk a Bodolai felé, hogy rámutassak neki, hogy az ő véleménye is fontos, mert így lesz kerek a történet, és így lesznek mondjuk az irányába megfogalmazott vélemények valójában kerekek.
8: De az mégiscsak egyfajta főnöki pozícióban volt akkor, tehát mondhatta volna, hogy András, tedd el a kamerát, lehet, hogy nem volt már rá ott arra erő vagy kapacitás, hogy erre odafigyeljenek abban a válsághelyzetben, hogy nem ez volt a legfontosabb, hogy ott a kamerát tedd el?
9: Hát, hogy ott az események sűrűjében miért engedték, hogy kamerázzak, azt nem tudom, tőlük kéne megkérdezni, őszintén nem ki akarom kerülni a választ, hát ez az ő fejükben van, de hát ugye mi újságírók voltunk, teljesen egyértelmű volt, hogy újságíróként működünk, újságíróként kérdezünk. Egyébként ez a filmnek az egyik legerősebb jelenete, amikor az indexes közösség összecsap azzal a vanabi vezetőséggel, akik tulajdonképpen nem feltétlenül azt az agendát képviselik, amit az Index addig képviselt, és itt volt egy összecsapás, és hogy ez szerintem a film egyik legerősebb jelenete, és erről jutott eszembe a cím is, a 80 dühös újságíró, amikor egyetlen térbe összezárva sok ember nagyon hevesen érvel valami mellett vagy ellen, és ez a vita az, ami szerintem képviselte mindazt az elvet, amit ez a közösség, ami szerencsére aztán túl is élte ezt a válságot, képviselt, és ami szerintem vitára invitál mindenkit, aki megnézi a filmet, vagy tovább gondolkodásra egyik vagy másik fél érvei mellett vagy ellen.
8: Hogy látod, történet végén ugye van egy nagyon érdekes rész, nem mindenki fog talán erről szívesen beszélni, a telex, hiszen ott is azért komoly konfliktusok alakultak utána ki. Mennyire tudtad ezt feldolgozni, mennyire volt erre lehetőséged, hogy erről tényleg megtudjuk, hogy mi van-e mögött a konfliktus mögött, ugye a Dul Szabolcs távozása, Munkvera távozása, tehát a két kulcsfigura távozása mögött.
9: Sőt, hát ugye az én távozásom mögött is. Hogy ehhez válaszoljak, egy lépést vissza kell lépnem, hogy hogyan alakult ki ez a film. Én soha nem tudtam a forgatás alatt, hogy mi lesz a következő nap. Mit fogok fölvenni. Ez egy nagyon szövevényes és nagyon sodrólendületű valós történet, amit megismerünk. Tehát amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, azt hittem, hogy ez egy párnapos forgatás lesz, felveszem, ahogy nekünk ugye nagyon szomorú véget ér az indexes karrierünk, és utána ennyi. Aztán hirtelen, miután ezeket fölvettem, azt konstatáltam, hogy a társaság az együtt maradt, hiába nincs már közös munkahelyünk, fizikailag is egyetlen térbe gyűltünk össze, gyakran ez valamilyen kerthelyiség volt, és ott beszélgettünk, tervezgettünk, és ez is egy annyira izgalmas fordulat volt, hogy ezeken a gyűléseken, vagy tulajdonképpen összejöveteleken is forgattam. Itt hangzott el először a kamerában is megjelenő módon, vagy a képernyőn is megjelenő módon, hogy csináljunk valamit, legyen másik, lesz másik, van másik, tehát hogy elkezdtünk ezen együtt ötletelni, gondolkodni. Aztán hirtelen abban találtam magam, hogy szerveződik a telex, és hát az újságírói ösztön ugye ilyenkor mindig azt mondja, hogy ha megy tovább a történet, akkor persze ne kapcsoljuk ki még a kamerát. Erre egyébként volt fogékonyság a közösség részéről is, úgyhogy elmehettem különböző gyűlésekre, és megörökíthettem, ahogy a Telex szerveződik, de ugye én nem tudtam, hogy ebből lesz-e valami, vagy sem, ezt senki nem tudta. Ez egyébként érződik is a felvételeken, tehát az emberek attitűdjén, hogy itt milyen bizonytalanságban éltünk ebben az időben. Aztán hirtelen észrevettük, hogy hoppá, lett egy lapunk, a Telex. Akkor ezt is fölvettem, azt gondoltam, hogy ez a vége. Akkor hirtelen kiderült, hogy visszatér a Dulszabolcs, ami szintén egy érdekes és pozitív fordulat volt, akkor még fölvettem ezt is. És amikor azt gondoltam, hogy az utolsó jelenet lesz az, hogy a Telex beköltözik az új, immár nem titkos irodájába, akkor megkezdődött az a váratlan krízis, aminek az eredménye az lett, hogy hát 6-8 meghatározó szenior újságíró szerkesztő, köztük Munkvera, hirtelen távozott, vagy távoznia kellett az újságból, majd ahogy a filmben el is hangzik, hogy ez az erjedés ne folytatódjon, ezért a távozásokat levezénylő Dulszabolcstól is megvált a cég. És én valójában le akartam zárni ott a történetet, hogy beköltözünk az új irodába, de éreztem, hogy akkor a nézők joggal kérdezik meg, hogy de hát eddig a főszereplő, a Munkvera mindenképpen ott volt, miközben már tudjuk olvasván az újságokat, hogy ő már nem vezeti ezt a szervezetet, illetőleg már hirtelen a Dulszabolcs se vezeti, és András, te magad sem vagy ott, tehát hogy a film dramaturgiáját bombázta volna szét, hogyha nem foglalkozom ezzel, viszont a film meg a történet súlypontja maga a felállás és a túlélés volt, és ezt tulajdonképpen egyfajta ilyen epilógusnak gondoltam, ami egyébként közben a forgatás közben egy pozitív és happy end-es fordulatot vett, mert azután, hogy a Dulszabolcs távozott, tulajdonképpen a szerkesztőség megnyugodott, ahogy azt el is mondja a mostani főszerkesztő, Németh Tamás, és hogy azóta is tulajdonképpen mind közösség jól működik, mind lap jól működik, hogyha megnyitjuk ugye a Telex oldalát, akkor látható, hogy ez teljesen nyilvánvaló, és akkor ez a történet vége. Itt én már nagyon nem akartam, meg nem is volt mit kibontani, egyszerűen bemutattuk a végállapotot, illetőleg visszamentem még Bodolai Lászlóhoz, hogy megmutassam, hogy ugye a történetet elindító egyik szereplő hova jutott mára, és Munkverával is csináltam egy hosszú, nem is interjút, tulajdonképpen elutaztam vele Szlovákiába, ahol most egy nagy lap vezetésében vállal szerepet, és beszélgettünk arról, hogy ő hogyan jutott ide, hol tart most az élete, és hogyan tekint vissza az elmúlt 5 évre.
8: Ugye itt ennél a konfliktusnál két verzió szokott terjedni így ilyen szakmai körökben, hogy itt mi volt. Az egyik az, hogy tulajdonképpen a Szabolcs, mint hogyha féltette volna a saját pozícióját, a régi munkatársaktól, hogy valaki fölé nő. Ez volt az egyik, amit és majd mondd el kérlek, hogy te mit látsz, hogy ebből mi igaz. A másik pedig az volt, hogy a részvények körül, ugye azt ígérték a tulajdonosok, akit tulajdonképpen egy embert jelentett egy darabi kárpáti Mártont, hogy mindenki kap majd részvényt, és ez ott nagyon-nagyon sokáig elhúzódott, és hogy ez verte szét az egészet. De közben van, aki a Verára mond kritikusakat, tehát hogy te hogy láttad, meg hogy élted ezt meg, és a filmből ezt, vagy a film mennyire tudja ezt visszaadni?
9: A film ugye a közösségről szól. Mi, amikor elkezdtünk gondolkodni, hogy azt az elképesztő mennyiségű 140 órányi felvételt, azt hogyan rendezzük egy történetbe, akkor ki kellett választani azt a történetszálat, amit meg be tudunk mutatni, és amit be lehet mutatni, illetőleg ami képen működik, képernyőn működik. És nekünk anyagunk is ehhez volt, illetve a filmes műfaj is azt kívánta, hogy személyes történetet mondjunk el. Szerintem ez a legizgalmasabb ebbe a filmbe, tehát kicsit hátrébb lépve, ugye Most jelent meg a Direkt 36 új szuper riportfilmje, vagy riportmozia az elmúlt 16 év működéséről, de gyártott ilyet a Telex is nagyon jót, gyártott ilyet a Partizán is, tehát nagyon sok film dolgozza föl az elmúlt évtizedeket, de egyetlen olyan film sincsen, sőt egyéb médiatermék sem, ami alulról nézve az emberek szemszögéből mutatná be ezt a történetet. Tehát én azt éreztem, hogy nekünk van egy olyan anyag a kezünkben, ami senki másnak nincs, és teljesen fölösleges lenne elvinni ezt egy ilyen eltávolító, felülről megmagyarázó, gyakorlatilag mondjuk tévéhíradós irányba, mikor van egy igazi emberi történetünk, egyébként a nézőktől ezt a visszajelzést kapjuk, hogy végig izgultak, tehát hogy nem tudtak pislogni, mert annyira sodró lendületű, hol felháborító, hol örömteli, hol nevetséges a történet, és mi ezzel akartunk dolgozni. És ez a történet, ez az emberi közösségről szól. Miért mondom ezt? Mert hogy a közösség felbomlásában, mondjuk például a cégátalakulás, vagy a részvényprogram nem játszott semmilyen szerepet, olyannyira nem, hogy amikor nekem távoznom kellett, akkor még nem volt részvényprogram, akkor ez még szervezés alatt volt, jóval azután, hogy én kikerültem a Telexből, meg Munkvera kikerült a Telexből, meg az alapító szenior újságírók kikerültek a Telexből, jóval ezután lett ebből valami, tehát tulajdonképpen ez a történet szempontjából is irreleváns, és a közösség szempontjából. És amivel én foglalkoztam, az az, hogy vagy próbáltam magyarázatot adni arra, hogy mi robbanthatta szét mégis ezt a közösséget. És hát innentől kezdve ez ugye értelmezés kérdése, ez ugye nem faktum, itt nem cégbejegyzési számokról, meg százalékokról van szó, hanem egy közösség továbbélésének a kérdéseiről. Nagyon sok interjú után nekünk az a képlet állt össze, amit egyébként pszichológusok és mondjuk például civil szervezeti vezetők is megerősítettek nekem, mint lehetséges magyarázat, hogy ez a közösség, ez nagyon kemény traumákon ment át, míg meg tudta alkotni a Telexet, a saját új kis védett helyét és újságját, és amikor lekerült rólunk a nyomás, akkor hirtelen felszabadultak ezek a traumák, és egyfajta PTSD vett túl rá a közösségen. Erről beszélek én is a filmben, hogy hirtelen, bár nem voltak belül problémáink, hiszen mi magunk tulajdonoltuk a céget, nem voltak fölöttünk olyan szereplők, akiket ne láttunk volna, nem voltak zavaros hátterű befektetők, politikai nyomás egyáltalán nem, mert annyira le voltunk védve, de ennek ellenére is megkezdődött egy ilyen befelé induló csipkelődés, aminek az a magyarázat, hogy ekkor jött ki belőlünk, szerintem az az elfojtott stressz, amiben évekig éltünk, hogy egyrészt megpróbáljuk az újságírás alapelveit fenntartani az Indexben a ránk nehezedő nyomás közepette, másrészt pedig, hogy megpróbáljunk titokban szervezni egy nagy újságot. Tehát, hogy az is egy őrületes történet volt. És az én magyarázatom, illetve az, ami ezekből az interjúkból és beszélgetésekből kirajzolódott, hogy itt valami ilyesmi zajlott, és tulajdonképpen a Dúl Szabolcs volt az, aki vezetőként az én értelmezésem szerint nehezen vagy nem tudta kezelni ezt a szituációt, amire ugye nem voltunk felkészülve. És éppen a napokban beszélgettem egy civil szervezeti vezetővel, aki benne van ebben az érában Magyarországon, és mondta, hogy amiről beszél a film, az neki mindennapi valóság, tehát a civil szervezeteken belül is, illetve a civil szervezetek között is olyan értelmetlen konfliktusok vannak, amire tulajdonképpen már van tudományos magyarázat is, meg van elixír is, mert hogy ezek a szervezetek ugye jobb hiány egymást marják, nem mindenki, és itt most nem általánosítanék, hanem csak egyfajta működést írok le elmondások alapján. Ezek a szervezetek is nagyon sokszor egymás ellen fordulnak, mert hogy a valódi hatalom ellen nem tudnak, mert se eszközük, se lehetőségük, se energiájuk nincs erre. És ez a fajta összezártság és ez a fajta trauma egymás ellen fordítja például azokat, akiknek valójában az lenne az érdekük, hogy együtt és egymással, egymás mellett működjenek. Valami ilyesmi játszódhatott le a telexbe, ami, és ezt úgy fordítom, hogy kelet-európai happy end, ez végül kifutott egy pozitív végkifejletbe, de azért kelet-európai, mert hogy eközben sajnos áldozatokat is szenvedett ez a közönség, tehát ez nem járt sérülések nélkül, és ez egyfajta tanulság is a filmnek, amit el szeretnénk mondani, hogyha bármilyen változást remélünk Magyarországon, és bármilyen változásért is dolgozunk, akkor ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy itt egyetlen változás után hirtelen minden jó lesz, illetve hogy minden harcos társunk ugyanolyan sértetlenül és jó állapotban kerül ki ebből a küzdelemből, mint ahogy belementünk. Hanem igenis, egy ilyen változásnak, ha sikerül, lesznek áldozatai, illetőleg lesznek sérüléseink nekünk magunknak is, és erre jó, hogyha felkészülünk.
8: És az, hogy te ezt megmutattad a filmben, ez nem okozott esetleg utána konfliktus közötted mondjuk Szabolcssal, tehát nem kaptál el ilyet, hogy ezt most miért kellett megmutatni, hogyan reagált ő, hogy ez a filmben keresztül átjön?
9: Szabolcsot nagyon tisztelem részben a munkássága miatt, de részben azért, hogy ő tényleg végig megmaradt korrekt újságírónak. Én elmeséltem egy történetet, ami összeállt azokból az interjúkból, amiket felvettem, és ő ebben nem szólt bele, nem volt negatív visszajelzése, nem fenyegetett, nem, igazából úgy viselkedett, ahogy szerintem egy demokráciában egy hiteles embernek, és nem is feltétlenül média személyiségnek, hanem bárkinek egy hiteles médiatermék felé viselkednie kell. Nekem az, mi nem járunk össze a Szabolcssal amúgy, tehát hogy nem kávézgatunk, és így ez a téma nem került spontán elő, de hogy eljött a vetítésre, megnézte a filmet, én egyébként előtte megmutattam a vele készült interjúkat is, tehát hogy így újságíróilag is próbáltam én magam is korrekt lenni irányában, és ő is nagyon korrekt volt a filmmel, úgyhogy ezt nagyon értékelem.
8: Most tartunk egy kis szünetet, és aztán rögtön jövünk vissza Földes Andrással, a 80 dühös újságíró alkotójával, egykori indexes újságíróval.
2: Hobbi Rádió.
1: Fogalkozni, mélyedek ki a busztába!

0: Ez itt továbbra is a Média egy, vendégem Földes András, a 80 dühös újságíró alkotója. A régi indexesek helyét elfoglaló új indexesek, akik közül azóta már ugye szintén sokan azóta távoztak, tehát mondjuk, hogy a következő hullámban azért ott is voltak távozások, de hogy őket nem mutatja meg a film, ugye? Tehát, hogy az ő sorsukról nem esik szó, hogy azért őket eléggé megbélyegezték, sokan kritizálták őket, hogy igent mondtak erre a felkérésre. Milyennek az oka, nem engedtek oda, vagy ez nem érdekelt, vagy van erről is, csak majd egy következő részben majd látunk erről egy sorozatként akár?
1: A következő részhez csak zárójelben, hogy egyébként van egy 3,5 órás filmünk, amit először raktunk össze Kis Annával, és amiben benne van a teljes sztori, amit mi el akartunk mesélni, csak hát a producer mondta, hogy a forgalmazásba 90 percnél hosszabb dokumentumfilm soha nem fog bekerülni, mert nincs ilyen, egyszerűen a mozik idegenül fognak hozzáállni bármihez, ami hosszabb, mint 90 perc, de nyomott minket a 70 perc felé, de ott mi behúztuk a kéziféket, úgyhogy 94 perces lett a film, de kénytelenek voltunk ugye nagyon sok mindent kihagyni a történetből, ami nekünk nagyon fájt, és ami egyébként szép volt, például a Munkvera az egyik főhősnek a karakterfejlődése, illetőleg a Telex alapításának nagyon sok érzelmes vagy fontos jelenete, további szereplőknek egy-egy nagy

0: interjúba kerül elő, amikor a Bódolaival beszélgetek, aki ugye továbbra is az Index ügyvédje, tehát valamennyire képviseli azt az oldalt, és megkérdezem, hogy ő mit szól azokhoz a kiszivárgott felvételekhez, amiket jobbérzésű, egykor ott dolgozó újságírók hoztak nyilvánosságra, és amely az Index és Mészáros Lőrinc nagyon közeli kapcsolatát tárják a nyilvánosság elé, és ő ezt nem kommentálta. Én megpróbáltam ezt a témát valamennyire előhozni, de hát ez is ugye egy fontos statement tulajdonképpen ebben a filmben, de ezen kívül nekünk ez nem volt célunk, hogy foglalkozzunk velük.
1: És második rész van tervben, hiszen akkor még maradt rengeteg anyagod, a gépeden még nyilván ott van akkor ez a sok videó. Van-e esetleg ilyen elképzelésed?
0: Egyébként nincsen, mert hogy egyrészt ezt óriási munka és nagyon nagy áldozat volt megcsinálni, tehát 5,5 évig dolgoztam egy olyan filmen, aminek nem volt Magyarországon semmilyen támogatása. Külföldön kellett az egészet csinálni úgy, hogy minden támogatás, amit nagyon jó fej és nyitott szakmai támogatóktól kaptunk, tehát csak dokumentumfilmes alapítványok járultak hozzá ehhez a filmhez, az elment a gyártásra, és egyszerűen annyira nehéz volt ezt megcsinálni, hogy ilyen formán nem folytatnám ezt a filmet, de amúgy is szerintem minden, ami ebben lényeges, az el lett mondva. Én azt gondolom, hogy viszont ennek a filmnek lesz talán egy másodvirágzása mondjuk egy évtized vagy 2 évtized múlva, amikor ezek a felvételek már egészen mást fognak jelenteni, és tulajdonképpen kordokumentumként tekinthetőek, és én szeretném ezeket a felvételeket valahova, mint egy biztos helyre, egy biztos intézménynél elhelyezni, csak azért, hogy meglegyen, mint a régi fekete doboz felvételek, vagy olyan archív felvételek, amik majd egyszer talán kutatóknak fontos információkat szolgáltathatnak a korunkról. Úgyhogy ez a konkrét terv. Kis Annának van egy olyan terve, hogy a Telex ellenében tevékenykedő szereplőkkel csinálna egy külön filmet, és hagyná az egész médiát, és csak a kormány érdekében tudatosan vagy öntudatlanul dolgozó szereplők szemén keresztül mutatná meg ezt a történetet, de hát azért ez inkább egy ilyen szakmai viccelődés volt közöttünk.
1: A te dokumentumfilmedben nem szólal meg Vasszili Miklós, nem is látjuk őt, én azt hiszem, hogy egy képkockát sem kapott, és Ziegler Gábort sem, a másik tulajdonost sem láttam. Ez tudatos, vagy ők csak kimaradtak, és nem, vagy nem ez volt a fontos?
0: Vasszili Miklós egyébként megjelenik néhány képkocka erejéig a rajzfilmben. A lebegő Persei Malacnak ő a pilótája, úgyhogy ezt majd érdemes megnézni, vagy odafigyelni erre az apró kis részletre. De egyébként valóban nem kapott szerepet a filmben. Amikor még nem tudtam, hogy a film mi felé fordul, akkor nagyon sok interjút csináltam különböző olyan szereplőkkel, akik később nem jelentek meg, illetőleg megpróbáltam elérni Vasszili Miklóst és Spéder Zoltánt, az akkori tulajdonost, hogy velük is beszélgessek a céges háttérről, vagy akár a politikai háttérről. Nagyon sokat telefonáltam velük. Egyébként mind a ketten nagyon szívélyesek voltak, de végül nem, egyszerűen nem jött össze, nem kaptam lehetőséget, hogy velük interjúzzak. Utólag ez már nem volt akkora probléma, mert hogy az egész történetet ugye nem ebbe a riportfilmes irányba vittük el, hanem egy követhető, nemzetközileg is érdekes emberi történetet akartunk elmesélni.
1: És voltak olyan indexesek, akik nem csatlakoztak a Telexhez, például Six Varga Attila, őt nem láttam a riportban, nem tudom, hogy ő nem akart nyilatkozni, tehát voltak ilyen emberek, akik nem akartak beszélni a dolgokról, vagy ez hogy alakult így?
0: A Six abszolút nyilatkozott, egyébként egyszer egy mondat erejéig a vita közben meg is jelenik, és vele interjúztam is, és nagyon sok, nagyon kedves kollégám, egykori kollégám jelent meg az interjúkba, és mondott nagyon izgalmas dolgokat, de egyszerűen nem fért bele, tehát hogy a szívünk vérzett, amikor nagyon jó megszólalásokat kellett például a Six-től is kivenni, de ilyen volt például Iván Andris, Dezső András, aki most már újra a Telexnél dolgozik, nagyon izgalmas dolgokat mondott médiáról, vagy akár arról, hogy érzelmileg mit jelent ez az egész történet. de vár

0: választani kellett, hogy kiknek a története, kiknek a megszólalása maradhat benne, egyszerűen dramaturgiai okokból, azért, hogy egy történetet össze tudjunk rakni. A Six például azt mondja el, talán szó szerint, hogy neki az újságírás egyet jelentett az Indexel, ő az Indexbe kezdett el valóban újságot írni, és hogyha nincs már az Index, akkor ő ezt nem szeretné máshol folytatni. Ő maradt a médiában, azt hiszem, hogy tévével foglalkozik, de nem is akart a Telexhez jönni. Ő is látta egyébként a filmet, vele is beszélgettem róla, azt hiszem, hogy tetszett neki.
1: Amikor elkezdted a forgatást, akkor ugye látjuk, hogy éppen egy műtéten voltál túl. Ez mennyiben akadályozott egyébként, így tudtál rendesen mozogni ebben a ilyen fűzőszerű valamiben?
0: Hát ez egy elég nagy kockázatvállalás volt, hogy én ott akkor törött gerincel tulajdonképpen, vagy törött csigolyával felkeltem a beteg ágyamból, és kamerát kaptam a kezembe, és onnantól kezdve konkrétan rohangáztam az újságírók meg a történet körül, és forgattam, amerre lehetett. Szerencsére ennek semmilyen utóhatása nem volt, utána átestem egy műtéten is, és teljesen rendbe is jöttem, de az ott nem feltétlenül volt mondjuk orvosilag javallott. És hát voltak nehézségek, sokszor ugye fájt, akkor le kellett ülnöm, le kellett feküdnöm a történet közepette, kikapcsoltam a kamerát, ezek persze nem látszanak, és akkor utána felálltam és folytattam. Néha ez a műanyag páncél, amiben megjelenek, ez nagyon meleg volt, hiszen ez nyáron zajlott, akkor levettem, hogy tudjak normálisan létezni, ne csorogjon az izzadság a felvétel közben a hátamon, de akkor meg hamarabb elfáradtam, de hát ezek tulajdonképpen ilyen ma már anekdotikus érdekességek, és sikerült ezt a forgatást ilyen nehézségek ellenére is lehozni.
1: Ott az elején azt hiszem, hogy az rekonstrukció, ugye? Tehát azt ott újra el kellett játszani, van egyébként benne egyéb olyan rész is, amit újra kellett leforgatni, vagy csak ez?
0: Nagyon örülök, hogy rákérdezel, mert ez egy fontos dolog. Egyetlen 15-20 másodperces jelenet van, amit újra forgattunk, az is tulajdonképpen inkább a dramaturgia vége, tehát hogy ott történetet nem mesélünk el. Én nézem Dul Szabolcs felmondási beszédét, amit én nem láthattam élőben, hiszen otthon voltam a betegágyamon, és ezt a felvételt mutatjuk be úgy, hogy a laptopon fut a valódi felvétel, amit egy kollégám vett föl, és én pedig ülök és nézem, tehát hogy ez az egyetlen felvétel, ami nem valós. A filmben minden, ami látható, és szereplőkkel készült ott a helyszínen, az valós felvétel, és a szereplők beleegyezésével és tudtával készült. Nyilván vannak drónos felvételek a városról, meg hasonlók, a narráció alatt vágóképek, ezeket utólag rögzítettük, de hogy ez valójában nem kapcsolódik a filmhez, hanem ez a filmes hatás miatt került bele, tehát a drón felvételeket a Szabadsághídról például azt nem 2020-ba rögzítettük, hanem tavaly, vagy tavaly előtt nyáron, de ugye ez magukhoz, a dokumentumokhoz nem kapcsolódik, tehát minden, ami a képen látható, az a valóság, és ez szerintem egy nagyon fontos erénye, és ezt teszi fajsúlyossá ezt a filmet.
1: Mekkora költség egyébként elkészíteni egy ilyen filmet? Csak nagyságrendileg nyilván nem szeretnék a pénztárcában nagyon kotorászni.
0: Hát a pénztárcámban sajnos nem is nagyon tudsz, mert ebből az alkotók nem kaptak pénzt. Tehát, hogy tényleg elment gyakorlatilag a 100% gyártási költségre, nagyjából olyan 80 ezer euróba került az 5,5 év forgatás, amiben benne van az operatőröknek a díja, a vágó díja, az archiválás díja, ugye ezeket a felvételeket biztonságosan kellett tárolni valahol, és aztán vágásra előkészíteni. Ez nem olyan vágóprogrammal készült, mint amivel például én újságíróként dolgozom, hanem egy profi filmes vágóprogram segítségével. Fizetni kellett a grafikusnak, vagy éppen a zeneszerzőnek, ugye ehhez zenét is írtak, és nagyon sok olyan költség volt egyébként, ami engem újságíróként meg is lepett, mert hogy nem ehhez voltam szokva, és derült ki, hogy bármilyen szűken is próbáljuk tartani itt a résztvevők számát, azért ez nagyságrendileg nagyobb produkció így is, mint amit egy videós újságíró eddig látott, hát összesen azért ebben dolgozott 20-25 ember aktívan, és volt 3 producere 3 különböző országból, tehát volt egy német, egy dán és egy cseh producer, és az ő munkájuk révén készült el, és lett nagyon szép, tényleg filmes alkotás.
1: Hogy érzed magad a mostani Magyarországon, a mai média környezetben, és milyennek látod a jövőt?
0: Hát a mai magyar média környezet az napról napra szűkebb és nehezebb, és mindig meglep, hogy van egy újabb szintje a nehézségnek. Tehát ugye az anyagi beszorítottságról azért nagyon sok szó esik, mennyire kevés pénze van a független médiának, és hogy nem csak, hogy nominálisan mennyire kevés pénzünk van, hanem az is nagyon fontos, hogy arányaiban ugye a kormány médiához képest mennyire kevés ez a pénz, tehát hogy mennyire kis erőforrásból kell ellensúlyoznunk gyakorlatilag a fake news-t, tehát hogy a hazugságra mennyivel több pénz van, mint elmondani az igazságot, és ez attól a mindennapi munkánkban is érződik, ugye sokkal kisebb stábokkal tudunk dolgozni, sokkal több munkát kell bevállalni, és ami egy fordulópont volt például most talán egy hete, hogy elmentem a Lázár Infóra, mint újságíró, és eddig nem volt jellemző, hogy és amit eddig nem tapasztaltam, hogy maga a közönség is, tehát a fideszes közönség mennyire nyíltan ellenséges lett az újságírókkal. Tehát amikor én megkaptam a mikrofont, hogy kérdezzek, és bemondtam a nevem, illetve a médiumom, akkor tényleg nagyon ellenséges kiabálás és ilyen búzás hangzott a közönség soraiból, akik ugye eközben gyakorlatilag testközelben voltak, tehát egy ilyen nagyon beszorított, nagyon fenyegető érzés volt, nem akarom túl dramatizálni, nem arról van szó, hogy az életemet féltettem, mert nyilvánvalóan se a biztonságom, se egyéb nem volt veszélyben, tehát hogy ezt semmiképpen nem akarom mondani, de ez a nyílt ellenségesség 2-3 hónappal a választás előtt, tehát hogy nem is a választás előtti felfogozott napokban, hát ez megdöbbentő volt, és ez megint egy szintlépés, és hát ez igen, ez nyomot hagyja az ember mindennapjain, ez nyomot hagyja az ember kedvén, a pszichés állapotán, tehát hogy nagyon, nagyon nehéz ma Magyarországon újságírónak lenni, és szerintem aki ma Magyarországon független újságírásban dolgozik, az szinte már csak azért csinálja, mert hisz a médiában, tehát ennek más motivációja már nincsen, hisz a demokráciában, hisz a munkája fontosságában. Nem akarok nagy szavakat használni, de tényleg most már Aldi pénztárosként is talán jobban keres az ember, mint újságíróként.
1: Ebben a helyzetben egyébként a miniszter vagy a politikus próbálta a tömeget egy kicsit ott csitítani, vagy nyugalomra inteni, vagy nem tapasztaltál ilyet?
0: Ezen a Lázár Infón semennyire nem próbálta a miniszter csitítani a tömeget, nem is hórukolta őket, az igaz, tehát a kifejezései, a szavai, azok mindenképpen fokozták a hangulatot, tehát hogy én egy teljesen jogos kérdést tettem föl például arról, hogyha ő az előző Lázár Infója idején megállapította, hogy ott kinek milyen priusza van, akkor adott esetben most is be tud-e számolni, hogy a jelenlévő nem kormánypártiak milyen büntetett vagy nem büntetett előélettel rendelkeznek, amire annyit mondott, hogy hát ez hülyeség. Következő kérdés. De hát mellettem állt az RTL újságírónője, akit gyakorlatilag tényleg alpári módon kezelt. És ez a fajta attitűd nyilvánvalóan bátorító lakhat a közönségre.
1: Ilyen helyzetben egyébként van valamilyen lehetőség arra, hogy összefogjanak a jelenlévő riporterek, tudósítók? Tehát látsz arra valamit, hogy mi lenne a megoldás, hogy ez mégsem normális, hogy te a munkádat végzed, és ennek vagy kitéve?
0: Hát ezen nem gondolkoztam. Ugye az soha nem szerencsés, hogyha különböző médiumok egyfajta ilyen védés-dac szövetségbe tömörülnek, mert szerintem pont az aktivizmus kiváltása az, ami a kormány oldalnak a célja, hiszen hogyha beletolja a független újságírókat egy aktivista szerepbe, akkor onnantól kezdve őket megbélyegezheti, mint valamilyen célnek a kiszolgálói, kifutó fiúi és kifutó lányai, és onnantól kezdve azt mondhatja, amit egyébként próbál is mondani, hogy te nem újságíró vagy, hanem valamilyen célnak, valamilyen szervezetnek a képviselője, nem pedig független. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy szerencsés, hogyha mindenki saját maga dolgozik, és nem közös nyilatkozatokkal próbál operálni, aminek amúgy se lenne jelentősége vagy szerepe.
1: Ugye háborús tudósítóként is ismerhettünk meg téged. Mostanában rengeteg háború van a világban, mész továbbra is, és láthatunk különböző veszélyes terepeken, vagy most inkább a Lázárinfón gyakorlod a veszélyes terepet?
0: Most éppen egy Mikolajevi ukrán front közeli városban átélteket írom meg egy riportban, onnan is jöttem ide erre az interjúra, úgyhogy ez valószínűleg már talán a jövő héten megjelenik a HVG-n. És majd meglátjuk, ugye valódi újságíró vagyok, akkor megyek terepre, hogyha valami történik, és egyelőre most nem látok olyan fordulatot, ami hirtelen kirántal a Magyarországról, miközben itt nagyon sok tennivaló van, tehát hogy én magam is részt fogok és részt szeretnék venni a választás körüli események bemutatásában, de ha bármi történik, akár pozitív, akár negatív, mondjuk Ukrajnában, akkor én ott leszek.
1: Nem félsz? Nyilván van benned valami ilyenkor, amikor elindulsz, hogy vajon vissza fogsz-e térni, vagy ott bármi történhet, egy becsapódó szilánk, vagy bármi lehet?
0: Nem félek, és nem is próbálok erre gondolni, mert szerintem ez nem segít. Valószínűleg van egy olyan alapvető beállítottság, ami segíti ezt a munkát, de emellett én megpróbálom olyan aprólékosan megszervezni ezeket az utakat, hogy a veszélyt a minimálisra csökkentsem. Azt tudni kell, hogy amikor kimegyek akár a frontvonalra, akkor azt egy nagyon hosszú és nagyon alapos előkészítő munka előzi meg, ami egyrészről azt biztosítja, hogy nekem legyenek a terepen kapcsolataim, legyenek kidolgozott visszavonulási útvonalaim, legyenek terveim különböző veszélyhelyzetekre, illetve például legyen egészen praktikusan védőfelszerelésem, megfelelő golyóálló mellény, megfelelő sisak, stb. Olyan felszerelés, ami adott esetben a túlélést jelentheti. Nyilván semmi sem bombabiztos, de ezek azért eddig mindig megvédtek.
1: Hogy alakult így, hogy te egyébként haditudósító lettél?
0: Ez egy hosszú és érdekes történet. Nagyon röviden ez az újságírói munka szükségszerűsége volt. Én nem haditudósító akartam lenni, vagy nem utazós újságíró akartam lenni, hanem történeteket követtem, és az egyik ilyen volt például a menekültválság, ami egészen konkrétan a magyar-szerb határon kezdődött. Én oda 2015-ben lementem az akkori szerkesztőm, Tóth Szenesi Attila kérésére, hogy ott valami történik, nézzem meg. Akkoriban ugye ez egy új történet volt, vagy egy teljesen szokatlan jelenség, hogy Magyarországra miért akarnak menekültek jönni. Akkor lementem a határa egy csomó kérdéssel, ott találkoztam nagyon sok iraki, iráni és afgán emberrel, akik elkezdték elmondani a történetüket, megismertem, hogy ők Törökországba jönnek, akkor egy következő úton nyilván elmentem Törökországba, hogy megismerjem, hogy ez az egyre jelentősebb számú ember miért jön onnan. Ott megismertem, hogy milyen hatással van a szír háború ezekre az emberekre, illetve hogy a szír háború által beolajozott és vagy a szír háború menekültjei által beolajozott menekülési útvonalak hogyan segítik hozzá például az afgánokat, hogy szintén meginduljanak Európa felé. Ráakadtam nagyon izgalmas a magyar valóságot is érintő jelenségekre, és ezeket követtem, és találtam magam mondjuk egyszer hirtelen a Szaharában, Niger és Líbia között valahol egy csomó feketével, akik a Szubszaharából indultak meg északra, Líbia, majd Európa felé. Tehát, hogy ez egy ilyen szükségszerű lépkedés volt, és ugyanígy volt Ukrajnával. 2014-ben mentem ki a Majdan térre, ahol egy békés, de nagyon határozott Európa párti tüntetésről akartam tudósítani, majd hirtelen ott felpörögtek az események, lövések dördültek, erről is beszámoltam, aztán amikor mondjuk elcsatolták a Krímet, vagy Donyeckot és Luhanskot, akkor nyilván már nekem szóltak a szerkesztők, hogy hát te voltál már Kijevben, vannak kapcsolataid, van fixered, utazd ki Szevasztopolba, nézd meg, hogy mit csinálnak ott most az orosz pártiak. Elmentem, ott voltam, amikor a Krímet elcsatolták, aztán ott voltam, amikor Donyeckot és Luhanskot tulajdonképpen népköztársasággá kiáltották ki egy egészen döbbenetes, felháborító és átlátszó népszavazásnak csúfolt színjáték végén. Elmentem akkor Mariupolba, ami akkor egy 2015 körül egy ilyen már szorongatott terület volt, és aztán 2022-ben szintén teljesen logikus volt, hogy én megyek további helyekre, és számolok be az ukrán háború állásáról. Tehát, hogy itt az egyik esemény logikusan és szükségszerűen vezetett a másikhoz, és találtam magam izgalmas helyeken.
1: Tehát ez nem egy tervezett dolog volt, nem így születtél nyilván, hogy te háborús tudósító akarsz lenni, de újságíró akartál lenni?
0: Igen, egyébként már egész korán írni akartam, és újságíró szerettem volna lenni, tehát ez az írói elképzeléseim azok szerintem ilyen 8-9 éves koromban jelentkeztek, és akkor írtam az első nagy sikerű kisregényemet, amit szerintem a család 3-4 tagja is olvashatott. És akkor bennem maradt ez az érdeklődés, az írás iránti vágy, de mellett elkezdtem olyan 10 éves korom körül fotózni, és az is egy ilyen nagy szerelemmé vált, úgyhogy az egész korán már megvolt bennem. Voltak leágazások, meg voltak bizonytalanságok később 20-as éveimben, de hogy azok is például az világutazások révén, meg az ott beszerzett információk révén nagyon sokat hozzátettek ahhoz, hogy amikor elkezdtem újságot írni, akkor mondjuk így egyfajta ilyen repülőrajttal indíthattam.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és azért én remélem, hogy majd lesz egy második része is ennek a dokumentumfilmnek, amit elkészítettél a 80 dühös újságírónak, és mindenki szerintem menjen el a moziba, művészmoziba, ugye ott lehet látni, meg interneten, ezt azért mondjuk el még, hogy hogy lehet megnézni.
0: Magyarországon a művészmozikban játsszák majd, legközelebb a Toldi moziban lesz, 24-én, február 24-én, egyébként teljesen véletlenül az ukrán-orosz háború negyedik évfordulóján, és utána a kinóban lesz, a Puskinban lesz, tehát hogy folyamatosan műsoron tartja most egy ideig a Budapest film, nézzétek meg a mozi műsorban.
1: És később esetleg streaming platformokon elérhető lesz?
0: Most derül majd ki a nemzetközi premierek során, hogy milyen terjesztése lesz, ez ugye most egyelőre csak magyarországi terjesztés, és hogyha megkeres minket majd, illetve a produceremet valamilyen a film terjesztéssel foglalkozó sales agent, akkor kiderül, hogy ez streaming platformra kerül, adott esetben tévékbe kerül, nemzetközi mozis élete is lesz esetleg a filmnek, ez most derül majd ki.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt a Média Egymára. Egy hét múlva folytatjuk a műsort. Érdemes visszahallgatni a beszélgetéseinket a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és hétről hétre 14 rádiónak is odaadjuk a műsorainkat. Ezeknek a listája megtalálható a Média 1-en. Földes Andrásnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm, remek beszélgetés volt.
2: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az anyarendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegye bérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirót mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt, Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a Kisöcsém című operettet, amelyet a kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
6: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
7: Társadalmi célú közleményt hallottak.
8: Hobby Rádió. Rádió.
9: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Május 2-a, szombat. Budapesten a hosszú hét végére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mossák a Margit hidat ma 15 óra 30-ig, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készüljenek az autópiacnál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon, burkolatjavítás miatt. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Mától a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani.
11: Hobby Rádió!
12: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát!

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László.

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánát odakeni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis Kinglingbenga, meg a nagy Kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatott megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy ***. Mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várján, állítsd le, megnézem, hát, ha fel lehet. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejemrambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne ide üljünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalogmentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, eh? Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válig, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, a fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni, de... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a vaj, a tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Vaj! A hölgy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Puff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az úti könyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy oda menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
2: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen. Képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, sir, sir, sir, sir, sir, ui. Oh, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnte, nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba a kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincsen. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Magács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapirka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Szerengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hímtagja, aki csodálatos. Föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyben a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Szerengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül. Borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja James, nyomja! Nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fős stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán... Föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tudja egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születtél erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, b***e, olvadnak a lékegyek, figyeljél már oda, kidöglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arcán, hogy nem érdekli. Vigyel meg, van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: remek közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Schröder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. És nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéki az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb menjünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba. Mekkorák lennénk ott, ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, Oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elcakar a cérna, így kinyílik a daru ajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam azt a... Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora

csak az 54 ezeres bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátra ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok. Csinálj így. Olyan tévén van, hogy tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a UPC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót, 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik. Levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így... Akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia. Úgy hívják Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Hát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok. Tehát Smuk Andor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest. Tehát legyen Shrek Kandor innentől, jó? Tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Hú**os sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit, Béla, hülye vagy, levágjunk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki, spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a tomat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről. Úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom. Baj van, fiam. Még itt se vagy, nagyfater, mi baj van? Nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok. Mikor indul? 4:20. Reggel. Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszáll nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönbe? Disznóhús. De Pesten az nincsen, az hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternek, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázon, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micó bá, nagyon nagy karakter a faluba. Micó bá, ő, hát ő k***jét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor ő biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, be***ik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici k***osztát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na. Tanuljál, mert...

0: Az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert... Na! Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, várjunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen! Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat. Ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat. Biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány. Hopp. Mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött, bemolt az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Majd benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta. Rányelt, és rüccs, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.
2: Köszöntöm Önöket meg szeretettel, hogy azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a répa lepra, meg jön a szilva éc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dingyekankót, mert az már

0: Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy eddig nem is védoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszer béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! Gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam, hogy édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az zebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hagyd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököd, de ti nem mész ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB az UVA-t, azt csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezdett egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaik, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézzenek, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt valahogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lesszi hazatért is úgy, hogy ő a Lesszi a kutya, meg a gazdája kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. 1 perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősebb borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48000-ért a hátamat is lenyírja. Hát, évek óta kedvencem, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És... hát... ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletemben kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Műsorajánló.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten 1 órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.
9: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
10: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
9: Hobby Rádió.
11: Hallottál már erről a rádióról?
12: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
9: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: Reklám. Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu. Dexablock.
14: Fájdalom csillapító.
13: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
15: Dexablock. Fájdalom csillapító.
13: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
16: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
17: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.

Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41.
4: Nos, adó vagy nem adó, adó.
3: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Vedő.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Május 2-a, szombat. Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mossák a Margit hidat ma 15:30-ig, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készüljenek az autópiasznál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon, burkolatjavítás miatt. Rendezvényt tartanak a Pap László sportarénában ma 20:00-22:00, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Mától a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot, csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között az MVM domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Life.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
10: A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor
11: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
12: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást!
11: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
13: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
12: Csak itt a Hobby Rádióban.
14: Köszöntöm a hallgatókat, Pille vagyok. Csak gyűlnek a szociális problémák. Aluljáróban, metróban, vasútállomáson, az utcán, vagy bárhol. Munkája már régóta nincs, csak kint áll az utcán és ordibál.
8: 5 forintot egy 20-asért?
14: Vagy egyszerűen egy szintetizátort, vagy egy tangóharmonikát nyüstöl már másfél órája, és várja azt, hogy adjanak neki legalább néhány forintot. Legalább csinál valamit. Nem úgy, mint azok, akik egyszerűen csak odajönnek.
15: Adjál majd pár forintot.
14: Vagy megszánjuk, és tudjuk, hogy úgyis elvissza azt a 20-30 forintot, amit odaadtunk neki, mert nem hajlandó elfogadni a kenyeret tőlünk. Ennyire előítéletekkel rendelkeznénk, de mégis ott motoszkál bennünk. Vajon mi juthatunk ilyen sorsra, amikor már enni se lesz mit? Hogyan jutnak emberek koldusbotra?
16: Pillesó, mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet. Hallgass minket az interneten!
17: A pille.hu weboldalon.
16: Pille Show.
17: A jövő hangja.
16: E-mail címünk
18: pille@pille.hu.
17: Nekiméljetek! E-mailjetek!

0: Budapest egy jól frekventált helyén vagyunk. Két férfi és egy nő szemmel láthatóan koldulnak. Néha egy-egy fillért csörren. Na, fillért már rég betiltották. Ki tudja hány forint. Akad köztük százas is. Ők hárman csak zenélnek rendületlenül. De kik ők? És honnan jöttek? Mit akarnak? A kíváncsiságtól vezéreltetve megszólítottam őket.
1: Kívánok. Hát gondoltam, hogy beszélgetnénk egy kicsit, hogyha itt hajlandóak lennének. Mióta zenélnek így együtt?
2: Hát egy jó pár évenként, de mi testvérek vagyunk együtt. Uh-huh. A hölgy nem tud beszélni, aki van velünk, nem igen hall is süketve. Mi ezt a zenét csináljuk, hogy mi keresünk egy kis pénzt. Ez a helyzet, mert úgy nagyon nehéz a mai élet.
1: És ezen kívül dolgoznak valahol?
2: Az én szakmáim gyógymasször.
1: Mióta zenélnek?
2: Hát egy pár évenként, úgy 94-től például.
1: Jó lehet ezzel keresni?
2: Hát lehet úgy keresni, de a kis pénzt úgy szépen elosztjuk.
1: De milyen volt az első, amikor ide kéne? Nem volt egy kicsit olyan ambivalens érzésük, tehát egy kicsit olyan furcsa, hogy most ide ki kell állni és...
2: A népek nagyon kedvesek azért mindig.
1: Adakozóak vagy inkább megnézik, hogy hova adják a pénzt?
2: Hát mi ismerjük azért a pénzt, de sokan adnak kedvesen. Mindig, mikor adják, nagyon kedvesen adják a pénzt, mert tudják, hogy nagyon igazon énekelünk azért.
1: És eredeti szakmájukban nem próbáltak valahol?
2: Hát nagyon nehezen el lehet helyezkedni.
1: Magsegély, egyéb járadékok?
2: Van.
1: Ebből mennyire lehet megélni?
2: Hát úgy szép lassan ki lehet pótolni az élete, de azért nagyon nehéz, újra, ahogy mondtam önnek.
1: Család, gyerekek vannak?
2: Nincs, együtt élünk.
1: Mind a hárman?
2: Igen.
1: Akkor mennyit szoktak ezzel keresni?
2: 5-6 ezer forintot úgy naponként. Szép lassan
1: ki lehet.
2: Például a zenével jól lehet keresni, de itt is egy nagy fáradtság van, és mi mint szabad térenként zenélünk azért mindig. Itt még jó, az emberek mindig nagyon kedvesek. Még vannak kollégáink, amelyek zenélnek, de ilyen aluljárokban, tudja?
1: És önök itt általában itt zenélnek?
2: Igen, mindig itt.
1: Tehát szabad téren, nem aluljárók?
2: Nem, szabad téren, na itt még jó. Még becsületesek a népek, minden.
1: Télen mit fognak csinálni?
2: Hát télen is úgy karácsonykor, mikor sok mindenféle szép zenét lehet. És télenként még pihenünk.
1: Meséljenek meg kicsit úgy magukról, hogy honnan jöttek?
2: Szóval mi Erdélyből származunk.
1: És mikor kerültek Magyarországra?
2: Ó, hát már 91-től. Mondtam, úgy nyáronként még dolgoztam gyógymasszázsban a Balatonparton, de ilyen szezon munka.
1: És ez a szezon munkával keresett jobban, vagy itt
2: hát kint a lehet keresni a szezoni munkával is, de a zenével csak.
1: Tehát az úgy biztosabb.
2: Persze, még biztosabb. Mindenféle zenét tudok zenélni, például a könnyű zenétől, a klasszikus zenétől, a jó, szép nótacsárdásoktól.
1: Nem próbálkozott valami vendéglátónál elhelyezkedni
2: zenét? Hát még volt ilyen sikerem, még voltak ilyen vezér vendéglátók, amelyek ígértek, hogy esetenként szoknak adni egy 5000 forintot, de sok beszédenként volt.
1: Abban még nem származott semmi probléma, hogy azért nem veszik föl munkára, mert vak vagy...
2: Nem.
1: És mik a terveik a jövőre vonatkozólag?
2: Hogy? Még egyszer.
1: Mik a terveik?
2: Értem, hát...
1: Mi az, amit szeretnének például?
2: Hát a zenével, elvem... Kiskorodtól foglalkoztam, még 7-8 évtől tudtam zenélni szájharmonikán.
1: Milyen iskolai végzettsége van?
2: Hát megvan a gimnázium plusz a középiskola, 4 év középiskola gyógymasszázs. Aha. Csináltam ezt, és van erre diploma is, minden.
1: És tulajdonképpen akkor már a gyógymasszörködése nem is kívánna foglalkozni?
2: De kívánok, és nagyon jól ismerem, és még van egy klientesem úgy, de nagyon ritkán.
1: Inkább ezzel lehet keresni?
2: A zenével lehet, úgy szép, komolyan mondom, még becsületes, senkit sem nem zavarunk, se a rendőreke úgy nem volt gondunk. Mindig, úgy ahogy mondtam, nagyon becsületesek voltak. Mindig szeretünk járni tisztán, rendesen, felöltözve.
1: Minden esetre én akkor sok sikert kívánok.
2: Full a rádióban. Amit ismerem, mindig zenéltem azt is.
1: Igen?
2: Persze.
1: Na, hát akkor hallgassuk akkor a szól a rádió.
2: Tehát én tudom, de szájharmonikában csak.
1: Fantasztikus.

0: Pille Show.
1: A pille.hu weboldalon. Kattintson ránk! Hallgasson minket! Ritkán hallott slágerek, csak itt, a Pille Show-ban.

0: Hillesó, mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet.
1: A helyszín egy budapesti aluljáró. Október végét írunk. Mindenki siet, fázósan húzza össze magának a bátot, kivéve egy valakit. A fal mellett áll, és tangó harmonikázik. Közelebb megyek hozzá, de rám se néz. Aztán néhány perc múlva jövök rá, hogy nem lát. Atyaisten, csak a Bibliából meg a regényekből olvastam a vakkoldusról. Nem is gondoltam volna, hogy itt az aluljáróban össze is futhatok vele. A beszélgetés egy kicsit sablonosan indult, de hogy mik ki nem derülnek.
2: Beszélgessünk egy kicsit, hogy telnek a napok.
3: Elmennek lassan. Lassan, itt van már hideg. Nem mozog az ember úgy, se úgy ezekben melegszikben.
2: Látod amennyit?
3: Én már csak fényt. Valamikor láttam tökéletesen. Nem, hanem volt egy fűtőgyulladás, amiből egy arcüreg gyulladás, és ráment a látóidegre. Tönkretette. Aztán voltak-e különböző családi problémák. Általában az ember hova menekül az italba. Én meg ráadásul a rumhoz mentem, az meg aztán nagyon tönkre teszi a szemet.
2: Sokat hívott?
3: Hát, sokat, majdnem alkoholista voltam.
2: Milyen időskoráig látott?
3: Én tulajdonképpen 85-ig láttam rendesen. Hát úgy rendesen, hogy 72-ben már felkerültem ide a vakok suliába. Aha, ne romoljon tovább a szemem.
2: Igen.
3: Aztán azt hiszem 90-ben jött ez a divatban ez a létszám leépítéses módszer, akkor mentem el nyugdíjba, mert akkor hagytam abba az ivást is.
2: Hány éves volt?
3: 21.
2: És akkor hogy volt? Te kilépett az iskolába?
3: Szerintem tegeződjünk.
2: Jó, oké.
3: Szervusz, itt a kezem.
2: Szervusz.
3: Nem vagyok én még annyira öreg.
2: Még én sem, úgyhogy kimentél az iskolából.
3: Én kimentem a suliból.
2: A 88-at elvégezted, nem?
3: El, igen. Uh-huh. Először csak egy telefonos tanfolyamra került a Pimvicki Gyurihoz. Aztán ugye, hogy Fater nagy kommunista volt, nagy pártag, SB titkár, meg ilyesmik, majd náluk a gyárban, a Ganzban lesz hely. Aztán nem lett hely, mert dugósgép volt, barándugós, lovakot oda nem alkalmazhattak, én már akkor laknak voltam minősítve papíron. Akkor lekerültem videkre, ott éltem egy másfél évet, akkor...
2: A mivel foglalkoztál, vagy csak úgy éppen?
3: Csak úgy voltam, termesztettem a földet. Túrtam itt, ahogy fölnőttem benne, nem áltai gyerek vagyok. Tudom, meg egy munkahely. A Franklin nyomdába fölkerültem oda, telefonközpontos voltam, két porta között volt a központ átjáróház, volt 2008 a fizetésem. Na, elmentem a 6 kerék kávéba dolgozni, hát ott meg aztán eszméletlen munkakörülmények voltak. Képzeld el, hogy a központ úgy volt kialakítva az udvarból, hogy a gyűjtelkezelőpultnál, az előtted és a bal oldaladon lévő fal az az épületnek a főfala volt. A hátad mögött, meg a jobb oldaladon lévő fal, az meg 10-es acél lemez volt. Télen, akkoriban dolgoztam ott, mikor volt az a nagy hideg, hogy 3 napig nem járt semmi. Hát a hívó nem értette, hogy mit jelentkezek be, mert annyira vacogtam. Bent a közben. Rajta ültem a fűtőtesten, és nem bírtam beszélni. Olyan hideg volt.
2: A nem jó járt. És meddig dolgoztál ott?
3: Hát, ott lehúztam 8 hónapot. Utána elmentem a kefegyárba, onnan meg adódott egy lehetőség, a Skála megvette a Klauzártéri csarnokot, kellett még egy központos, elmentem oda. Hát a kefegyárba ittam én igazából.
2: Na, elég sok munkahelyed volt az.
3: Hát volt, mert most is ott dolgoznék, azt én toltam el nagyon, mert a kollégámnak a felesége elment szülni. És ugye megkérdezték a főnökök, hogy ugyan engem jobban szerettek a vásárlók is, meg a vezetőség is, de döntsük el mink, mert ők balhét ebből nem akarnak, hogy ki marad, mert egyikünknek menni kell. Hát mondom én neki, ott van gyerek, jobban szüksége van a pénzre, elmegyek én nyugdíjba. Másképp őt küldték volna el, és én mindig ott dolgozhatnék.
2: És ez volt 90-ben?
3: Ez volt 90-ben, igen. De akkor azt lekerültem ide, azt választhattam, hogy vagy iszok tovább, és rógatom a lábamat, vagy neki fogok valami értelmes dolognak, de akkor abba kell hagyni az ivást, mert kell a pénz, kellett a nyugdíj. Akkor neki fogtam nyulászkodni. Le voltam szerződve, 100 emén volt.
2: Akkor már nem is látta, tehát akkor csak fényt láttál már.
3: Akkor már csak fényt láttam, igen.
2: És akkor hogy foglalkoztál a nyulakkal?
3: Hát figyelj, nekem benne van a véremben a földművelés, abban nőttem föl. Meg lehet csinálni, vakon is kibírod gyomlálni, hogy a répát ki tudod fialni. Krumplit is megbírod tölteni vakon, jó, hogy fáradalmas, meg lassú. A füvet ki tudod közül eszedni a gazt. Lementem négy év alatt 700.000 forintot raktam össze a nyulakból. Annyi hasztot hozott.
2: És ezt mi hagytad abba?
3: Összeismerkedtem egy lányjal, úzdonot vettünk egy önkormányzat is segítette a lakást, azt elvitte a lány, mert akkor még divatban volt az, hogy egy embernek csak egy lakása lehetett a papíron.
2: És mi lett a lánya?
3: Hát szó szerint legalább akkora nagy mint az anyja. Az volt, mikor megismertem is, csak nem hittem a szóbeszédnek, mert én úgy vagyok vele, hogy én nekem mondhatsz akármit, bizonyítsd be.
4: És sajnos bebizonyította.
3: Hát bebizonyította, elúszott minden pénze. Lekerültem a padlóra, akkor hál' Istennek indított a Sirilla Gyuri Salgótarjánba egy relaxációs masszázs tanfolyamot. Anyám addig beszélte a fejemet, amíg arra beiratkoztam. Végül is ez kizökkentett, fölbírtam állni a padlóról, akkor mikor elúszott az a lány, meg a hozomány minden, akkor nagyon padlóra kerültem. Utána visszajöttem ide Pestre, mert Csarnokba kellett mennem helyettesíteni, egy hónapra elment a volt kollégám szabadságra, akkor meg kellett nekik helyettes, azt itt ragadtam. Elmentem ebbe a önkormányzati erfóba, hogy az időm le legyen kötve, ne csak lógjak itt Pesten. Azt amikor oda jött egy új, semmit nem csinál, és akkor 7-8 ezer forintot kapott készhez, én még másfél év után még mindig csak 5 ezer forint bruttón volt, akkor megelégeltem, azt ott hagytam őket. Központos állás, nincs helyettesítés, nincs. Akkor kerültem oda, hogy hát lemegyek vidéken, ott már kezdeni nem tudok semmit magammal, mert nálunk a faluban már csak annyival foglalkoznak, hogy saját magukat fönntartsák, állatot semmit nem tudsz tartani, szóval úgy, hogy én pénzed legyen belőle.
4: Mihez kezdtél itt Pesten? Most hogy találtál lakást?
3: Megint ott az Erfóba összeismerkedtem ezzel a lányjal, akivel most együtt élek.
4: Mióta éltek együtt?
3: Már 5 éve.
4: És ez a lány az lát?
3: Lát, mondjuk ez érdekes ez a látás, mert bent a 20 évben laknak olyanok, akik sokkal többet látnak gyakorlatilag nála, és mégis megkapták a laktagságit, hivatalosan laknak minősítették őket. Őt meg elvittem személyzetbe, mert bújik teljesen az újságban az órával olvassa. Annyira rossz a látása, és csak 30%-ot adnak neki rá.
4: És az előző barátnőd, aki ott hagyott, az látott?
3: Látott az is. Én a ritka kivételekhez tartozok a vakok között. Nekem 2 látó barátnőm volt, akivel együtt éltem huzamosabb ideig. Most már kezd nyitni a látótársadalom a vakok felé, de még mindig nagyon el vagyunk szigetelve.
4: A látó barátnőjei, de hogy jöttél ki?
3: Nagyon nehéz volt velük kijönni, főleg az ezelőttivel. Ők is úgy voltak, mint az átlag látó ember, hogy a vaknak még az egyenes úton is segít. Kell. Nem tud megcsinálni semmit, hiába bizonyítasz neki. Kettőnek bebizonyítod, a harmadik ugyanúgy nem fogja elhinni.
4: Az, ahogy te itt kint állsz az utcán, ezzel mennyit szoktál keresni?
3: Hát nem lehet kiszámolni.
4: Adakozóak egyébként az emberek?
3: Megnézik, hogy kinek adnak. Megnézik, hogy kinek adnak, és ha én látnék, én is megnézném, hogy kinek adok. Mert hát elég régóta benne élek már be a utcai életbe, aluljáró életbe. De a jobb lehetőségem nincsen pillanatnyilag.
4: Balhék nem szoktak itt lenni, hogy itt zenélsz, tehát rendőrök nem szoktak.
3: Szoktak végül is, főleg, hogyha valami nagyobb balhé van a látók között, akkor a rendőrök is nagyon bedurvulnak. Volt összezördülésem, az egy kommandósa volt, le akarta tépni rólam a harmonikát. Tudja, Tido, hogy takarodj a anyádba, és megkapta a harmonikát, tehát ugye két szín fogja a vállamra, és le akarta tépni. Mondta neki, állj már meg, haver. Hanem először talán azt mondanám meg, hogy ki vagy, mondom, mert itt van ez a fehér botosz, akkor kiütöm a szemed, és akkor te is mehetsz a vaktagság idén.
4: De megúsztad a balhét, nem?
3: Hát végül is megúsztam. Nézd, van egy íratlan szabály, hogy ha te nem balhézol, és a közvetlen melletted lévőkkel fenntartod a normális kapcsolatot, nem engeded, hogy eldurvuljon a közvetlen környezetedben a helyzet, akkor téged se fognak bántani.
4: Nem szeretnél jobb munkát esetleg, mert ezzel így el vagy egy darabig.
3: Kilátástalan. Lenne egy olyan telefonközpontos állás, és a főnök nem cseszeget nálandóan, hanem hagyná, hogy végezzem azt a munkát, amit nekem ott el kell végezni. Nem volna a nyakamon. Hagyna, hogy rendesen dolgozzak, ami az én munkám. És megadnák ezt a fizetést, nagyon szívesen bármikor elmennék egy központba dolgozni.
4: Mik a terveid?
3: Mik a terveim? Most úgy néz ki, hogy meg ezt az eljegyzésem, ha sikerül...
4: Gratulálok előre is.
3: Hát köszi. 4-5 éve élünk együtt ezzel a lánya most már. Megérdemel annyi tiszteletet, hogy elvegyem.
4: És azután hogy lesz?
3: Hát először is szeretném összehozni az eljegyzésre a pénzt. Most egyre nagyobb esélyem van rá, hogy sikerül, bár attól függ, hogy az időjárás hogy engedi.
4: Mert milyen időszakokban szoktad többet adni általában?
3: Főleg ilyen nagyobb húsvét, karácsony, olyankor lehet jól keresni. Ezért nem is igazán válaszoltam neked a kérdésedre, hogy mennyit tudok itt keresni, mert ha azt mondom neked, hogy 1000 forinttal bemész a boltba, és nem bírsz megvenni egy napi ebédre valódat, vagy ha megveszed, akkor marad 20-30 forint a zsebedbe, akkor ahhoz képest, ha én idei reggel kijövök 8-ra és délután 2-kor elmegyek 3000 forinttal, akkor jó keresek. Ha ezt még hozzáveszünk, hogy a minimálbér most olyan az órabér olyan 150-160 forint körül mozog, ha jól tudom, akkor meg igencsak jól keresek 3-400 forintos órabérben.
4: Nem szoktál itt fázni?
3: Hát most egy kicsit hűvös van.
4: Na hát akkor játsszál már valamit ilyen új melengető gyanánt. Milyen tangó harmonika ez?
3: Ez egy 72-es Weihmeister.
4: Mióta van meg neked?
3: Ez már 3 éve. Dolgozok vele. Öcsémnek a barátnőjétől vettem meg, mert abszolút nem ért a zenéhez, el akart adni 5000 forintért. Mondta neki, jó, mondom, én adok neked 18-at érte, mert annyit nekem is megér, ki tudom vele hozni, és mondom, téged se akarnak nagyon átvágni. Játszok neked egy szép keringőt, az könnyebb lesz, hogy lejátszani.

0: Kamu reklámot hallottak.
1: Továbbra is reklám nélkül. Csak itt, a Pille Show-ban.

Ez volt mára a Pille-só. Az elhangzott műsor témáival kapcsolatban, ha szeretnének hozzászólni, megtehetik a pille@pille.hu e-mail címen, vagy részletesebben lehet olvasni a mai témáról is a www.pille.hu weboldalon. Én megköszönöm figyelmet.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalomírás belit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díjszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje.
3: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
3: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
3: A jövedelemadó vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 2-án a Zsigmond nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Zsigmond germán eredetű férfi név, a Sigismund névből ered, jelentése győzelem, védelem, azaz győzelmes védelem. A név betézése Zsigmondka, Zsiga, Zsigácska, Zsigú, Zsigus, Zsiguci, Zsigi. A név jeles viselői Kemény Zsigmond regényíró politikus, Muric Zsigmond író, Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrász, Luxemburgi Zsigmond magyar király, valamint ön, kedves Zsigmond. A Zsigmondokon kívül köszöntjük még az Atanáz, Boris, Minerva, Nétusz, Pellegrin, Pellegrina, Ráhel, valamint Zsoé nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyrádió.hu.
3: A rádiót!
4: Csepre Géva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbyrádió hallgatóit.
5: Neoton Disco.

0: Quantum Disco.
1: Non-stop music. Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 2-án. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 997. május 2-ával kezdünk, ekkor halt meg Géza fejedelem. A középkorban folytatjuk, 1519. május 2-án, 67 éves korában meghalt Leonardo da Vinci, az egyetemes zseni, aki egy szemében volt festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós. Festészetében a művészetet a tudománnyal hozta kapcsolatba, rendelkezett a pontos érzékelés és a megszerzett ismeretek megjelenítésének képességével. Leonardo hírnevét az Utolsó vacsora és a Sziklás Madonna alapozta meg, Firenzében festett jelentős művei a Mona Lisa és a Szent Anna harmad magával. Vázlataiban számos műszaki problémát megoldott az utókor számára. 1729. május 2-ával folytatjuk, ekkor született meg Nagy Katalin orosz cárnő, felvilágosult uralkodó, a filozófusok barátja, gyakorlati politikus, aki országát európai nagyhatalommá tette. Uralkodása alatt 1762 és 1796 között foglalta el Oroszország a Krimfélszigetet, Ukrajnát, Belorussziát, Litvániát és vett részt Lengyelország három feléosztásában. Ugorjunk a 19. századra, 1842. május 2-án megszületett Kézmárszky Tivadar, szülész, nőgyógyász, egyetemi tanár, aki a bábák és nővérek munkakörülményeinek javításáért dolgozott. Ő szervezte meg a magyar bábaügyi ellátást és indítványozta a korszerű szülésznői oktatás bevezetését. Megalapította a bábaképző intézetet, segítkezett a bábatörvény előkészítésében. A 20. század elejével folytatjuk, 1903. május 2-án megszületett dr. Benjamin Spock, a gyermekbetegségekről, gyermeknevelésről szóló alapmű írója. Még mindig a 20. század, 1963. május 2-án megszületett a kubai Vivian Ramon, a nemzetközi nagymester sakkozó. Lépjünk előre 9 évet, 1972. május 2-án meghalt J. Edgar Hoover, aki 48 éven át volt az FBI igazgatója. És végül 1972. május 2-án járunk, megszületett Dwayne Johnson, művész nevén The Rock, amerikai színész. Néhány ismertebb filmje, a Skorpió király, a Múmia és a Múmia visszatér. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
1: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: Hobby Rádió.
1: 2026. május 2-a szombat, Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 7-től 14. vers. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Elmélkedés. Mutasd meg nekünk az atyát, kéri Fülöp apostol Jézustól. Őszinte kérés és vágy ez, amely sokunk szívéből felszakad időnként, hiszen szüntelenül Isten közelségére, megérinthetőségére vágyakozunk. Jézus válasza kissé meglepő: aki engem lát, az látja az atyát. Nem azt mondja, hogy elmondom neked és a többieknek, ki az atya, hanem azt, hogy az ő személyében jelen van az atya, mert minden szava, cselekedete, együttérzése az atya szívét tárja fel. Jézus azért jött közénk, hogy az atyát láthatóvá tegye. Ez az evangéliumi rész a keresztény hit egyik legmélyebb titkához vezet el minket. Isten nem elrejtőzik előlünk, hanem kinyilatkoztatja, megmutatja magát nekünk. Nem elérhetetlen, hanem kapcsolatba akar lépni velünk. Jézus a híd az atyához. Fülöp kérése és Jézus válasza segíthet nekünk is újra felismerni azt, hogyha látni akarjuk az atyát, Jézusra kell néznünk, mert ő a láthatatlan Isten képmása. Az ő tetteiben a mennyei atya cselekszik, az ő tanításában az atya szól hozzánk. Jézus tanítványaként mi is az atya képmása vagyunk, ha engedjük, hogy átalakítson minket. A szeretet, a megbocsátás, a béketeremtés apró tettei az atyát teszik láthatóvá a világban. A húsvéti időszakban, amikor a feltámadott jelenlétéről elmélkedünk, ez a nap arra hív, hogy merjük meglátni az atyát Jézusban, és éljünk úgy, hogy az emberek bennünk is meglássák őt. Uram Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet, te vagy az atyához vezető út. Taníts minket rád figyelni, téged szemlélni, hogy általad megismerjük a mennyei atyát. Add, hogy életünkben ne csak beszéljünk Istenről, hanem tükrözzük is az ő szeretetét és irgalmát az emberek felé. Segíts, hogy tetteink, szavaink, jelenlétünk másokat is elvezessenek hozzád és az atyához. Erősítsd hitünket, hogy amikor kérdezünk, keresünk, kételkedünk, újra és újra rád találjunk. Mutasd meg magadat, Urunk, és ez elég nekünk. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Szíved!

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Szivárvány.
4: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta.
1: Hobby Rádió.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy az amerikai David Hubble és a svéd Thorsten Wiesel újszülött macskák egyik szemét tartósan letakarták, aminek az lett a következménye, hogy azok 3 hónap elteltével erre a szemükre végérvényesen elveszítették látásukat. Ezzel bebizonyították, hogy az agynak bizonyos külső hatásokra is szüksége van ahhoz, hogy a szem és a látás központ közötti kapcsolat, azaz a megfelelő idegsejtek, neuronok kialakuljanak.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
7: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Nem bírod már elviselni.
3: Always look on the bright side of life.
4: A régi ismerős dallam új köntösben.
5: Nézd az élet jó oldalát.
4: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
6: Engem ez így jó.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Egészségedre.
3: Egészségedre.
1: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: És ebben 0660-as telefonom nyilvánul.
2: Köszönjük szépen.
3: Nagyon komolytalan vagyok, borzasztó. Na. Istenem! Na jó.
1: Bocsika.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, elsőként a magyar nyelv és irodalomírásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díjszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vény nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.

Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehérbottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. 2 óra, 1 évszám és a korszak legjobb ritmusai a Hobby Rádióban, Baluval.

Kellemes hétvégét kívánok minden kedves hallgatónknak, sziasztok, a mikrofon mögött Balut hallatjátok, és ez itt már a Back in Time, vissza az időben. Múlt hétvégén 2015-be repültünk vissza, és most megint beizítottuk az időgépünket. Most nagyon messzire megyünk, de nagyon-nagyon messzire, mert hiszen szerintem már belőttétek a 70-es éveket, így a Zabba felvétele kapcsán. Bizony 1976-ba repülünk vissza ebben a közel 120 percben, amikor is Magyarországon a Kádár korszak stabil, de azért zárt világát élte. A hétköznapokban a gulyás kommunizmus korszaka volt ez, amikor már sokan érezték a viszonylagos biztonságot, de a szabadság azért még mindig korlátozott volt. A magyar könnyű zene egyre népszerűbb lett, a beat és a rock zenekarok kultusza erősödött. A korszakban a rádió és a televízió hatalmas szerepet játszott, a zenék nagy része ezekből a csatornákból jutott el az emberekhez. A svéd Abba együttes 1976. augusztus 15-én megjelent kislemeze szólt a Dancing Queen. A dal a csapat negyedik stúdióalbumán kapott helyet. A svéd megjelenés után először augusztus 16-án jelent meg a dal az Egyesült Királyságban, majd Európa számos országában, ahol világsláger lett. Zeneileg a Dancing Queen az akkori divatos amerikai diszkó zene Europop változata. Mivel akkoriban a diszkó uralt az amerikai slágerlistákat is, a csapat úgy döntött, hogy követi a trendet. Most pedig a Bee Gees angol pop együttes következik, melyet három fivér, Barry Gibb, Robin Gibb és Maurice Gibb alapított. 45 éves pályafutásuk alatt a Gibb fivérek 19 dala vezette a slágerlistákat, egyetlenek a The Beatles mellett, akiknek egy időben 5 daluk is szerepelt az USA Top 10-ben 1978. március 4-én. A Gibb fivérek több mint 1000 dalt írtak. A You Should Be Dancing az 1976-ban megjelent Children of the World albumról származik. Egy hétig az amerikai 100-as listán az első helyen állt, 7 hétig pedig az amerikai Dance Club playlistán az első helyen, és ugyanazon év szeptemberében az 5. helyet ért el a brit kislemez listán. Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk már is az 1976-os utazásunkat. Fogadjátok nagyon sok szeretettel a Gibb fivéreket, azaz érkezik a Bee Gees és a You Should Be Dancing.

Bonnie M és a Daddy Cool a korszak egyik legnagyobb diszkó himnusza szólt az imént. Bobby Farrellék ezzel a dollal is bebizonyították, hogy a műtjegyné hangzásnak ott a helye a világ élvonalában. Sziasztok, kellemes elhiúzást mindenkinek, ha még nem mutatkoztam volna be, amit kétlek, az én nevem Balú, ez pedig a Back in Time. Itt a Hobby Rádióban minden szombaton délután 1 és 3 óra között kiválasztunk egyéb számot, és elhozom nektek az akkori legnagyobb sikereket, slágereket és információkat. A mai műsorban 1976-ba utazunk vissza, ahol nem csak a zene, hanem a technika is mérföldkőhöz érkezett, nálunk legalábbis. Ekkoriban indult el a magyar televíziózásban a rendszeres, színes sugárzás, bár a legtöbb háztartásban még a fekete-fehér Orionok és videótonok villogtak, a szerencsésebbek már a színesben nézhették az év nagy durranását, az 1 millió forintos Hangjegy című zenés műsort. Ebben a vizuális és megújuló világban robbant az Apostol együttes egyik legikonikusabb felvétele. A dal érdekessége, hogy Meződi József karcos, mégis érzelmes hangja, és a zenekar fúvósokkal megerősített igényes hangszerelése egy olyan mélyebb, melankolikusabb szöveget emelt be a popzenébe, ami a törékeny illúziókról és az álmok szétfoszlásáról szól. Ez a dal nem csak a rádió kedvence lett, hanem 1976-os év egyik legfontosabb lírai lenyomata is. Következik tehát az Apostol együttes, és a Nem eladó kiadó a szívem című felvételét hoztam el nektek, bár hogyha azt mondom, hogy Apostol, akkor biztos, hogy ez fog mindenkinek eszébe jutni. Viszont most egy másik dalt hoztam tőlük 1976-ból. A dal címe a Homokvár, Légvár, Kártyavár. Tehát fogadjátok nagyon sok szeretettel a folytatásban, itt a Hobby Rádióban a 76-os sikerek között a Back in Time-ban az Apostol együttest.

Búcsúzik egy bársonyos hang és a nagyzenekari hangszerelés. Ez volt Barry White és a Let the Music Play. Ez a dal 1976 elején hódította meg a világot, és White ezzel a végleg bebizonyította, hogy a soul és a diszkó tökéletes párosítás, ha szerelemről van szó. De miközben a világ a táncparketteken izzadt, 1976-ban Magyarországon valami egészen másfajta forradalom is zajlott. Ebben az évben adták át ugyanis Budapesten a déli pályaudvar modern üvegfalú utascsarnokát, amely akkoriban a nyugdíjas modernizáció egyik jelképe volt. Az utazók már egy olyan futurisztikus épületben várhatták a vonatot, ami tökéletesen passzolt a kor lüktetéséhez és a technikai fejlődés bevetett hithez. És ha már lüktetés, most egy olyan formáció következik, amely Münchenből indulva hódította meg az amerikai slágerlistákat is. A Silver Convention női triója és a Get Up and the Boogie, azaz a That's Right című dallal érkezik. Ez a felvétel a 76-os év egyik legmeghatározóbb klubslágere volt, amelynek zsenialitása az egyszerűségében rejlett. A dal mindössze 6 szóból áll, mégis képes volt hetekig a billboardista élmezőnyébe maradni. A dübörgő basszus és a feszes vonósok garantálták, hogy senki ne maradjon ülve. Jöjjön hát a korszak egyik legpörgősebb bugia. Érkezik a Silver Convention és a Get Up and Boogie.

Nagyon kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak. Hát ami most szólt, az egy remek kis dalocska volt, és hogyha véletlenül még nem került elő a Duplán Jó című műsorba, akkor szólok Attilának, hogy van egy nagyon jó feldolgozása. Kettő is van neki, de Danny Minogue és a Perfection, na az egy feldolgozása ennek a dalnak. Nálunk viszont az eredeti szólt, ez volt a Ricky Sue Robinson és a Disco korszak egyik utánozhatatlan dala, a Turn the Beat Around. Ez a dal 1976-ban nem csak a Billboard diszkó listájának csúcsáig menetelt, de Robinsonnak egy Grammy jelölést is hozott. A különleges ütő hangszeres alapok és a lüktető tempó miatt a mai napig a korszak egyik legidőtebb tánc zenéjének tartjuk számon. De 1976-ban nem csak a tánc parketteken hozott újdonságokat az események, hanem Magyarországon is, hiszen ebben az évben egy olyan változás történt, ami szinte minden családot érintett. Január 1-én életbe lépett az új Kressz. Ekkor vezették be többek között a lakott területen belüli 50 km/h sebességkorlátozást, és akkor vált kötelezővé az első üléseken a biztonsági övek használata a városon kívüli utakon. Természetesen ma már egyébként mindenhol, tehát nem csak a városon belül, hanem kívül is, mindenhol kötelező a biztonsági öv. És miközben az autósok próbáltak hozzászokni az új szabályokhoz, a rádiókban már egy egészen másfajta monumentális hangzású világ kezdte el bontogatni a szárnyait. Most ugyanis a rocktörténelem egyik legprecizebb összerakott remek műve következik, a Queen és a Somebody to Love. Freddie Mercury ezt a dalt az 1976-os Day at the Races albumra írta, és bevallása szerint büszkébb volt rá, mint a Bohemian Rhapsody-ra. A dal különlegessége a monumentális gospel kórust idéző hangzás, amit elképesztő módon mindössze hárman hoztak létre. Freddie Mercury, Brian May és Roger Taylor több száz sávnyi éneket rögzített és rétegezett egymásra, hogy megszólaltassák azt a bizonyos égi kórust. Egy dal a hitről, a magányról és a szeretet kereséséről. Érkezik már is a Queen felvétele, a dal címe Somebody to Love.

Igazi oldies hangulat, ami uralkodik itt a stúdiókban. Sziasztok, kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. A Fonográf együttes felvétele hangzott el az imént. Levél a távolból címmel. 1976-ban ez a dal nem csak egy sláger volt, hanem egyfajta életérzés is. Szörényi Levente és Brody János kettőse a magyar country rock legmagasabb szintjét képviselte, ahol a finom dallamok és a mély szövegek a szabadság utáni vágyat csempészték a hétköznapokban. De 1976-ban Magyarországon nem csak a zenében keresték az emberek a különlegességet, ebben az évben a gasztronómia is tartogatott egy furcsa mérföldkövet. Ekkor jelent meg a magyar boltok polcain a Sztár üdítő család. A narancs, citrom és később tonik ízekben kapható jellegzetes, csavaros, üveges ital volt a hazai válasz a nyugati kólákra, és gyorsan a vasárnapi ebédek elmaradhatatlan kellékévé vált a kockás terítős konyhákban. Miközben itthon a Sztárt kortyolták az emberek, az Egyesült Államokban egy bostoni mérnök, nevezetesen Tom Scholz a saját alaksori stúdiójában, tehát még egyszer, a saját alaksori stúdiójában valami olyasmit hozott létre, ami megváltoztatta a rockzenét. A Boston zenekar bemutatkozó albumáról következik a More Than a Feeling. A dal érdekessége a hihetetlenül tiszta és rétegzett gitárhangzás, amit Scholz saját maga által épített analóg effektekkel ért el. Ez a felvétel hetek alatt lett világsláger, és a mai napig az egyik legtökéletesebben megszólaló rockdalnak tartják, ami az elvágyódásról és a zene erejéről mesél. Jöjjön egy igazi klasszikus, még mindig 1976-ból, jön a Boston zenekar és a More Than a Feeling.

Ez a Hobby Radio, benne pedig a Back in Time. Bizony, vissza az időben, egészen 1976-ban ez volt a Bradford Hood of Man és a Save Your Kisses for Me. Az a dal 1976-ban nem csak az Eurovíziós Dalfesztivált nyerte meg hatalmas fölénye, hanem az év egyik legeladottabb kislemeze lett világszerte. Az első óra zárásaként pedig egy igazi érzelmi óriás érkezik Elton John személyében. 1976-os Blue Movies albumának legfájdalmasabb és legszebb balladája következik. A Sorrow Seems to Be the Hardest Word, bocsánat kérés nehézségéről mesél, Bernie Taupin zseniális szövegével és Elton John melankolikus zongorajátékával zárjuk az első órát, de ne menjetek sehova, hiszen a következő órában is folytatjuk. A folytatásban Elton John,

0: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díjszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastruktúrális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
1: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobbi Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adód vagy nem adód, adód. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobbi Rádió. A jövedelem adó. Kedő.
5: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt, a Hobby Rádióban.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. 2 óra, 1 évszám és a korszak legjobb ritmusai a Hobby Rádióban, Baluval.

Kellemes szombat délutánt kívánok minden kedves hallgatóknak, a mikrofon mögött Balut hallhatjátok, és a hírek előtt Elton John balladája csendült fel, most pedig egy igazi hazai klasszikussal indítottuk a második órát. Ez volt a Bergendi Együttes, és az a Ma lesz a holnap tegnapja. A dal az év egyik legfontosabb magyar albumán, a Fagyin kapott helyet. Bergendi Istvánék ezzel a felvétellel tökéletesen elkapták azt a fúvósokkal dúsított igényes poprock hangzást, amiért az egész ország rajongott értük, a szöveg pedig azóta is örök, érvényű bölcsesség. De mielőtt tovább robogunk a slágerekkel, nézzünk egy érdekességet 1976-ból, ami akkoriban lázban tartotta a magyar háziasszonyokat és a barkácsoló kedvű férfiakat. Ebben az évben nyílt meg ugyanis Budapesten a mai Bajcsi Zsilinszky úton az első Skála metró áruház elődje, és ekkoriban vált igazán népszerűvé a Csináld Magad mozgalom. Mivel a boltok kínálata néha szűkös volt, az Ezer Mester magazin tanácsai alapján mindenki polcokat faragott, vagy éppen kötött. A kreativitás aranykora volt ez a szürke hétköznapokban. És ha már rajongás és stílus, most egy olyan csapat következik, amelyért 1976-ban tizenévesek milliói őrültek meg világszerte. Érkezik a skót Bay City Rollers és az I Only Want To Be With You. Ez a dal eredetileg egy Dustin Springfield sláger volt még a 60-as évekből, de a kockás nadrágos fiúk olyan energikus, rágó gumi popköntösbe öltöztették, hogy a brit és az amerikai listákat is azonnal meghódította. A dal érdekessége, hogy bár feldolgozás, mégis ez lett a zenekar egyik legmeghatározóbb védjegye, ami azért valljuk be, tökéletesen összefoglalta a 76-os idézőjeles rollermánia életérzést. Hát rollermánia ide vagy oda, azért rollerekből nem kell nagyon szegényesen lennünk, hiszen Magyarország városainak több pontján is fellelhetőek azok a bizonyos rollerek, akár itt a fővárosban, akár pedig a vidéki nagyvárosokban, mint Debrecen, például ott is voltam kb. 2 éve talán, vagy 1 éve, már nem is tudom, de voltam Debrecenben, és ott is ámulva néztem, hogy mennyi roller van magára hagyva, meg mennyi rolleres van, ugye? Na jó, akkor hallgassuk meg a korszak legnagyobb tini bálványait. Érkezik a Bay City Rollers, és az I Only Want To Be With You.

Kellemes rádiózást és kellemes szombat délután kívánok minden kedves hallgatóknak. A mikrofon mögött továbbra is a Balut hallhatjátok. Ez pedig a Back in Time című műsorunk, amelynek a második órájában is még mindig az 1976-os sikereket hozom nektek. Az elmúlt percekben a The Beach Boys és a Rock and Roll Music című felvételüket hallhattátok. 1976-ban a kaliforniai srácok ezzel a Chuck Berry feldolgozással tértek vissza a sláger listák élvonalába, bizonyítva, hogy a hamisítatlan 50-es évekbeli életérzés és a rájuk jellemző több szólamú vokál még a diszkó korszak közepén is verhetetlen párosítás. De 1976-ban nem csak a tengerparti dallamokra, hanem a hazai termelési újdonságokra is jutott bőven figyelem. Ebben az évben valóságos háztáji forradalom zajlott országunkban, a kormány ekkor kezdte el komolyabban ösztönözni a kiskertek és a hétvégi telkek művelését. Ennek köszönhetően a magyar családok jelentős része a hétvégéket nem a tengerparton, hanem a telkeken töltötte, a Gerebé és a Kerti Kapa társaságában megtermelve a vasárnapi húslevesbe valót. Ez a fajta önellátás és a telek kultúra ekkor vált a magyar hétköznapok szerves részévé. Azért tegyük hozzá, hogy ezt vissza is hoznám, ezt a dolgot, csak adjanak telket, jó? Ha van telek, lesz minden. Miközben itthon a kerti munkák alatt a rádiót is tekergették ugye az emberek, a Brit-szigetekről egy olyan zenekar hangja csendült fel, amelynek rekettes énekhangjáért és dallamos rockballadáért rajongott Kelet-Közép-Európa. Következik a Smokey és az I'll Meet You at Midnight. A dal a zenekar Midnight Café című albumán jelent meg még 1976-ban. És érdekessége, hogy Chris Normanék ebben a felvételben egy vonós zenekarral egészítették ki a hangzást, ami egyfajta drámai, már-már misztikus színezetet adott a dalnak. A szám különösen népszerű volt nálunk és a környező országokban, hiszen a Smokey érzelmes hangvilága tökéletesen betöltötte az űrt a kemény rock és a könnyed pop között. Éjfélkor találkozunk, szól a Smokey!

Kellemes árjózást minden kedves hallgatóknak a mikrofon mögött. Még mindig jó magam, azaz a Balú. És akkor most induljunk is tovább a 76-os esztendőbe zeneileg és információban egyaránt. Johnny Wakelin és az In Thy Air című felvétele csendült fel az elmúlt percekben. 1976-ban ez a dal nem csak egy ritmusos láger volt, hanem tisztelgés is a nehézsúlyú ökölvívó világbajnoki döntő a híres Rumble in the Jungle előtt. Wakelin az afrikai dobokat és a modern lögtetést ötvözve hozta be a világ slágerek közé Muhammad Ali és George Foreman legendás összecsapásának hangulatát. De ha már a sportnál és a büszkeségnél tartunk, 1976 a magyarok számára egy felejthetetlen év volt a sporttörténelemben is. Ekkor rendezték meg ugyanis a montreáli olimpiát, ahol Magyarország összesen 4 aranyérmet szerzett. Ekkor vált világhírűvé Tordasi Ildikó vívó, és ekkor ünnepeltük a vízilabda csapatunk elképesztő diadalát is. Az egész ország a fekete-fehér és a frissen megjelent vadjúgy színes tévék előtt szurkolt, a győzelmet pedig olyan közösségi élményt adtak, ami hetekig beszédtéma volt a munkahelyeken, és még talán az iskolákban is. A hazai sikerek azonban nem csak a medencékben, hanem a stúdiókban is folytatódtak. Most egy olyan formáció következik, amely ebben az évben talált rá arra a receptre, amivel később a világhírig jutottak. A Neoton Família és a Kóca Babák következik, azaz Csepregi Éva, Pál Éva és Fábián Éva. Ekkor már szorosan együttműködtek, és 1976-ban megjelentették a Micsoda házi buli című albumukat. Erről hallhatjuk most a Vándor ének című dalt, amely az egyik legnépszerűbb felvételük lett. A dal érdekessége a fülbemászó népzenei motívumokat is finoman érintő dallamvilág és a lányok tökéletes vokája, ami előrevetítette a későbbi sikerszériát. Induljon hát a Vándor ének és a vándorlás a magyar popzene egyik aranykorába vissza 1976-ban. A folytatás a Neoton Familiái, és jönnek a Kóca Babák, valamint a Vándor ének.

És már is repülünk tovább, kedves hallgatóink, a 76-os esztendőbe. Ez volt Shawa Daddy Waddy és az Under the Moon of Life című felvétele. 1976 végén ez a dal valóságos időutazás volt, hiszen a brit zenekar az 50-es évek rock and roll életérzését hozta vissza a top listák élére. Angliában 3 hétig vezették a listát, bebizonyítva, hogy a nosztalgia és a több szólamú vokál még a diszkó korszak csúcsán is ellenállhatatlan. Hát mondjuk ezt a diszkó korszakot én még visszahoznám így 2026-ba is. Szerintem sok mindenki egyetértene velem. De ha már 1976-ról és a különlegességekről beszélünk,

Érdemes megemlíteni, mi történt ekkor a magyar utakon. Ebben az évben indult el a Trabant 601-esek egyik legnépszerűbb korszaka, és bár a várólisták hosszúak voltak, mint ma egy műtétre, a magyar utcakép elmaradhatatlan részévé vált a kétütemű motorok jellegzetes pöfögése. Akinek pedig nem jutott autó, az a frissen bevezetett BKV bérletekkel próbált eligazodni a fővárosban, miközben a rádióból már egy egészen merész zenei kísérlet szólt. Ugyanis egy olyan felvétel következik a folytatásban, amely 1976-ban valósággal sokkolta a komoly zene kedvelőit, a táncparketteket viszont lángra lobbantotta. Érkezik Walter Murphy, aki gondolt egyet, és Ludwig van Beethoven 5. szimfóniáját átöltette egy lüktető, funkis, diszkós alapra. A Fifth of Beethoven nem csak az amerikai slágerlista első helyig jutott, hanem később a Szombat esti láz című film egyik emblematikus betétdala is lett. Érdekessége, hogy Murphy szinte az összes hangszeren maga játszott a felvételen. Készüljenek, kedves hallgatók, mert érkezik a klasszikus zene és a diszkó legmeghökkentőbb találkozása. A folytatásba érkezik Walter Murphy.

Sziasztok, én a Balú, ez pedig Back in Time, az 1976-os év legnagyobb sikereivel és érdekességeivel. Műsorunk elején már pörgött a svéd együttes, az ABBA, de hát gondoltam, hogy a pénzverő gépet sem hagyhatjuk ki a mai műsorból, így kénytelen voltam lepörgetni az ABBA és a Money Money Money című felvételüket. 1976. novemberében ez a dal lett az Arrival album egyik legnagyobb dobása. A dal videóklipje a jellegzetes kalapokkal és a pénz utáni vágyakozással ma már popkultúra megkerülhetetlen része. De amíg az ABBA a svéd jólétről énekelgetett, addig nálunk Magyarországon 1976-ban egy egészen másfajta kincsre vadásztak az emberek. Ekkoriban vált státuszszimbólumá a szovjet kvarcóra, akinek a csuklóján ott villogott a piros számjegyekkel operáló elektronikus kijelző, az úgy érezhette, elhozta a jövőt a nappaliába, vagy csak a karjára. Ez volt az az év is, amikor a boltokban megjelentek az első zacskós tejek, felváltva a hagyományos üveges kiszerelést, egy apró, de annál emlékezetesebb változás a reggeli asztaloknál. Momentán én is visszahoznám ezt a kis zacskós tejet, mert kakaót még csak-csak látni a boltok polcain, de tejjel nem igazán futottam össze, pedig milyen jó volt, és volt hozzá, emlékszem rá, külön kancsonk is volt, amiben beleraktuk a tejet, kivágtuk a sarkát a tejes zacskónak, és onnantól kezdve kancsóból lehetett öntögetni a tejet. Tök jó volt. A technikai újítások mellett azonban a szívhez szóló dallamoknak is jutott hely bőven. Most a korszak talán egyik, hanem a legnagyobb. Magyar énekesnője következik, aki 1976-ban egy különleges feldolgozással hódított. Érkezik Kovács Kati és az egy hamvasarcú kisgyerek. A dal érdekessége, hogy eredetileg egy argentin sláger, Todo por un hijo, de Kati olyan elemi erővel és mégis végtelen gyengétsége énekelte magyarrá, hogy azóta is a hazai repertoár egyik legmeghatóbb darabja. A felvétel a Csigaház című albumon kapott helyet, és a mai napig bizonyítja, hogy Kovács Kati hangja, bármilyen műfajban legyen, az rock vagy érzelmes ballada megismételhetetlen, utánozhatatlan. Hallgassuk meg hát ezt a gyöngyszemet a folytatásba, tehát Kovács Kati és a hamvas arcú kisgyerek.

Nagyon kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak. Műsorunk végéhez közeledünk, és 1976 egyik legvidámabb duettjét hallhattátok. Elton John, akiről már volt szó az előző óra végén, valamint Kiki D közös lágere a Don't Go Breaking My Heart volt hallható. Érdekessége, hogy bár a dal hetekig vezette a brit és az amerikai listákat, eredetileg nem is Kiki D-vel tervezték. Elton John először Dusty Springfieldet szerette volna felkérni, de végül Kiki karakteres hangja tette ezt a felvételt ilyen felejthetetlenné, na és természetesen játékossá. Na de mielőtt búcsúzóra vennénk a formát előtt, azért még idézzük már fel, hogy a magyar klasszikust, egy 1976-os hazai pillanatot, ami sokaknak okozott örömet abban az évben. Ekkoriban kezdett igazán elterjedni Magyarországon a kvarc játékok elődje és a különféle logikai fejtörők, de mi még fontosabb, ez volt az az év, amikor a televízióban elindult a Kovács néni és a Pista bácsi korszakát idéző népszerű ismeretterjesztő sorozatok aranykora. Hát én ezekről azért nem hallottam, de a családok azért akkor összegyűltek a képernyő előtt, hogy megnézik a legújabb természetfilmeket vagy a népszerű kvízműsorokat, amik a korlátozott utazási lehetőségek mellett az egyetlen ablakot jelentették a nagyvilágra. Hát a képernyők előtt ülve, vagy a rádiót hallgatva gyakran csendült fel a Gemini együttes Csavargó ének című dala. A zenekar ebben az évben adta ki első nagylemezét, melyen Heilin Gábor és társai bizonyították a lírai hangvétel és a könnyed lüktetés harmóniáját. A Csavargó ének a szabadság vágya és az úton levés romantikájáról szól. Ez egy olyan korban történt, amikor a valós utazás lehetősége igencsak korlátozott volt, de a dalok segítségével bárhová el lehetett jutni. Hát kedves hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, én bárhová egészen 1976-ba utaztunk vissza ebbe a két órába, én köszönöm szépen a kitüntető kettőórás figyelmet, tartsatok velünk, érkezzék Csák Attila, kedves kollégám, akinek nagyon jó adást kívánok, és a Duplán Jó című műsora, hallgassátok, élvezzétek, aztán jövő hét vasárnap helyett, jövő hét szombaton is fogunk találkozni, ez csak vicc volt, hogy vasárnap, de milyen jó lenne, ha még vasárnap is. Szóval jövő hét szombaton, délután 1 órakor ismét várlak titeket egy újabb évszámmal, egy újabb utazással. Nagyon kellemes hosszú hétvégét kívánok nektek, már amennyi még marad belőle, és kellemes pihenést. Sziasztok!

0: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelemnapi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
2: Csak szeretnénk.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
6: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
5: 18-12-99-82-1-41.
7: Nos, adód, vagy nem adód, adód?
8: A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41.
9: Hobby Rádió!
5: A jövedelemadó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
5: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
10: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
11: Retikül. Szerdán 16 órától.
12: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
14: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
10: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
15: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
10: Hungary Live.
9: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
15: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
10: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
15: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
16: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
17: Műsorajánlót hallottak.
15: Hobby Rádió. Értünk szól.
18: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
19: Jaj!
18: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mikrofon mögött ma is Csák Attila kalauzol mindenkit a megduplázós slágerek között. Ma is 12 dalpárral készültem, először meghallgatjuk majd az eredetit, vagy egy korábbi verziót, majd aztán egy későbbi átértelmezett változatot is. Ennek megfelelően akkor gyorsan vágjunk is bele, hogy mindenre jusson idő. A 60-as évek elejének egyik különleges pop klasszikusával nyitottuk ezt az adást, az imént a The Tokens előadásában szólt a The Lion Sleeps Tonight. Egy olyan dal, amelynek története jóval messzebbre nyúlik vissza, mint ahogyan azt sokan gondolnák. A The Tokens egy amerikai vokál együttes volt, akik főleg a tiszta ének hangra és a harmonikus hangzásra építettek. Bár több daluk is ismerté vált, a legnagyobb nemzetközi sikerüket egy olyan felvétellel érték el, amelynek eredete Afrika déli részére vezet vissza. A dal alapja egy 1930-as évekbeli zulu nyelvű szerzemény, amelyet Solomon Linda írt, és eredeti címe Mumbe, azaz magyarra fordítva Oroszlán volt. Ez a dallam később amerikai folk és popzenészek feldolgozásain keresztül jutott el a széles közönséghez. A The Tokens 1961-es változata már teljesen a kor amerikai pop hangzásához igazodott. Könnyed vokál, jellegzetes és az átlagnál magasabb ének szólam és egy olyan refrén, amely szinte azonnal felismerhetővé vált. A dal az Egyesült Államokban a Billboard 600 lista első helyéig jutott és világszerte sláger lett. Bár elsőre egy kedves játékos dalnak tűnik, története sokkal összetettebb. A későbbi évtizedekben komoly társadalmi viták indultak a szerzői jogok és az eredeti afrikai alkotó elismerése körül, ami rávilágított arra, hogy a könnyű zene történetében milyen gyakran kerültek háttérbe a nem nyugati eredetű zenék alkotói. Zeneileg a szám érdekes keveréke a folk, a korai pop és a doo-wop stílusának. A dallam egyszerű, mégis rendkívül erős, ezért is vált időtállóvá, és ezért tudott újra meg újra visszatérni a popkultúrába, filmekbe, reklámokba, válogatáslemezekre egyaránt. És természetesen nem maradt feldolgozás nélkül sem. Több mint 20 évvel később, a 80-as évek elején egy brit csapat gondolta úgy, hogy a dalt új köntösbe öltözteti. A diszkó és a dancepop korszak közepén ez már egy teljesen más világ volt. Erősen ritmikus, modernebb hangszerelés és rádióbarát energikus megszólalás. A Typhoid eredetileg stúdióprojektként indult az Egyesült Királyságban, majd a siker hatására vált valódi együttessé. Az ő 1982-es feldolgozásuk már egyértelműen a korszak klub hangulatára épített, ugyanakkor megtartotta a dallam könnyen felismerhető karakterét. A dal hatalmas brit siker lett. Az Egyesült Királyság sláger listáján az első helyig jutott, és több európai országban is toplistás pozíciókat ért el. A feldolgozás szövegileg nem változott érdemben, inkább a hangzás lett más. Míg a The Tokens verziója a vokálharmóniákra és az egzotikus hangulatra épített, a Typhoid változata már a táncolhatóságot helyezte előtérbe. Ez jól mutatja, hogyan tud egy dal alkalmazkodni a különböző korszakok zenei elvárásaihoz. Ugyanaz a dallam, de más hangszerelés, más ritmus, más közönség. Most pedig akkor jöjjön az a változat, amely a 80-as évek elején új generációval ismertette meg ezt az örökzöld dallamot. A brit listákat is meghódító feldolgozás már is szól itt a duplájóban a Typhoid jóvoltából, ez már itt a mindenki által ismert The Lion Sleeps Tonight újból.

Most pedig egy igazi magyar könnyűzenei klasszikust hallottunk itt a duplájóban, Németh Lehel előadásában szólt a kicsit szomorkás a hangulatom. Egy olyan dal, amely sokak számára a 60-as évek hangulatát idézi fel. Németh Lehel a magyar táncdal korszak egyik legmeghatározóbb énekese volt. Erdélyben Sepsiszent királyon született, később került Magyarországra, és a 60-as években lett igazán ismert előadó. Elegáns megjelenése és könnyed nyugodt éneklési stílusa miatt sokan a magyar Frank Sinatraként emlegették. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Reszket a holdató vízén, vagy a Nekem a Balaton a Riviera. Életének érdekes fordulata volt, hogy amikor háttérbe szorult a könnyű zenében, külföldre került, Kanadában telepedett le, és ott műszaki területen kezdett dolgozni. Ez lett az alapja annak, hogy később egy szivasgyártáshoz kapcsolódó vállalkozást épített fel, majd hazatérése után Magyarországon is ezzel foglalkozott, amelyről akkoriban a hazai sajtók is sokat írtak. Ez is jól mutatja, mennyire hullámzó tud lenni egy előadó életútja. A kicsit szomorkás a hangulatom egy egyszerű, könnyen megjegyezhető dal volt, amely a maga idején gyorsan népszerű lett, és azóta is a korszak ismert felvételei között tartják számon. Ami érdekes, hogy ez a szám nem csupán egy korszak emléke lett, hanem később is új értelmet kapott. A 90-es években, amikor a magyar könnyűzenében már egészen más hangzás és más gondolkodás jelent meg, egy pécsi zenekar nyúlt hozzá egészen más szemszögből. A Kispál és a Borsz 1987-ben alakult, és a magyar alternatív zene egyik legfontosabb együttese lett. A zenekar élén Lovasi András állt, aki különleges hétköznapi képekkel dolgozó dalszövegeivel és sajátos előadásmódjával hamar kitűnt. A 90-es évek elejétől egyre nagyobb közönséget szereztek, és sokak számára ők jelentették a magyar alternatív zene egyik alapkövét. A zenekar több felállásban működött, hosszú éveken át turnéztak, 2010-ig működtek, majd 2022-ben újra alakultak, tehát valódi meghatározó szereplői lettek a hazai zenei életnek. A kicsit szomorkás hangulaton feldolgozások különlegessége, hogy nem egyszerűen újra elénekelték a régi slágert, hanem a saját világukon keresztül mutatták meg. Az eredeti dal könnyed táncdalos hangulata helyett itt már egy lazább, kicsit ironikusabb, modernebb változatot hallunk. Ennek ellenére mégis megmaradt a dal alapgondolata, az a hétköznapi emberi érzés, amit minden korszakban meg lehet érteni. Ha összehasonlítjuk a két változatot, az eredeti inkább elegáns és visszafogott, a feldolgozás pedig játékosabb és szabadabb. Az egyik a táncdalok korszakát idézi, a másik a 90-es évek alternatív gondolkodását, de a dal lényege ugyanaz maradt, egy egyszerű emberi pillanat megfogalmazása. És most jöjjön az a verzió, amely egy új generációnak mutatta meg ezt az ismert dallamot, egy kicsit más szemmel, kicsit más hangulatban. Ez már a Kispál és a Borsz felvétele, egy kicsit szomorkás a hangulatom, ez jön most itt nálunk a duplájóban újra.

80-as évek közepének egyik legismertebb szerelmes száma lett. Stevie Wonder az amerikai könnyű zene egyik legnagyobb alakja. Már gyerekként feltűnt, vakon született, de rendkívüli zenei tehetsége hamar megmutatkozott. A 60-as évektől kezdve sorra írta és énekelte a slágereket, több mint 20 Grammy díjat nyert, és a szól és a pop zene meghatározó előadója lett. A dal 1984-ben jelent meg a Piros ruhás nő című film betétdalaként. A dal hatalmas nemzetközi siker lett. Az Egyesült Államokban vezette a Billboard sláger listát, az Egyesült Királyságban is az első helyre került, és világszerte milliós példányszámba kelt el. A szám Oscar-díjat is kapott a legjobb betétdal kategóriában. A dal különlegessége az egyszerűsége. Nem egy ünnephez, nem egy különleges alkalomhoz kapcsolódik, éppen ellenkezőleg. Arról szól, hogy nem kell sem karácsony, sem születésnap ahhoz, hogy valaki kimondja szeretlek. Ez az egyszerű gondolat tette igazán időtállóvá a dalt. És ahogy ez egy ekkora világslágerrel lenni szokott, nem maradt feldolgozás nélkül. A francia-olasz származású énekesnő Dalida is elkészítette a saját változatát Pour te dire je t'aime címmel. Dalida már a 60-as évektől kezdve Európa egyik legismertebb előadója volt. Több nyelven énekelt, és különösen Franciaországban, Olaszországban és a francia nyelvterületen volt rendkívül népszerű. Pályafutása során több mint 100 millió lemezt adott el világszerte. Az ő verziója megőrizte az eredeti dallamot és hangulatot, de természetesen francia szöveggel szólalt meg. A mondani való nem változott lényegesen, itt is arról van szó, hogy valaki csak azért telefonál, hogy kimondja az érzéseit. A dal így a francia közönség számára is könnyen befogadható lett, hiszen saját nyelvükön hallhatták a világslágert. Ha összehasonlítjuk a két változatot, Stevie Wonder eredetije inkább az amerikai pop hangzást képviseli a 80-as évekből, míg Dalida verziója egy kicsit lágyabb, európai hangulatú. Az alap ugyanaz, de a nyelv és az előadásmód más ízt ad neki. Most pedig akkor hallgassuk meg, hogyan szólalt meg ez a világsláger francia nyelven. Jöjjön tehát akkor Dalida előadásában a Pour te dire je t'aime, csak is

0: Men died, one fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go.
1: Egy nem mindennapi dal csendült fel az elmúlt percekben itt a Duplán Jobban. Ez volt Tennessee Ernie Ford előadásában a 16 Tons című klasszikus. Egy olyan dal, amely mögött valódi emberi történetek és nagyon is valós élethelyzetek állnak. A dal eredetileg nem is Tennessee Ernie Fordhoz kötődik. A szerzője Merle Travis volt, aki saját család élményéből indult ki, hiszen rokonai Kentucky bánya vidékén dolgoztak. A szöveg a szénbányászok mindennapjait mutatja be. Kemény fizikai munka, kevés pénz is az az érzés, hogy az ember hiába dolgozik, mégsem jut előrébb. A dal egyik központi gondolata az úgynevezett company store rendszer volt. Sok bányászt nem rendes pénzzel fizettek ki, hanem utalványokkal, amelyeket csak a bányavállalat saját boltjaiban lehetett elkölteni. Így a dolgozók gyakran adósságban maradtak, és szinte teljesen a céghez kötődött az életük. Ez nem költői túlzás, hanem egy valós társadalmi helyzet volt az amerikai bányavidékeken. A címben szereplő 16 tonna sem véletlen. Ez eredetileg a napi kitermelt szén mennyiségére utal, és a bányászok világában egyfajta próbatételt jelentett. Az új munkást sokszor próbálták első nap ennek a mennyiségnek a kitermelésére ösztönözni, hogy bizonyítsa, bírja a munkát. A dal tehát egy konkrét valóságból született történet volt, de a világsikert már Tennessee Ernie Ford hozta meg neki 1955-ben. Az ő verziója egyszerű erős ritmusával, jellegzetes csettintésével és komoly hangulatával azonnal kitűnt a korszak slágerei közül. A felvétel óriási siker lett. Az amerikai country listán 10 hétig, a pop listán pedig közel 2 hónapig vezette a rangsort, és több millió példányban fogyott. Ez a feldolgozás tette igazán halhatatlanná a dalt. És innen érkezünk meg a magyar kapcsolathoz. Az eredeti dalnak születtek konkrét magyar feldolgozása is, de a Republik egy egészen más utat választott. A zenekar 1990-ben alakult, és hamar a magyar könnyű zene egyik meghatározó együttese lett. A közönség leginkább azért szerette őket, mert egyszerű, közérthető nyelven tudtak beszélni olyan dolgokról, amelyek sok embert foglalkoztattak. A zenekar meghatározó alkotója Bódi László, vagyis Cipő volt, aki dalszerzőként mindig hétköznapi képeken keresztül fogalmazta meg a gondolatait. A Republik 16 tonna című dala nem az eredeti világsláger dallamát vitte tovább. Itt nem a hangulat vagy a zenei megoldás a lényeg, hanem a gondolat továbbvitele. Ugyanaz a fajta teher, küzdelem és emberi helyzet, amely már az amerikai dalban is ott volt, csak most egy másik korszakból, egy másik szemszögből mutatva meg. És talán éppen ezért került ez a két dal egymás mellé a Duplájóban, nem azért, mert ugyanúgy szólnak, hanem mert ugyanarról a gondolatról mesélnek két teljesen eltérő zenei világban. Most pedig hallgassuk meg, hogyan folytatódik ez a történet magyarul a Republik jóvoltából. Ez már itt a 16 tonna, nálunk a Duplájóban.

Az elmúlt percekben a 80-as évek egyik legszebb pop balladája csendült fel itt a duplájóban. Ő volt Cyndi Lauper, és ez volt a Time After Time. Cyndi Lauper 1983-ban robbant be a nemzetközi zenei életbe a She's So Unusual című albumával. Különleges hangja, egyedi megjelenése és erős személyisége miatt gyorsan a korszak egyik legismertebb női előadója lett. A Time After Time 1984-ben jelent meg, és az album második kislemezeként került a rádióba. A dalszövegét Cyndi Lauper Rob Hyman zenésszel közösen írta. A történet egyszerű, mégis erős. Egy kapcsolat bizonytalanságáról szól, arról, hogyha valaki elveszettnek érzi magát, a másik ott lesz mellette újra és újra. Nem drámai, nem túlzó, inkább személyes és összetett hangvételű. A dal hatalmas siker lett. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 lista első helyére került, és világszerte az énekesnő egyik legismertebb felvétele maradt. Az évek során számos feldolgozás született belőle, ami jól mutatja, hogy a dal időtálló. Több mint egy évtizeddel később, a 90-es évek végén egy teljesen más zenei környezetből született meg az egyik legismertebb újraértelmezés. I Know, amerikai R&B és dance előadó 1998-ban készítette el a saját változatát. Az ő verziója már a 90-es évek klub hangzását hozta. Erősebb ritmus, modernebb hangzás, mégis megmaradt a dal érzelmi magja. Nem változtatta meg a szöveget, inkább a hangulatot tette táncolhatóbbá. Az I Know féle változat különösen az Egyesült Államokban lett sikeres a dance listákon, és sok fiatal rajongó ezen a verzión keresztül ismerte meg az eredeti dalt. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, az eredeti inkább visszafogott személyes ballada, míg a 90-es évekbeli feldolgozás már a klubok világába illeszkedik. Ugyanaz a történet, de más korszak, más hangzás. Most pedig akkor hallgassuk meg, hogyan szólalt meg ez a 80-as évekbeli klasszikus a 90-es évek táncterein. Jöjjön akkor az I Know féle újraértelmezés, ez már a Time After Time újraértelmezés.

Egy igazi nyári hangulatú 90-es évekből is sláger szólt az imént itt a duplájúban. Ez volt a Mr. President féle Coco Jumbo. A német Eurodance csapat a 90-es évek közepén lett világszerte ismert. Könnyed, vidám hangulatú dalai tökéletesen passzoltak ahhoz a korszakhoz, amikor a rádiók és a klubok tele voltak táncos, fülbemászós lágerekkel. A Coco Jumbo 1996-ban jelent meg, és gyorsan nemzetközi siker lett. Európa számos országában toplistás helyezéseket ért el, és a nyári bulik egyik állandó darabjává vált. A dal igazi ereje az egyszerűségében rejlett, könnyen megegyezhető refrén, laza hangulat és az a bizonyos nyaralós életérzés. És ahogy sok nagy slágerrel történt a 90-es évek végén, ebből is megszülettek a különféle magyar átdolgozások, köztük egy egészen sajátos irány is. A Hupikék Törpikék nem klasszikus zenekar volt, hanem inkább egy humoros paródia projekt, amely a 90-es évek közepétől kezdve lett népszerű Magyarországon. Több sikeres albumok is megjelent, például a Buli van a Prajafalván, a Törparti vagy a Buli a Hóban, és ezekben ismert slágereket dolgoztak át játékos buli stílusban. A dalok jellegzetessége az volt, hogy rajzfilm figurákat idéző, magyar szinkron hangok világára emlékeztető hangokon szólaltak meg, így a paródia és a könnyed szórakoztatás került a középpontba. A projekt a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején élte fénykorát, amikor a CD-k és a kazetták világában ezek a humoros átiratok rengeteg házi bulikban és családi összejöveteleken felbukkantak. Nem az volt a cél, hogy komolyan vegyék őket, hanem hogy felismerjék az eredeti slágert és együtt nevessenek rajta. A Bűvös Csákó is ebbe a világba tartozik. Az eredeti dal az a nyári hangulatát egy teljesen játékos úgynevezett törpös környezetbe helyezték át. Itt már nem a nemzetközi dance hangzás a lényeg, hanem a poén, a hangulat és az, hogy egy ismert sláger új arcot kapjon. És akkor most jöjjön ez a 90-es évekbeli magyar különlegesség, a jól ismert dal a egészen más köntösbe, majd a hírek és utána pedig jövünk vissza a második órával, de mindenek előtt a Hupikék Törpikék előadásában már is szól a Bűvös Csákó itt a duplájú.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát. Éttermeket, fesztiválokat, taxisokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását. Június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát. Ismételte meg kampányigéretét Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter Facebook videójában. Közölte azt is, felülvizsgálják a Magyarországon működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét. Azt ígérte, hogy kiemelten foglalkoznak majd a korrupció kérdésével, az indokolatlan túlárazott kifizetéseket azonnal leállítják és felülvizsgálják. Vendéglátóhelyeket, fesztiválokat és taxiszolgáltatásokat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indítottak. A kormányhivatalok vizsgálják például a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, valamint a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzések a nyár végéig tartanak. Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi. Balogh László, a cég vezetőgazdasági szakértője ismertette, a piac ketté vált, a nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás, a kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az otthonstart még érdemi kereslet élénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán. Fejlesztés a NAV-nál, az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe az adóhatóság automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, valamint a szocho és járulék adatokat. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulék bevallásukat. Tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Több mint 2000 rászoruló család kapott háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást a fűtési szezonban az ország legszegényebb 178 településén a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőműveinek bevételéből. Összesen 162 millió forint értékű támogatást nyújtottak havi részletekben, előrefizetős villanyórákra feltöltve. A családok 2025. szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiségük fűtésére. Derült napos száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunán túlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
4: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
5: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Műsorajánló.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok.
6: Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
9: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
10: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
9: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
10: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
9: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
10: World Live.
11: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
11: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
12: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció! Illés!
13: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
10: Omega!
14: Oh,
10: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
15: I want to break free.
10: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
9: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
16: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Már is a duplán jó második órájába léptünk át, ahol továbbra is duplán szólnak a slágerek. Először egy eredeti vagy egy korábbi verzió csendül fel, majd ezt követően pedig egy újraértelmezett változat, én pedig továbbra is Csák Attila vagyok, aki a slágerek között próbál kalauzolni mindenkit. Az elmúlt percekben a diszkókorszak egyik nagy klasszikusa szólt itt a duplájóban, ez volt a Bee Gees előadásában a Tragedy című dal. A Bee Gees története különleges a popzenében. A három Gibb testvér már a 60-as években sikeres volt, de igazi világhírjukat a 70-es évek diszkókorszakában érték el. Nevük összefort a korszak legnagyobb slágereivel, és jellegzetes, magas hangú énekstílusuk azonnal felismerhetővé tette őket. A Tragedy 1979-ben jelent meg, és egy olyan időszakban született, amikor a diszkózene már a világ minden pontján népszerű volt. A dal erősen energikus, lendületes hangszerelésű felvétel lett, miközben a szöveg egy szerelmi csalódásról szólt. Érdekes kettőség, a zene kifejezetten táncolható, mégis drámai hangulatot hordozott. A Tragedy nagy siker lett, több országban is listavezető volt, és máig a Bee Gees egyik legismertebb felvételeként tartják számon. A dal különlegessége, hogy a refrén erős energiája és a látványos hanghatások, például a robbanásszerű effektek akkoriban kifejezetten modernnek számítottak, és jól illeszkedtek a korszak diszkó hangzásához. Több mint 20 évvel később azonban egy egészen más zenei közegben született újjá a dal. A Brit Steps a 90-es évek végén vált ismerté. A csapat a popzene könnyebb, táncosabb vonalát képviselte látványos koreográfiával és rádióbarát hangzással. Fiatal közönséghez szóltak, és több feldolgozással is sikert értek el. A Tragedy az ő előadásukban 1998-ban jelent meg, és az Egyesült Királyságban ismét listavezető sláger lett. A Steps változata megőrizte az eredeti dallamot, de a hangszerelést a 90-es évek végének pop hangzásához igazította. Könnyedebb, tisztább, táncolhatóbb lett, kevésbé drámai, inkább vidám popslágerként működött, jól illeszkedett ahhoz a korszakhoz, amikor a fiú csapatok és egyéb popcsapatok uralták a rádiókat. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, a Bee Gees verziója a diszkó korszak lendületét és érzelmi erejét képviseli, míg a Steps feldolgozása inkább könnyed, szórakoztató popdal lett. Ugyanaz a szerzemény, de két teljesen más korszak hangzásával. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólalt meg ez a diszkó klasszikus a 90-es évek végének pop világában. Jöjjön tehát akkor a Steps előadásában a Tragedy, most itt állunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy lendületes modern popdal szólt itt a duplájóban, ez volt a GLS előadásában a Clickstart című felvétel. A GLS a 2000-es évek végén lett ismert, miután feltűnt egy brit tehetségkutató műsorban. A fiúcsapat gyorsan nagy népszerűséget szerzett, főleg a fiatalabb közönség körében. Zenéjük a korszak tipikus pop és R&B hangzását hozta, erős ritmus, főbe mászó refrének és sok energiát sugárzó előadásmód. A Kickstart is ebbe a világba illeszkedik, lendületes rádióbaráddal, amely inkább a jó hangulatra és a mozgásra épít. A GLS rövid idő alatt több olyan slágert is írt, amely felkerült az Egyesült Királyság slágerlistáira, és bár pályafutásuk nem tartott nagyon sokáig, mégis a korszak egyik meghatározó fiú csapatának számítottak. És most egy érdekes váltás következik, mert a következő dal már a magyar könnyű zene világába vezet. A karácsonyi műsorok kapcsán már sokat találkoztunk Berecki Zoltán és Szinet Ádóra közös produkcióival, most azonban egy szóló felvételt hallhatunk nem sokára. Berecki Zoltán pályája több területen is ismert. Színészként a musical világban vált népszerűvé, számos nagy sikerű színházi szerep fűződik a nevéhez, és ebből a közegből lépett át a könnyű zene világába is. Az évek során több szólólemezt készített, és a popzene mellett a színpadi tapasztalata is erősen meghatározta az előadás módját. A közönség sokszor a műzikelekből ismeri, de önálló popelőadóként is komoly rajongó táborra tett szert. A két dal között ebben az esetben már egyértelműbb a kapcsolat, hiszen nem csak a hangulat, hanem a zenei alap is ugyanaz. Berecki Zoltán változat tényleg a GLS dalának magyar átdolgozása. A dallama stílus, a modern pop hangzás megmaradt, a legnagyobb változás a szövegben van. Így a közönség egyszerre kap egy ismert nemzetközi popslágert és annak magyar nyelvű változatát. Ha összehasonlítjuk a két számot, akkor a GLS inkább a nemzetközi pop stílust képviselte, míg Berecki Zoltán dala a magyar popzenei közeghez áll közelebb. Mindkettő lendületes, modern hangzású, mégis más kulturális háttérből érkezik. És akkor most hallgassuk meg újra ezt a dal, de már magyar slágerként, jöjjön tehát Berecki Zoltán előadásában a kerekegész itt.

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli pop klasszikus szólt itt a duplájóban, ez volt a Bengals előadásában az Eternal Flame. A Bengals egy amerikai női zenekar volt, akik a 80-as évek közepén váltak világszerte ismerté. Zenéjükben a pop és a rock elemei keveredtek, és több nagy slágerük is született ebben az időszakban. Az Eternal Flame 1988-ban jelent meg, és hamar a zenekar egyik legismertebb dalává vált. A dal egy visszafogottabb lírai oldalát mutatta meg a csapatnak. Lassabb tempó, egyszerű hangszerelés és egy könnyen megjegyezhető dallam jellemzik. A cím, azaz az örök láng, egy olyan szerelem képét idézi meg, amely tartós és állandó. A felvétel nagy nemzetközi siker lett, több országban is vezette a slágerlistákat, és máig a korszak egyik legismertebb balladájaként tartják számon. Több mint egy évtizeddel később egy újabb lánycsapat adott új életet a dalnak. A brit atomikkintől a 2000-es évek elején vált ismerté. Könnyed popdalokkal, fiatalos hangzással és rádióbarát slágerekkel lettek népszerűek, főként Európában. 2001-ben készítették el az Eternal Flame saját változatát, amely újra felkerült a slágerlistákra és ismét sok rádió játszotta a dalt. Ebben az esetben valódi feldolgozásról beszélünk. Az Atomic Kintől megtartotta az eredeti dallamot és a hangulatot is, de a hangzás a 2000-es évek pop stílusához igazodott. Kicsit tisztább, modernebb hangzást kapott, miközben a dal alapérzése változatlan maradt. Ha összehasonlítjuk a két verziót, akkor a Bengals felvétele inkább a 80-as évek pop-rock világát idézi, míg az Atomic Kintön változata már a 2000-es évek könnyedebb pop hangzását hozza. Ugyanaz a dal két különböző korszak stílusában. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólt ez a klasszikus lírai felvétel a 2000-es évek elején. Jöjjön tehát akkor az Atomic Kintön, és ez már az Eternal Flame újra itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy különleges hangulatú 80-as évekbeli dal szólt itt a duplájóban, Brenda Russell előadásában hallottuk a Piano in the Dark című felvételt. Brenda Russell amerikai énekesnő, dalszerző és zongorista, aki elsősorban az érzelmesebb pop és soul világba vált ismerté. A Piano in the Dark 1988-ban jelent meg, és hamar nagy figyelmet kapott, mert egy visszafogott, mégis erős hangulatú dal volt. A zongora központú hangszerelés, a lassabb tempó és a személyes hangvétel együtt tette emlékezetessé. A dalszövege egy kapcsolat bizonytalanságáról és az érzelmi távolságról szól, arról a pillanatról, amikor valaki próbálja megérteni, mi romlott el. A felvétel komoly sikert ért el, Grammy jelöléseket kapott, és az amerikai slágerlistákon is előkelő helyre került. A 80-as évek végének egyik jellegzetes érzelmes pop balladájaként tartják számon. És most ugorjunk egy nagyot az időben, mert a következő dal már a 2000-es évek utáni modern pop és hip-hop világába vezet. Florida amerikai rapper 2012-ben adta ki az I Cry című slágerét. A dal érdekessége, hogy nem egyszerűen feldolgozás, hanem mintaként használja a Piano in the Dark jól ismert dallamát. A refrénben felismerhető az eredeti hangulat, de az egész dal már egy modernebb elektronikus pop és dance világba kalauzol el bennünket. Az I Cry szövege részben eltér az eredetitől, itt inkább a személyes küzdelemről, a siker mögötti érzésekről és a sebezhetőségről van szó. A dal világszerte sikeres lett, több országban is slágerlistás helyezéseket ért el, és új közönséggel ismertette meg az eredeti dallamot. A két felvétel között jól hallható a különbség. Brenda Russell dala inkább az érzelmes zongorára épülő balladaként jelenik meg, míg Florida változata modern ritmusos popsláger lesz. Ugyanaz a zenei alap inspirálta, de teljesen más korszak és más stílus szólaltatta meg a dalokat. Most pedig hallgassuk meg, hogyan született újjá ez a 80-as évekbeli dallam a modern pop világában. Szóljon tehát akkor most Florida nagy sláger, ez már itt az I Cry nálunk a duplájóban.

elmúlt percekben egy különleges első hallásra talán egyszerűnek tűnő, mégis rendkívül emlékezetes sláger szólt itt a duplájóban, a német trió előadásában hallottuk a Dádádá című dalt. A trió a 80-as évek elején tűnt fel, és a minimalista letisztult hangzásáról vált ismerté. A Dádádá 1982-ben jelent meg, és rövid idő alatt nemzetközi siker lett. A dal különlegessége éppen az egyszerűségében rejlett. Kevés hangszer, ismétlődő ritmus, könnyen megjegyezhető szöveg. Ez a fajta minimalista pop akkoriban frissnek is szokatlannak számított, ezért a dal Európa szerte slágerré vált, és reklámokban, filmekben is gyakran felhasználták. A szöveg szándékosan egyszerű, egy kis ironikus párkapcsolati helyzetet mutat meg, ahol a kommunikáció szinte teljesen lecsupaszodik néhány ismétlődő mondatra. Ez a játékosság és könnyed abszurditás tette igazán emlékezetessé a dalt. És most ugorjunk egy nagyot az időben és a hangulatban, mert a következő felvétel már a magyar bulizós 2000-es évek világába vezet. A Kerozin a 90-es évek végén alakult, és hamar az egyik legismertebb hazai parti zenekar lett. A csapatra mindig is jellemző volt a humor, az önirónia és a szándékosan túlzó bulis hangulat. Az együttes nevét sokan a pörgős klub élettel és a harsány koncertélménnyel kötik össze, és zenékben egyszerre volt jelen a rockos energia és az elektronikus táncolható alap. A Kerozin érdekessége, hogy dalaik gyakran nem klasszikus feldolgozások voltak, hanem inkább játékos újraértelmezések. Sokszor egy ismert alapot vettek elő, amit saját stílusukban, magyar szöveggel és humorral töltöttek meg. A zenekar a 2000-es évek elején kifejezetten erős koncertzenekarként működött, és klubokban, fesztiválokon is rendszeresen felléptek. A Dádádá is ebbe a sorba illeszkedik. Az eredeti dal minimalista, kis ironikus hangulatát a Kerozin egy sokkal pörgősebb, bulisabb világba helyezte át. A felismerhető alap megmaradt, de a hangsúly már a szórakoztatáson és a közönség bevonásán volt. Tipikusan olyan dal lett, amit együtt lehetett énekelni egy koncerten vagy egy buliban. Ha összehasonlítjuk a két verziót, a trió eredetie inkább hűvös minimalista popdal, a Kerozin változata pedig egy energikusabb magyar parti átirat. Ugyanaz az alapötlet, mégis teljesen más hangulat született belőle. Most pedig jöjjön akkor ez a hazai pörgős változat a Kerozin jóvoltából újra itt a Dádádán most.

Levezetésként most egy kicsit lassítunk itt a duplájóban. Az elmúlt percekben Sting előadásában hallottuk a Shape of My Heart című dalt, egy olyan felvételt, amely sokak számára az egyik legkülönlegesebb munkája. Sting a 80-as évektől kezdve a modern pop és rock zene egyik meghatározó alakja lett, előbb a Police zenekar frontembereként, később szóló előadóként. A Shape of My Heart 1993-ban jelent meg, és eltért a sok korábbi slágerétől. Visszafogottabb, gondolkodós hangulatú dal lett, amely inkább a belső világra figyelt. A szöveg egy kártyajátékos történetén keresztül beszél az emberi természetről és döntésekről. Nem a szerencsejátékról szól igazán, hanem arról, hogyan próbáljuk megfejteni a világot és benne saját magunkat is. A dal különleges gitárjátéka és nyugodt hangulata miatt az évek során igazi klasszikussá vált és több filmbe is felcsendült. És innen lépünk tovább a 2000-es évek elejére, amikor egy fiatal brit előadó új környezetbe helyezte ezt a hangulatot. Craig David a 2000-es évek elején robbant be a pop és R&B világába, és rövid idő alatt több nemzetközi slágerrel lett ismert. A Rise and Fall különlegessége, hogy nem csak inspirációként használta Sting dalának hangulatát, hanem maga Sting is közreműködött benne. A dal 2002-ben jelent meg, és a siker, a hírnév, valamint az ezekkel együtt járó nehézségek témáját dolgozta fel. A két felvétel esetén nem hagyományos feldolgozásról van szó, inkább egyfajta tovább gondolásról. A Shape of My Heart csendesebb, elmélkedő világ a Rise and Fall-ban modernebb, ritmusosabb környezetben jelenik meg, miközben Sting hangja egyfajta hidat képez a két dal között. És ezzel a mai zenei utazásunk végére is érkeztünk. Az elmúlt két órában klasszikus lágereket és azok újra gondolt változatát hallgathattuk meg együtt, megmutatva, hogyan élnek tovább a dalok új korszakokban, új előadók tolmácsolásában. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, az elmúlt két órában a mikrofonnál Csák Attilát hallottátok. Egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben ismét találkozunk a duplájóval. Addig is vigyázzatok magatokra, és még így a végén hallgassuk meg közösen ezt a különleges együttműködést. Jöjjön tehát búcsúzó Craig David és Sting közös dala, ez már a Rise and Fall itt a duplájóban. Sziasztok!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Egy hét múlva alakul meg az új országgyűlés. Megverték a 24.hu főszerkesztőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Egy hét múlva május 9-én tartja alakuló ülését az új országgyűlés, utána ünnepséget tartanak a Kossuth téren. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán azt írta, a miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a széke és az európai himnusz is. Egy másik posztjában Magyar Péter arról számolt be, hogy Radnai Márka Tiszapárt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz. Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a Budapest körvasút Népliget állomásra és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János, a leköszönő közlekedési miniszter, írta Facebook oldalán a leendő közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a hamarosan hivatalba lépő kormány 280 milliárd forint uniós forrásvesztés veszélyét kapja a távozó kormánytól. Nem hagyják végre az EU bíróságának ítéletét, ami kimondta, hogy uniós jogot sért a melegeket pedofilokkal összemosó törvény. Erről írt levelében a leköszönő miniszterelnök az államfőnek, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta Súlyog Tamásnak, hogy a bíróság szerinte politikai döntést hozott, ami uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat is felvet. Megverték az utcán a 24.hu főszerkesztőjét, több arccsontja is eltört. Pető Péter erről maga számolt be cikkében. Azt írta, hétfő este ment oda hozzá egy férfi a Dózsa György úti trolibusz megállóban. Megütötte, megrugdosta, majd szó nélkül elment. A főszerkesztő 12 órát töltött a Honvéd kórház traumatológiáján, arccsonttöréseit végül nem kellett megműteni. A rendőrség elfogta a támadót. A férfit azóta több korábbi bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, egyúttal beszámíthatóságát is vizsgálják. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is csatlakozik azon munkáltatók közé, amelyek nem csak kiszámolják a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adataikat, hanem a munkavállalóik és a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat, közölte az Amnesty International Magyarország. Azt írták, a munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol a nők hátrányos megkülönböztetése a mai napig számos formában megjelenik, így a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség területén is. Magyarországon ez csak nem 17%-os bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. 5000 katonát von ki Németországból az Egyesült Államok. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A németországi csapat kivonásról szóló bejelentés ugyanakkor egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz bírálta az amerikai műveletet Irán ellen. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
3: Reklám. Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.

Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby rádió.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby rádiót üzemeltető Netmédia alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby rádió. A jövedelemadó. Kedő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby rádió. A világon mindenhol hallható.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
8: Nagyon kellemes és szép napot kívánok mindannyiuknak, igazi legendák érkeznek az elmúlt 3 évtized angol slágerlista vezetői közül, hiszen újra ez itt a UK Fever Show. Köszöntöm Önöket, én Sommer Gábor vagyok, és már is mutatom, zenei időgépünk segítségével a mai napon melyik évbe fogunk elutazni.
6: UK Fever Show. Time travel. The selected year? 2005.
8: Már nem is olyan régről, 2005-ből hallgatjuk meg azokat a dalokat, amelyek ebben az évben Angliában, Nagy-Britanniában a legsikeresebbek voltak és feljutottak a slágerlisták élére. Már is belevágunk egy fantasztikus nagy névvel, méghozzá Tupac Amaru Shakurral, egy amerikai rapperrel, művész nevén Tupackel. A filmszerepekben is látható sokoldalú művész a legtöbb lemezt eladó hip-hop énekes címet kapta rövid 5 éves karrierje során. A Guinness Rekordok könyve 2004-es kiadása szerint több mint 75 millió lemezt adott el a világon. Tupac legtöbb dalszövege egyébként az erőszakkal teli gyermekkoráról, a gettó nehézségeiről, a rasszizmusról, a társadalmi problémákról, vagy éppen más rapperekkel való nézeteltéréseiről szól. Nagyon sok rajongó, kritikus és a szakmában dolgozó cégek is a legnagyobb rapperek közé sorolják. 1996-ban Las Vegasban meglőtték, szeptember 16-án pedig elhunyt. Halála után számos eddig nem hallott száma jelent meg, ezzel pedig a világ 8. helyén áll, a halálozás után megjelent legtöbb album kategóriájában. Például ilyen dal az Elton Johnnal közös fantasztikus Ghetto Gospel is. 2005 egyik listavezetője után pedig jön 6 hölgy, akik hát valljuk be nem feltétlen mindig az énektudásuk, inkább a dekoratív mi voltuk, na meg az egyik tag azért tényleg érzes hangja miatt tudtak érvényesülni. Nevezetesen én Nico Scherzingerről, illetve a Pussycat Dollsról beszélek, ráadásul ők dupláztak is 2005-ben, most azonban először a Doncsát hallgatjuk nem sokára itt a UK Fever Show-ban.
6: UK Fever Show. Music that

0: Családi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
1: A legendák órája.
3: Ez itt a legendák órája, vagyis a UK Fever Show. A mai napon 2005 angol slágerlista vezető dalaival. Az előbb már ugye mondtam a Pussycat Dolls Don't Chayánál, hogy ők bizony 2005-ben dupláztak, hiszen a bemutatkozó dal után egy kicsit lassabb hangvételű dal dobtak a piacra, ami viszont nem tántorított el a rajongókat az amerikai pop lánybandától és társcsoporttól, amelynek egyébként kitalálója Robin Antin volt. A PCD hivatalosan 1995-ben alakult még meg Los Angelesben, de akkor még csak tánccsoportként működtek. Miután aztán országszerte ismertek lettek, 2003-ban Antin megállapodott az Interscope Recordszal, és ezen túl már zenéléssel is foglalkoztak. Ekkor alakult meg a jelenlegi Pussycat Dolls, tagjai Nicole Scherzinger, Melody Thornton, Jessica Sutta, Ashley Roberts, illetve Kimberly Wyatt. A Pussycat Dolls első albuma 2005-ben jelent meg PCD néven, és az album rögtön az 5. helyen debütált az amerikai Billboard 200 album eladási listáján, és olyan slágerek hallhatóak rajta, mint például a Doncha, a Buttons, vagy éppen a Stick With You, amit mi is pillanatokon belül pörgetünk. Grammy-díjra is jelölték őket, egyébként ezt még egyelőre nem kapták meg, viszont legutóbb 2008-ban megjelent második albumuk a Doll Domination, már megint az eladások csúcsánál a When I Grow Up és az I Hate This Part, hogy csak a legsikeresebbeket említsem eddig. Na meg ne felejtsük el, hogy Nicole Scherzinger és az ő által vezetett Pussycat Dolls énekelte el 2009 legnagyobb sikerű filmjének betétdalát is, A.R. Ramham gettó milliómosának a J.Ho című dalát is. Na de vissza 2005 lista vezetőihez jön a Pussycat Dolls és a már említett Stick With You, aztán pedig a pop nagyasszonyát hallgatjuk, méghozzá a Confessions on a Dance Floor című albumáról elsőként megjelent dallal, ami az Abba gyökereihez nyúlt vissza. Madonna 2005-ös lista vezetője a Hang Up is nem sokára, itt a UK Fever Show-ban.
1: Musical time travel from the 80s to today. Day. With the kings of the

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Ez a UK Fever Show.
2: A UK Fever Show. Szomival.
3: Az elmúlt 30 év legsikeresebb dalaiból válogat a UK Fever Show, méghozzá azokból, amelyek a Szigetországban, Nagy-Britanniában ebben az elmúlt 30 évben a legjobbnak számítottak, nevezetesen elnyerték a Number One címet. Nem sokára hallgatjuk azt az énekest, aki 1974-ben született, méghozzá James Hillier Blunt néven. Ő egy brit énekeszenész és dalszerző. Azt érdemes tudni róla, hogy gyermekkorában több hangszeren tanult játszani, azonban egyetemi tanulmányai után családi hátterének köszönhetően a katonai pályát választotta. A brit hadseregnél szolgált 2002-ig, ahol egészen a századosi rendfokozatig jutott. Röviddel leszerelése előtt kezdte el építeni zenei karrierjét. 2004-ben jelent meg első albuma, a Back to Bedlam. A lemezen hallható You Are Beautiful című számával vált világszerte ismerté James Blunt. A dal többek között 2 brit zenei és 2 Ivor Novello díjat nyert, valamint 5 Grammy díj jelölést is kapott. Második szólóalbumát az All the Lost Souls címmel 2007 őszén adta ki, amely már a megjelenés első hetében aranylemez lett. Az album első kislemeze, a 1983 2007 októberében a földkerekség első helyezett dala lett, maga mögé utasítva ezzel a You Are Beautiful-t, amely csak a második helyre jutott a United World Charton. És akkor a már említett James Blunt debütáló dal mindjárt a You Are Beautiful. Előtte azonban ő divasága Jennifer Lopez érkezik a Get Right-tal, már is itt a UK Fever Show-ban.
4: The best top leader hits from the last 30 years. UK Fever Show.

0: Klubi Rádió.
1: UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.
2: Ez itt még mindig az a műsor, amely igazán lázba hozza önöket, hiszen a UK Fever Show-t hallgatják 2005 listavezető dalaival. Egy kicsit most az R&B, illetve a hip-hop zenei világába kalandozunk el, hiszen nem sokára jön Ciara és Pitei Pablo közös a Goddess, amely vezetett többek között 2005-ben az angolok legkedveltebb csártyait. Előtte azonban Marshall Bruce Mathers-t hallgatjuk, és ráadásul ő már a harmadik a sorban. Ő amerikai rapper, akit Eminem vagy éppen Slim Shady művész nevén, azért valljuk be, sokkal többen ismerünk. Napjaink egyik legnépszerűbb és legvitatottabb rappere, nyert már Grammy, illetve Oscar díjat is, méghozzá a 8 mérföld című filmben nyújtott zenei, illetve színészi alakításáért. Szóval Eminem érkezik 2005-ös egyik listavezetőjével. Ez egy feldolgozás egyébként, mármint legalábbis ami a refrént illeti. A Like Toy Soldiers után pedig a már említett Ciara Pitei Pablóval közösen a Goddess is felcsendül nem sokára itt a UK Fever Show-ban.
1: UK Fever Show. UK Fever.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szochó és járulék adatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az ONYA rendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirót mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a Kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Derült napos száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
7: Közeledik az adóbevallás ideje.
8: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
9: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
8: 18-12-99-82-1-41.
9: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41.
5: Hobby Rádió!
8: A jövedelemadó vevő.
6: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
10: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
10: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
13: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
14: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap néptől.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 2-án a Zsigmond nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Zsigmond germán eredetű férfi név, a Sigismund névből ered, jelentése győzelem, védelem, azaz győzelmes védelem. A név betézése Zsigmondka, Zsiga, Zsigácska, Zsigú, Zsigus, Zsiguci, Zsigi. A név jeles viselői Kemény Zsigmond regényíró politikus, Muric Zsigmond író, Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrász, Luxemburgi Zsigmond magyar király, valamint ön, kedves Zsigmond. A Zsigmondokon kívül köszöntjük még az Atanáz, Boris, Minerva, Nétusz, Pellegrin, Pellegrina, Ráhel, valamint Zsoé nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 2-án. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 997. május 2-ával kezdünk, ekkor halt meg Géza fejedelem. A középkorban folytatjuk, 1519. május 2-án, 67 éves korában meghalt Leonardo da Vinci, az egyetemes zseni, aki egy személyben volt festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós. Festészetében a művészetet a tudománnyal hozta kapcsolatba, rendelkezett a pontos érzékelés és a megszerzett ismeretek megjelenítésének képességével. Leonardo hírnevét az Utolsó vacsora és a Sziklás Madonna alapozta meg, Firenzében festett jelentős művei a Mona Lisa és a Szent Anna harmad magával. Vázlataiban számos műszaki problémát megoldott az utókor számára. 1729. május 2-ával folytatjuk, ekkor született meg Nagy Katalin orosz cárnő, felvilágosult uralkodó, a filozófusok barátja, gyakorlati politikus, aki országát európai nagyhatalommá tette. Uralkodása alatt 1762 és 1796 között foglalta el Oroszország a Krimfélszigetet, Ukrajnát, Belorussziát, Litvániát és vett részt Lengyelország három felé osztásában. Ugorjunk a 19. századra, 1842. május 2-án megszületett Kézmárszky Tivadar, szülész, nőgyógyász, egyetemi tanár, aki a bábák és nővérek munkakörülményeinek javításáért dolgozott. Ő szervezte meg a magyar bábaügyi ellátást és indítványozta a korszerű szülésznői oktatás bevezetését. Megalapította a bábaképző intézetet, segítkezett a bábatörvény előkészítésében. A 20. század elejével folytatjuk, 1903. május 2-án megszületett dr. Benjamin Spock, a gyermekbetegségekről, gyermeknevelésről szóló alapmű írója. Még mindig a 20. század, 1963. május 2-án megszületett a kubai Vivian Ramon, a nemzetközi nagymester sakkozó. Lépjünk előre 9 évet, 1972. május 2-án meghalt J. Edgar Hoover, aki 48 éven át volt az FBI igazgatója. És végül 1972. május 2-án járunk, megszületett Dwayne Johnson, művész nevén The Rock, amerikai színész. Néhány ismertebb filmje, a Skorpió király, a Múmia és a Múmia visszatér. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbirádió.hu.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
1: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: Hobby Rádió.
1: 2026. május 2-a szombat, Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 7-től 14. vers. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Elmélkedés. Mutasd meg nekünk az atyát, kéri Fülöp apostol Jézustól. Őszinte kérés és vágy ez, amely sokunk szívéből felszakad időnként, hiszen szüntelenül Isten közelségére, megérinthetőségére vágyakozunk. Jézus válasza kissé meglepő, aki engem lát, az látja az atyát. Nem azt mondja, hogy elmondom neked és a többieknek, ki az atya, hanem azt, hogy az ő személyében jelen van az atya, mert minden szava cselekedete együttérzése az atya szívét tárja fel. Jézus azért jött közénk, hogy az atyát láthatóvá tegye. Ez az evangéliumi rész a keresztény hit egyik legmélyebb titkához vezet el minket. Isten nem elrejtőzik előlünk, hanem kinyilatkoztatja, megmutatja magát nekünk. Nem elérhetetlen, hanem kapcsolatba akar lépni velünk, Jézus a híd az atyához. Fülöp kérése és Jézus válasza segíthet nekünk is újra felismerni azt, hogyha látni akarjuk az atyát, Jézusra kell néznünk, mert ő a láthatatlan Isten képmása. Az ő tetteiben a mennyei atya cselekszik, az ő tanításában az atya szól hozzánk. Jézus tanítványaként mi is az atya képmása vagyunk, ha engedjük, hogy átalakítson minket. A szeretet, a megbocsátás, a béketeremtés apró tettei az atyát teszik láthatóvá a világban. A húsvéti időszakban, amikor a feltámadott jelenlétéről elmélkedünk, ez a nap arra hív, hogy merjük meglátni az atyát Jézusban, és éljünk úgy, hogy az emberek bennünk is meglássák őt. Uram Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet, te vagy az atyához vezető út. Taníts minket rád figyelni, téged szemlélni, hogy általad megismerjük a mennyei atyát. Add, hogy életünkben ne csak beszéljünk Istenről, hanem tükrözzük is az ő szeretetét és irgalmát az emberek felé. Segíts, hogy tetteink, szavaink, jelenlétünk másokat is elvezessenek hozzád és az atyához. Erősítsd hitünket, hogy amikor kérdezünk, keresünk, kételkedünk, újra és újra rád találjunk. Mutasd meg magadat, Urunk, és ez elég nekünk. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az amerikai David Hubble és a svéd Thorsten Wiesel újszülött macskák egyik szemét tartósan letakarták, aminek az lett a következménye, hogy azok 3 hónap elteltével erre a szemükre végérvényesen elveszítették látásukat. Ezzel bebizonyították, hogy az agynak bizonyos külső hatásokra is szüksége van ahhoz, hogy a szem és a látás központ közötti kapcsolat, azaz a megfelelő idegsejtek, neuronok kialakuljanak.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádió.

Imre, a robot műsorvezető mellett Pille is köszönti a hallgatókat, kellemes estét kívánok mindenkinek. Egy holnapi élő adásra szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, ugyanis reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső, hiszen néhány órával ezelőtt elég nagy eső volt itt a kerületben, illetve hát a fővárosban, ahogy hallottuk a hírekben is. Reméljük, hogy holnap, azaz 31-én vasárnap, 10 és 16 óra között nem fog esni az eső, legalábbis annyira, ugyanis a 13. kerületi utcabáról fogunk bejelentkezni itt a Hobby Rádióban. Ruzsa Viktor kollégám már készül, itt van mellettem, úgyhogy holnap, azaz vasárnap 10 és 16 óra között itt a Hobby Rádióban rendszeresen fogunk bejelentkezni a 13. kerületi utcabáról, ahol civil szervezetek is részt vesznek a rendezvényen. Őket fogjuk bemutatni, illetve hát természetesen árusok is lesznek, úgyhogy érdemes lesz kijönni, színpadi programokat megnézni. Például tavaly dodzsemeztünk is, meg azt hiszem, hogy tavaly előtt is, illetve körhintáztunk is, úgyhogy érdemes lesz gyermekekkel, családokkal együtt kijönni, és részt venni ezen a rendezvényen. Aki esetleg nem tud eljönni, az a Hobby Rádióban hallgathatja a műsort. Igyekszünk mindenkit megszólaltatni. Egy nagyon nagy fergeteges buli lesz, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Úgyhogy holnap 10 és 16 óra között várunk mindenkit.

0: klub műsora előtt, illetve közben is. Majd 11 óra után a Szevasztok című műsor helyett mi már élőben fogunk bejelentkezni, a Szevasztok című műsor pedig 23 órától lesz hallható. 16 óráig lesz holnap ez a műsorunk, élőben igyekszünk bejelentkezni, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Várunk mindenkit sok szeretettel 13. kerületben, személyesen is a Dagály utcában, az utcabálon.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Jobbi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
3: Jobbi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
10: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
11: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
12: Egy műsor
11: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
12: A tudomány mai állása.
13: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
12: Jó szórakozást.
9: Világjáró.
13: A Hobby Rádióban.
9: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
14: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
10: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
14: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
15: Egy hét múlva alakul meg az új országgyűlés. Megverték a 24.hu főszerkesztőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egy hét múlva május 9-én tartja alakuló ülését az új országgyűlés. Utána ünnepséget tartanak a Kossuth téren. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán azt írta, a miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Egy másik posztjában Magyar Péter arról számolt be, hogy Radnai Márka Tiszapárt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a Budapest körvasút Népliget állomásra és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János, a leköszönő közlekedési miniszter, írt a Facebook oldalán a leendő közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a hamarosan hivatalba lépő kormány 280 milliárd forint uniós forrásvesztés veszélyét kapja a távozó kormánytól. Nem hagyják végre az EU bíróságának ítéletét, ami kimondta, hogy uniós jogot sért a melegeket pedofilokkal összemosó törvény. Erről írt levelében a leköszönő miniszterelnök az államfőnek, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta Súlyog Tamásnak, hogy a bíróság szerinte politikai döntést hozott, ami uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat is felvet. Megverték az utcán a 24.hu főszerkesztőjét, több arccsontja is eltört. Pető Péter erről maga számolt be cikkében. Azt írta, hétfő este ment oda hozzá egy férfi a Dózsa György úti trolibusz megállóban. Megütötte, megrugdosta, majd szó nélkül elment. A főszerkesztő 12 órát töltött a Honvéd kórház traumatológiáján, arccsont töréseit végül nem kellett megműteni. A rendőrség elfogta a támadót. A férfit azóta több korábbi bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, egyúttal beszámíthatóságát is vizsgálják. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is csatlakozik azon munkáltatók közé, amelyek nem csak kiszámolják a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adataikat, hanem a munkavállalóik és a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat, közölte az Amnesty International Magyarország. Azt írták, a munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol a nők hátrányos megkülönböztetése a mai napig számos formában megjelenik, így a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség területén is. Magyarországon ez csak nem 17%-os bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. 5000 katonát von ki Németországból az Egyesült Államok. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés ugyanakkor egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz bírálta az amerikai műveletet Irán ellen. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
16: Reklám. Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
17: Dexablock.
18: Fájdalom csillapító.
17: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
19: Dexablock. Fájdalom csillapító.
17: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
20: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
21: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.

Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

Szabó Lőrinc. Semmiért, egészen. Hogy rettenetes, elhiszem. De így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint. És nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy. Még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alku. Ha szent is, alku. Nékem más kell már. Semmiért. Egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől. Beteg s fáradt vagyok. Kiválok így is, meg lehet. De a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsittíthass. Már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert még kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több. Addig idegen is lehetnél. Addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek. Mint lámpa, ha lecsavarom. Ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj. E bonthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsást.

kár, ezt látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, az élet nem lányregény.

Élt egyszer réges-régen az Altáj hegyei között egy bölcsember, akit Avágának hívtok. Volt egy fia, annak Aszárszaplán volt a neve. Híre járt, hogy milyen jó csikós, és milyen bátor vadász. Egyszer a fiú, hogyan-hogyan nem, elvesztette a ménesét, és lovai keresésére indult. Csak ment, ment az ismerős vidéken, de a ménes sehol sem találta. Elment a szomszédos földekre is. Átjutott egy széles cseppén, átúszott egy bővízű folyót, megmászott sok hegyet és szakadékot. Egyszerre a messzi távolban alig-alig látható, kékes füstgomolyagot pillantott meg a reggeli napfényében. Hajszolni kezdte a lovát, és vágtatva a sátorhoz ért. Tartsátok féken a kutyát, kiáltotta Aszárszaplán, mire a sátorból előjött egy öregasszony, és így szólt. Nem tartunk kutyát, fiam, kerülj beljebb. Adj Isten, nagyanyó, köszöntötte Aszárszaplán az öregasszonyt. Az öregasszony szemügyre vette a fiút, és azt mondta. Jó képű legény vagy, édes fiam. A termeted is szálos, meg az arcod is formás. Hová igyekszel? Elvesztettem, nagyanyó, két tarka ménest, és 10 napja nem tudom megtalálni. Nem láttátok véletlenül a lovaimat? Magad is látod, milyen elagyatott ez a vidék. Nincs itt semmi a poron és a viaron kívül, felelte az öregasszony. De kérlek, jöjj be hozzánk. A fiú belépett a sátorba, ahol a sarokban egy hosszú, fehér szakálos öregember ült, üdvözölte az öregembert. Öreg vagyok, régóta élek ezen a homokos hegyvidéken, a nevem Antalla. Hát téged hogy hívnak, édes fiam? Merre visz az utad? Aszárszaplán vagyok, a ménesemet keresem. Egyél, így áll, fiam, bizonyára elfáradtál a hosszú úton, mondta az öregember, és oda nyújtotta a forró teáskannát és az ennivalóval teli tálat. Pihenj a hosszú út után, fiacskám, főzök még egy teát, biztatta az öregasszony is, és a kájára tette az üstöt. Alig, hogy oda tette, azonnal megtelt az üst vízzel, majd kicsordult. Mielőtt egy szót is szólhatott volna a fiú, a víz már fel is forrt. Mi a csoda? Gondolt Aszárszaplán. A kája maga fűt, a víz magától kezd forni. Az öregasszony ez alatt kezébe vett egy merítőkanalat, az meg csordultig tele lett édes tejjel. Mi magunkban élünk ezen a helyen, szólalt meg az öregember. Az öregasszony egy kis asztalra tette a teáskannát, az öregember pedig kinyújtotta a kezét, és egyszerre egy nagy ezüst csészét kerített elő. Az öreg teát töltött bele, és oda nyújtotta Aszárszaplánnak. A fiú kezébe vette a csészét, föléje hajolt, és hogy kortyolni készült belőle, egyszerre megpillantotta ménesét a csészetükrében. A hongorin egy szakadékban topogtak a lovak. Nem akart hinni a szemének, felnézett, de egyszerre eltűnt az öregember, csak ő maga volt egyedül egy teljesen ismeretlen helyen. Előtte jókora ezüst teás csésze állt. Még egyszer belenézett a csészébe, s meglátta kedvenc kis csikóját, meg a többi lovát is a ménesből. A lovak pedig, amikor észrevették a gazdájukat, vidám nyerítéssel üdvözölték. A fiú hirtelen úgy érezte, hogy valaki assúgja neki. A sziklák közé kergették a lovaidat, élelem és víz nélkül, holnap már a hegyek óriásának méneséhez fognak tartozni. Aszárszaplán megrezzent. Letette a csészét a földre, körülnézett, és látta, hogy ugyanott ül a két öreg sátrában. Végig simít fehér szakállán az öregember, és azt kérdezi tőle, na mi az, fiacskám? Tán a ménesedet láttad meg? Igen, atyuska, a lovaimat láttam, felelt a fiú. Ne siess, ülj itt még egy kicsit. Aszárszaplán kezébe vette a csészét, és kortyolt belőle. Egyszer a hegyszorosnál találta magát a lovai mellett. Látta, mennyire lefogytak, lesoványodtak. Oda szaladt hozzá kedvenc kis csikója, s így panaszkodott. Új óriások zártak minket ebbe a szakadékba, s a bejáratot hatalmas kővel torlaszolták el. Nem tudtunk a kővel megbirkózni, nem tudtuk elgördíteni a bejárat alól.
Oda ment a szárszaplán a nagykőhöz, és ott találta a fehér szakálos öregembert. Kövess engem, fiam! A szárszaplán csak ment az öreg után, és a sziklás hegyek pedig maguktól szétváltok előttük. Elámult a fiú, és az öreg ismét eltűnt. De az ő nyomában nagy nehezen kivergődött a hegyi szakadékból a ménesével, egy pataknál megitatta lovait, felnyergette kedvenc poripáját, és hazavitte a ménest a szülőfalujába. A sátor bejáratánál anyja apja fogadta, ölelték, csókolták, kérdezgették, hogyan találta meg a ménest. Elmesélt mindent az üleinek, annak rendje, módja szerint. Bizonyára egy jószívű és bölcs emberrel találkoztál útközben, vélekedett az apja. A szárszaplán meg csak ült otthon a sátorban, forró teát iszogatott és arra gondolt. Vajon mi érdekeset csinálhat most a hosszú szakálló öregember és a felesége? Látom-e őket még valaha? Hirtelen úgy érezte, hogy hallja az öregek beszélgetését. Emlékszel-e még, öreg, arra a fiúra, aki a ménesét kereste? Kérdezi az öreg asszony. Hogy ne emlékeznénk, feleli az öreg ember. A szárszaplán a neve, ő mentette meg az életünket a tavaszon. Neki köszönhetjük, hogy életbe maradtunk. A szárszaplán elgondolkozott, de sehogy sem tudott visszaemlékezni vajon, mikor mentette meg az életüket. Ám egyszerre eszébe jutott egy vadász élménye. Még a tavasszal történt, mert egyszer útközben találkozott két ezüstszőrű nyullal. A nyulakat hatalmas kígyó üldözte, rettenetesen megijedtek, szemük csillogott a rémületükben, égnek állt a fülük, egész testükben remegtek. A szárszaplán elővette az íját, és egyenesen a kígyó szeme közé lőtt. A kígyó életten elül terült el a földön. A nyulak odaszaladtak a szárszaplánhoz, és emberi nyelven is szóltak. Köszönjük néked, jó legény! Megmentetted az életünket, ezért nagy hálára köteleztél bennünket. Mindig emlékezni fogunk a jóságodra. Aztán eltűntek. A szárszaplán most elmesélte ezt az esetet az apjának és az anyjának. Más olyan esetre nem emlékszem, amikor jót tettem volna, mondta elgondolkozva. Jót tettél, jót várj, édes fiam. Segíts mindig a gyengéknek. Köszönet a bölcs szavakért, apám, felelte a fiú.

0: Az elhangzott mongol népmesét Márkus Ferenc mondta el. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: kiszabadultak Sziladekor szelleme a palacból. Magunk se hittük volna, hogy valóságos nyilatkozat és közlemény áradatot indítunk el. A Népszava például interjút készített az Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézet igazgatójával, dr. Takács Gáborral, aki szerint kicsit túl lett fújva a Sziladekor ügy, szerinte annál sokkal mérgezőbb anyagokkal élünk együtt. Többek között a kipufogó gázok okozta ólom, szénmonoxid mérgezésekkel, sőt, ha valaki megissza, még a desztillált vízbe is bele lehet halni. Az a bizonyos dioxin legfeljebb különleges esetekben képződhet, mint melléktermék. Melléktermék, mellékhatás. A gyógyszereknél legalább tudjuk. Mindegyikre világosan rá van írva. Van olyan mellékhatás, ami rosszabb, mint az eredeti betegség. De miért csak az orvosságokra írják fel, hogy mire számíthatunk? Manapság, amikor már az ételek is szinte laboratóriumi körülmények között készülnek, hiányolom a tájékoztatást. Én igenis szeretném tudni a Mirelit nudli mellékhatásait. Ha egy étterem ajtaján kint a tábla, konyhalányt felveszünk, akkor azt is írják ki, hogy miért. Mi lett az előzővel? Van például olyan különösen erős fejfájás elleni szer, amin feltüntették, hogy mellékhatásaként többek között fejfájást okozhat. Ez persze csak egy apróbb mellékhatás, meg sem közelíti a Sziladekorét. Még visszhangban sem. Mert bizony kritikában volt részünk. Kérem, mi a jogos bírálatot köszönettel elfogadjuk. Ha azt mondják, hogy ennél sokkal veszélyesebb dolgok vannak, akkor nézzünk utána. Épp ezért. Most olyan embert kerestünk fel, aki már régóta foglalkozik környezetünk védelmével. Közismert rádió sorozatát, a Zöld Telefont, valamennyien tiszteljük, becsüljük, féltjük. Szerkesztője Balog István. Tisztelettel köszöntelek a Rádió Kabaré mikrofonja előtt. Hallgatva sorozatodat, néha az az érzésünk, hogy Don Quixote-ként harcolsz a szélmalmok ellen.
1: Don Quixote-ként hívtál ide be, szélmalomharcot emlegettél, és akkor begurulok én ide Sancho Panzaként, ugye?
0: Te 40 éves vagy, megérdemelt, hogy fölköszöntsünk, és hogy erre igyunk egyet.
1: Jó, de mit?
0: Hát nem vízre gondolok természetesen, mert olvastam az Egykorty Halál című könyvedet, azóta én forralom a vizet.
1: Nagy hiba.
0: Miért?
1: Azért, mert a víz fölforralása az csak a bacillusok ellen véd, a vegyi anyagokat a forró víz még jobban feloldja.
0: Jó, hát akkor igyunk sört.
1: Azt nem. Sört azt nem.
0: Miért a sörnek mi a baja?
1: Röviden annyit, hogy 1979-ben derült ki az NSZK-ban az, hogy a sörben rákkeltő nitrozamin van. És ez úgy kerül a sörbe, hogy a maláta aszalása során, amennyiben azt közvetlen tüzeléssel végzik, akkor keletkezik.
0: A magyar sörben ugyanígy van?
1: Na nem, hát malátát először is a magyar sörökben harmadannyit használnak fel.
0: Jó, lebeszéltél a sörről, rendben van. Akkor ígyunk bort. Azt lehet inni?
1: Hát lehet, de azért én elmondanék egy történetet. Kazincbarcikán jártam, és a kazincbarcikai kórházban megtudtam, hogy kezeltek ott két lakatost növényvédőszer betegsége ártalommal. Nagyon szépen kikezelték őket, és azután ezek a hálás betegek hoztak a doktor úrnak egy demizson bort. A doktor úr a következő héten befeküdt a saját kórházába, ugyanis kiderült, hogy ezt a növényvédőszeres hordóba szüretelték, a göngyöleget a méhtelepen vásároltak, úgyhogy én a magam részéről nagyon meggondolom azt, hogy milyen háznál fogadok el bort.
0: Nem jó, hát vele nem lehet semmit inni, akkor maradunk annál, hogy iszunk tejet.
1: Hát tejet sem nagyon ajánlanék.
0: Mi a tejjel, mi a problémád? A szép tiszta a tehén, meg van mosva.
1: Tudod te azt, hogy Ménfőd Sanakon ólommérgezésben elpusztult egy tucat tején, hogy ezek mitől döglöttek meg?
0: Mitől?
1: Nem fogod elhinni. Fűbe haraptak.

0: Vásznál mi történt például?
1: Ha jól emlékszem, minden tonna gyógyszer előállítása során 160 kiló veszélyes hulladék keletkezik. Ezekkel valamit csinálni kell. Hát nagyon sokáig nem tudtak ezzel mit csinálni, és hogy Vácott volt a kínainak egy telepe, és oda ezeket az anyagokat szépen lerakták, és hát ez a ide lerakott méreg került aztán be a talajvízbe, és elszennyezett egy nagyon-nagyon drága, több százmillió forint értékű vízbázist.
0: És a vecsési vízműnél mi történt?
1: Jött a környezetvédelmi hivatal munkatársa, és azt mondta, hogy tessék ezt innen egy hónapon belül eltüntetni. Vasútra tették ezeket a hordókat, és leküdték a vállalat Gyöngyösi telepére. Ott szépen lerakták, megint felfedezte az ellenőr, adott egy hónap határidőt, annak lejárt előtt visszaküdték Budapestre, és így utazgatott a hulladék. Na most olyan is van, aki úgy döntött, hogy odaadja termelőszövetkezetnek foszgénes palackait kiürítésre, vagy ciános, fenolos üstmaradékait mondjuk a Balatontól néhány kilométerre nyári idényben egy homokbányába. Nem is lett volna a dologból semmi baj, hogyha el nem kezdik lopni a hordót. És azután ugye a hatóság fölfigyelt, hogy mi a hordók ezek, és kötelezték a kínóint, hogy vigye el a szennyezett hulladékát a hordókkal együtt, meg a szennyezett talajjal együtt. Mit tetszenek gondolni, hova vitték? Vácra. Igen, oda, Vácra.
0: Az, hogy foszgén, ez az első világháborúban egy harci gáz volt. Miért kell 1985-ben harci gáz gyártani?
1: Nagyon egyszerű, ugyanis a foszgén és az etilmerkaptán az alapanyaga egy eptán nevű kukoricagyomírtószernek, amit a világon, ha jól tudom, két helyen gyártanak. A japánok egy lakatlan szigeten, az amerikaiak meg azt valamilyen sivatagban.
0: És mi magyarok?
1: Mi Sajonbábonyban, Miskolctól 5 kilométerre.
0: A hulladékokat el kell égetni, el kell tüntetni. Úgy tudom, hogy Dorogon most épül egy nagy égető.
1: Gyógyszergyári égető épülne, ugye, egy ilyen ágazati égető, amivel az összes gyógyszergyári hulladékot el lehetne égetni.
0: És ez milyen messze van a várostól?
1: Hát nincs messze, egészen közel van, mondhatnám, majdnem a közepén. Most van itt az alkalom ennek az égetőnek a telepítésével, hogy az összes többi környezetvédelmi gondot végre megoldják a városban. Hát a lakosok nem nagyon hiszik ezt, mert attól félnek, hogy a technika eleje nyugatnémet lesz, a közepe magyar, a vége meg esetleg más.
2: Műsorajánló.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Ücsüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Rumme, rumme, rumme, láj, miri, miri, miri, do. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Egy hét múlva alakul meg az új országgyűlés. Megverték a 24.hu főszerkesztőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egy hét múlva május 9-én tartja alakuló ülését az új országgyűlés, utána ünnepséget tartanak a Kossuth téren. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán azt írta, a miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a széke és az európai himnusz is. Egy másik posztjában Magyar Péter arról számolt be, hogy Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea, a Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a Budapest körvasút Népliget állomásra és a Ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János, a leköszönő közlekedési miniszter, írt a Facebook oldalán a leendő közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a hamarosan hivatalba lépő kormány 280 milliárd forint uniós forrásvesztés veszélyét kapja a távozó kormánytól. Nem hagyják végre az EU bíróságának ítéletét, ami kimondta, hogy uniós jogot sért a melegeket pedofilokkal összemosó törvény. Erről írt levelében a leköszönő miniszterelnök az államfőnek, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta Súlyog Tamásnak, hogy a bíróság szerinte politikai döntést hozott, ami uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat is felvet. Megverték az utcán a 24.hu főszerkesztőjét, több arccsontja is eltört. Pető Péter erről maga számolt be cikkében. Azt írta, hétfő este ment oda hozzá egy férfi a Dózsa György úti trolibusz megállóban. Megütötte, megrugdosta, majd szó nélkül elment. A főszerkesztő 12 órát töltött a Honvéd kórház traumatológiáján, arccsonttöréseit végül nem kellett megműteni. A rendőrség elfogta a támadót. A férfit azóta több korábbi bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, egyúttal beszámíthatóságát is vizsgálják. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is csatlakozik azon munkáltatók közé, amelyek nem csak kiszámolják a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adataikat, hanem a munkavállalóik és a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat, közölte az Amnesty International Magyarország. Azt írták, a munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol a nők hátrányos megkülönböztetése a mai napig számos formában megjelenik, így a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség területén is. Magyarországon ez csak nem 17%-os bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. 5000 katonát von ki Németországból az Egyesült Államok. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A németországi csapat kivonásról szóló bejelentés ugyanakkor egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz bírálta az amerikai műveletet Irán ellen. Derült napos, száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? Adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Levő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a Konyhafőnök ajánlata.
8: Szép napot kívánunk mindenkinek, ismételten csak eltelt egy hét, ami azt jelenti, ami konyhánk, virtuális konyhánk vonatkozásában, hogy ismételten csak izzítjuk. A tűz helyett előpakoltuk a hozzávalókat, Szomi is beöltözött fehér talárjába, nem talár, ez inkább csak egy kötény meg egy sapka, úgyhogy ez azt jelenti, hogy elindult a konyhafőnök ajánlata, nem is akármilyen ajánlattal, hiszen nem túl messzire megyünk egyik szomszédunknak a szomszédjához, azaz Csehországba, és csak és kizárólag a bohém világ bohém ételeit készítjük, csak hogy stílusosak maradjunk, és ahogy említettem önöknek, Szomer Gábor László Vazul ma is kiveszi minden földi jóból a részét.
9: Nagyon szép napot kívánok én is mindenkinek, és természetesen van nekem amolyan főnököm is, hát kinek ne lenne, ő pedig a konyha főnöken Nacsa Móni a mai napon, aki már, mint elmondta, tehát cseh ételekkel készült a mai napra, no de akkor nézzük a mai menüt. Természetesen, hogyha Csehországban járunk, még hogyha így a virtuális világon keresztül is, akkor mindenképpen meg kell, hogy kóstoljuk a cseh hagymalevest, aztán jövünk majd egy kórhely rizottóval, és még mindig nem kanyarodunk el innen, hiszen sertés oldalas is fog készülni, miközben sörös töltelékkel, burgonyás knédlivel és vajas spenóttal, és nem feledkezünk meg természetesen a desszertről sem, morvai kalács fog elkészülni itt a mai, hát cseh feelinget felidéző konyhafőnök ajánlatában.
7: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Itt vagyunk tehát a konyhafőnök ajánlatában, és ahogy már Móni elmondta a mai napon, hát Csehországba kalandozunk, hogy milyen indítatásból, hát mert azért illik megkóstolni, nem azt mondom, hogy illik, de azért jó mindig kipróbálni azt, hogy más nemzetek olyan milyen különleges étkekkel is bírnak, milyen különleges ízlésvilággal rendelkeznek, úgyhogy ennek kapcsán a mai napon tehát Csehországban kalandozunk. Már is kezdünk egy cseh hagymalevessel, ehhez nem kell sok minden, 25 perc alatt el is lehet készíteni, csupán csak egy nagy vörös hagymára, egy evőkanál zsírra, sóra, 10 deka búzadarára, húsleves kockára, illetve 2 tojásra van szükségünk. És hogyha ezt mind beszereztük, akkor Móni már is elárulja önöknek, hogy hogyan is készül el a cseh hagymaleves.
2: A hagymát megtisztítjuk, vékony karikákra vágjuk, és gyűrűire szedjük. Egy lábasban a zsírt fölolvasztjuk, majd a hagymát aranyszínűre pirítjuk rajta körülbelül 1,5 liter forrásban lévő vizet öntünk rá, megsózzuk, kis lángra állítjuk, kis rést hagyva lefedjük, és 10 percig főzzük. A búzadarát egy serpenyőben szárazon mindenféle zsíradék nélkül világos barnára pirítjuk, a már forrásban lévő leves alaphoz adjuk, majd további 10 percig főzzük. Végül belemorzsoljuk a leveskockát, és szüntelen keverés közben beleöntjük a felvert tojást is. Egyébként a leves alapját úgy hívják, hogy polívkáje grund a ostanti jepunt, úgyhogy aki tud csehül, az szerintem már abszolút úgy érzi magát, mint egy nyelvkurzuson, és jó étvágyat kívánunk a leveshez.
1: Hamarosan visszatérünk majd még hozzá az egyik főételünkkel, vagy már most ebben a pillanatban?
2: Nem.
1: Egy kicsit rákészülünk, még hozzá kórhelyi rizottót fogunk készíteni. Maradjanak velünk!
3: A konyhafőnök ajánlata.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Már is akkor folytatjuk kalandozásunkat Csehországban, legalábbis ételek szempontjából itt a konyhafőnök ajánlatában. Előbb már készítettünk egy jó kis hagymalevest, most pedig akkor folytatjuk méghozzá kórhely, nem levessel, hanem risottóval.
5: 40 deka sertéslapocka, egy vörös hagyma, 2-3 evőkanál olaj, egy kis kanál jóféle piros paprika, 7 deci nem túl kesernyés világos sör, na ebből lehet válogatni a cseheknél, 40 deka rizs, egy babérlevél, 2 chili paprika, só és 8 deka reszelt sajt az, amely a kórhely risottóhoz szükséges.
4: És akkor nézzük, hogy hogyan is készül el. Először is a húst 2 centis kockákra vágjuk, a hagymát megtisztítjuk és vékonyan felszeleteljük és gyűrűjére szedjük szét. Második lépésként az olajat egy lábásban kissé megforrósítjuk és a hagymát megfonnyasztjuk rajta. A piros paprikával meghintjük, figyeljünk rá, hogy meg ne égjen, majd pedig elkeverjük és beleforgatjuk a húst. Enyhén megsózzuk, a sör felét ráöntjük, és körülbelül 50 perc alatt majdnem puhára pároljuk. Végezetül pedig a rizst alaposan átmossuk, a húshoz adjuk, a maradék sört és annyi vizet öntünk hozzá, hogy a rizses húst jó újnyira ellepje, aztán pedig babérlevéllel és a felszeletelt chili paprikával fűszerezzük, nagy lángon kevergetve fölforraljuk, és már is elkészült akkor a kórhely risottónk. No de, ennyi még nem volt elég nekünk csehországi kalandozásunkban, hiszen jobbnál jobb ételeket lehet itt megkóstolni. Mi lesz a folytatás?
5: Sertés oldalas sörös töltelékkel, burgonyás knédlivel és vajas spenóttal. Vágjunk bele! Szomi lesz az, aki elmegy a piacra és bevásárol.
4: Igen, nagy, jó nagy kosárral, hiszen elég sok mindenre van szükségünk. Méghozzá 50-60 deka közepes vastagságú sertés oldalasra, sóra, aztán 4-5 evőkanál világos sörre van szükségünk. Ami a tölteléket illeti, 10 deka darált marhahús só, egy kis kanál jóféle piros paprika, késhegynyi őrölt kömény, 1-2 evőkanál világos sör, egy nagy gerezd zúzott fokhagyma, egy kis kanálnyi apróra vágott metélőhagyma, 6 deka szikkadt kenyér, illetve 6 deka szalámi. Aztán, ami a burgonyás knédlihez elengedhetetlen, az meglepő, de 60 deka burgonya, só, 10 deka buzadara, 10 deka rétes liszt, illetve tojás, a vajas spenóthoz pedig 40 deka friss paraj, vagy éppen spenót, én a spenótot jobban szeretem kimondani, egy gereszt fokhagyma, 4 deka vaj, só, illetve őrölt fekete bors, és akkor sertés oldalas sörös töltelékkel, burgonya knédlivel, vajas spenóttal fokozzuk az élvezeteket, no de hogyan is készül el?
5: A sertés oldalast kicsontozzuk úgy, hogy a hús egyben maradjon, ezután a húst közepén hosszában felszúrjuk, éppen úgy, mint amikor töltött karajt készítünk. A töltelékhez a darált húst megsózzuk, a fűszerekkel, a sörrel, a fokhagymával és a metélőhagymával összedolgozzuk, a szikkadt kenyeret lereszeljük, a szalámit apróra vágjuk, együtt az előzőekhez adjuk. Ezt a keveréket az oldalasba töltjük, mindkét végét cérnával bevarjuk, vagy hústűvel rögzítjük. Az így elkészített pecsenyét megsózzuk, egy kisebb tepsibe tesszük, a sört aláöntjük és közepesen forró sütőben 180 fokon körülbelül 1 óra 10 percig sütjük. Közben többször megfordítjuk, szaftjával vagy sörrel öntjük. öntözgetjük, és szép barna is lesz. Amikor kész, 4 szeletre vágjuk, burgonyás nédlivel és vajas spenóttal tálaljuk. Jön a köret. A knédlihez a burgonyát a főzést megelőző este alaposan megmossuk, majd héjában enyhén sós vízben megfőzzük. Leszűrjük, hűlni hagyjuk, majd betesszük a hűtőszekrénybe. Másnap meghámozzuk, sajtreszelőn lereszeljük, a búzadarát, a rétes lisztet és a tojást hozzáadjuk, megsózzuk, jól összedolgozzuk, majd meglisztezett gyúródeszkán elfelezzük, és egyenként hosszúkásra formáljuk. Forrásban lévő enyhén sós vízbe engedjük, és kislángon, hogy a víz éppen csak gyöngyözve forjon, 15-20 percig főzzük. Érdemes ekkor az egyiket kivenni, ketté vágni, és ha a közepe még nyers lenne, főzzük még néhány percig. Amikor kész, vágódeszkára tesszük, és cérnával szeleteljük oly módon, hogy a cérnát alátesszük, és fölfelé húzva elvágjuk a knédlit, hogy körülbelül kenyérszelet vastagságú legyen. Végül a vajas parajhoz a levelek szárát lecsépkedjük, a leveleket megmossuk, majd 2 percre forrásban lévő vízbe dobjuk. Ezután leszűrjük, és jól lecsepegtetjük, akár meg is nyomkodhatjuk. A présen áttört fokhagymát egy lábasban az olvasztott vajon megfuttatjuk, a parajt beleforgatjuk, magyarán majdnem olyan, mintha spenót alapot csinálnánk, kissé megsózzuk, megborsozzuk, és 3-4 perc alatt jól megforrósítjuk.
4: No hát igazán tartalmas egy főétel, aztán a csehek tudják, hogy mitől döglik a légy, hogyha lehet így mondani. Hamarosan visszatérünk majd Gombóc Artúr, bárhol járunk, bármilyen tekintetben tud desszertet ajánlani, ez pedig nem más a mai napon, ha már itt Csehországban kalandozunk ételek szempontjából, mint morvai kalács, úgyhogy hamarosan ezt készítjük el itt a Konyha Főnök ajánlatában.
1: Fülcsiklandozó étkek a Konyha Főnök ajánlatából. La, la, la.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
4: Megérkeztünk Gombóc Artúr társaságában a mai desszert ajánlatunkhoz, ami, mint mondtuk, ha már itt Csehországban járunk, az nem más, mint a morvai kalács. Na nézzük, mitől is olyan különleges ez.
5: Rögtön azért különleges, mert 2 óra mire elkészül, de nem olyan bonyolult elkészíteni, és mindenképpen megéri a fáradtságot, mert nagyon finom. A tésztához kell 7,5 deci tej, 4 deka élesztő, 8 deka kristálycukor, 1 kiló finom liszt, még jobb, ha fele rétes liszt, 10 deka zsír, 1 kis kanál só, 1 citrom vagy narancs, lereszelt héja, 1-2 tojás sárga. A nyújtáshoz finom lisztet használjunk, a töltelékhez pedig úgy 1/2 kiló tehéntúrót. A tepsi kikenéséhez ugyancsak zsír szükségeltetik, a tetejükre pedig körülbelül 20 kis kanál szilva lekvár. A lekenéshez 1 tojás, 6 deka vaj, 3 evőkanál finom liszt és 3 evőkanál kristálycukor.
4: No és akkor nézzük, hogy ebből hogyan is készül el a morvai kalács. Először is a tésztához való tejet meglangyosítjuk, és 1 decit kimerünk belőle, az élesztőt belemorzsoljuk, 1 kevés cukrot hozzáadunk, és 15 perc alatt fölfutatjuk benne. Azután a lisztet egy tálba tesszük, és a fölfutatott élesztővel, a maradék tejjel és a cukorral, a langyosra olvasztott zsírral, megsózva, a citromhéjjal ízesítve, 6-8 perc alatt intenzív dagasztással hólyagosra dolgozzuk. Akkor jó, amikor az edény faláról elválik, és semmi nem fog oda tapadni. Nem kell megijedni attól, hogy a tészta eleinte csak egy ragacsos massza, addig kell dagasztani, amíg jó nem lesz. Végül a tojások sárgáját is beledolgozzuk, konyharuhával letakarva, langyos helyen 50 percen át keresztjük. Ezután meglisztezett gyúrólapra borítjuk, és körülbelül 1,5 centi vastagságúra ellapítjuk, 8-10 centis négyzetekre vágjuk, és a közepükre túrót morzsolunk. A túrót tejfőlel, cukorral vagy éppen citromhéjjal is lehet ízesíteni, hogyha valaki jobban szereti így. A 4 sarkot a töltelékre hajtjuk, majd pedig a kizsírozott tepsibe rakjuk úgy, hogy a hajtások alulra kerüljenek, ujjunkkal a közepüket benyomjuk, és a mélyedésekbe 1-2 kis kanálnyi szilvalekvár teszünk. Felvert tojással lekenjük, a vajjal elmorzsolt liszttel és a cukorral megszórjuk, és előmelegített sütőben közepes lánggal körülbelül 30 perc alatt készre sütjük a morvai kalácsokat.
6: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: A következőek erre a hétre, nézzük szépen sorjában őket.
1: Mármint konyhai tippjeinkre gondoltál, ugye, Móni?
0: Persze, hát mi másra gondolnék?
1: Hát, ha már itt vagyunk, igen, a főzés
0: nem,
1: műsorban.
0: A konyhafőnök ajánlatában nem életvezetési tanácsokat adunk a házi asszonyoknak, inkább konyhai trükkökkel próbáljuk őket szórakoztatni, mindenki szereti az ilyeneket.
1: Bizony, például azt, hogyha bármilyen kicsi kenyér, vég vagy éppen péksütemény megmarad, érdemes azt apró kockákra vágva a mélyhűtőben összegyűjteni, mert előbb-utóbb összejön belőle majd egy zsemlegombosznyi adag.
0: A puha sajtot könnyebb megreszelni, ha előzőleg 30 percre mély hűtőbe tesszük.
1: Azután a sütőben megpirított és ezután felöntött zöldség és a csontos hús íze sokkal finomabb lesz, és a színe is szebb lesz, mint pirítás nélkül.
0: A felvágott zeller és karalábé alufóliába téve a hűtőszekrényben akár egy hétig is friss marad, míg nejlomban csúnyán elszíneződik.
1: A garfiolt érdemes meleg vízben áztatva megmosni, mert azért apró bogarak megbújhatnak benne, azért mi mégis garfiolt nem bogarak. Akarunk enni.
0: Szárított fűszerekből egyharmaddal többet használhatunk a frissnél, mert szegényebb az aroma és illóolaj anyaga.
1: A vendégségből megmaradt jégkocka tartóban lefagyasztott vörös bort vagy éppen fehér bort tehetjük bóléba és teába, meleg nyári estéken pedig hűsítő fröccsöt készíthetünk belőle.
2: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió.
1: Szóval ennyi volt már a konyhafőnök ajánlata. Csehországban kalandoztunk legalábbis ételek szempontjából, úgyhogy aki gondolja, meg aki szereti, mindenképpen érdemes neki kipróbálnia.
2: Tudják, jövő hétre ugyanaz a tanácsunk, ami eddig, egyenek és éljenek jól. Az elmúlt 60 perc figyelmét köszönjük, Sommer Gábor László Vazult.
1: No, meg nem utolsó sorban a konyhafőnökét, Nacsa Mónit hallották. Egy hét múlva újra nyílik virtuális konyhánk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak. Mindenkinek minden jót, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Lefüggesztik a vendégmunkások behozatalát, éttermeket, fesztiválokat, taxisokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását. Június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát. Ismételte meg kampányigéretét Kapitány István, leendő gazdasági és energetikai miniszter Facebook videójában. Közölte azt is, felülvizsgálják a Magyarországon működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét. Azt ígérte, hogy kiemelten foglalkoznak majd a korrupció kérdésével, az indokolatlan túlárazott kifizetéseket azonnal leállítják és felülvizsgálják. Vendéglátóhelyeket, fesztiválokat és taxiszolgáltatásokat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indítottak. A kormányhivatalok vizsgálják például a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, valamint a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzések a nyár végéig tartanak. Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi. Balog László, a cég vezetőgazdasági szakértője ismertette, a piac ketté vált, a nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás, a kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az otthonstart még érdemi kereslet élénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán. Fejlesztés a NAV-nál, az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe az adóhatóság automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, valamint a szocho és járulék adatokat. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulék bevallásukat. Tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Több mint 2000 rászoruló család kapott háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást a fűtési szezonban az ország legszegényebb 178 településén a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőműveinek bevételéből. Összesen 162 millió forint értékű támogatást nyújtottak havi részletekben, előrefizetős villanyórákra feltöltve. A családok 2025. szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiségük fűtésére. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
5: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
5: A jövedelemadó vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
2: Üdvözlöm Önöket, ez a Média 1, a mikrofonnál Szalai Dániel, mellettem pedig Földes András, a 80 dühös újságíró alkotója, és egyébként pedig újságíró kolléga. Nyilván tegeződni fogunk. Szia András!
6: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
2: És köszi, hogy elfogadtad a meghívást ilyen sűrű időszakodban, mert hogy ugye nemrég jelent meg a film, és ez rengeteg elfoglaltságot jelent most a számodra. Mekkora a sikere, hogy látod eddig a dolgokat?
6: Igen, én is tágra nyílt szemmel figyelem az eseményeket, mert alapvetően újságíró vagyok, így kerültem bele ebbe a projektbe, és lettem most egy film erejéig dokumentumfilmes, és meglepődve tapasztalom, hogy milyen sikere van itthon is a filmnek. Eddig 6 vetítésünk volt, mindegyik teltházas, maga a Budapest filmes forgalmazó is a meglepetését fejezte ki, hiszen ez egy dokumentumfilm, magyar film, nem túl erős PR költségvetéssel, de nagyon nagy az érdeklődés, és ami szintén pozitív, hogy nemzetközi szinten is nagyon jó a fogadtatás, egyetlen hét alatt 4 nemzetközi fesztiválra kerültünk be, ebből 3 egyébként A-kategóriás jegyzett fesztivál, a CPH Docs nevezetű koppenhágai fesztiválon lesz a nemzetközi premier, ez egyébként a hozzáértők szerint mondjuk a Berlinale szintnek felel meg a dokumentumfilmes világban. Leszünk a Thessaloniki Filmfesztiválon, szintén nagyon neves, egy holland filmfesztiválon, a Movies That Matter, aminek az a különlegessége, hogy emberi jogokkal, szabadságjogokkal, demokráciával foglalkozó politikus filmeknek ez egy nagyon erős európai fesztiválja, és leszünk még a One World prágai fesztiválon, ami egy Közép-Kelet-Európában jegyzett fórum.
2: Mondjuk is el ugye, hogy a film az Index széteséséről, a tömeges távozásokról szól. Te is ugye része voltál a távozóknak. Milyen volt úgy feldolgozni, hogy tulajdonképpen te is ennek részese voltál? Tehát ugye egyszerre kellett kívülről semleges szereplőként elkészítened, és közben azért érintve is voltál ebben.
6: Nagyon jó kérdés, mert ez volt az első szakmai ügy, amit meg kellett oldani. Ugye én ezt 2020-ban kezdtem el az események ideje alatt forgatni. Konkrétan nem tudtam, hogy miért forog majd a film, mi lesz ennek a célja. Egyszerűen csak rögzítettem a saját akkori szerkesztőségemben az eseményeket. Ebből lett aztán egy 5 éves forgatás, de már rögtön az elején, amikor nagyjából egy olyan 1,5-2 hónappal később eldöntöttem, hogy ebből kellene egy dokumentumfilmet csinálni, mert hogy annyira erős a sztori, és annyira jellemző az a történet a mai Magyarországra, amit sikerült felvennem, akkor szembesültem azzal, hogy én ugye egyrészt a közösség tagja is vagyok, másrészt tulajdonképpen egyfajta szereplőként, utikalauszként, riporterként meg is jelenek a képeken, de a dokumentumfilm szempontjából viszont jó, hogyha van valamelyes távolságtartás. És az akkori magyar producerrel találtuk ki, hogy bevonunk egy olyan dokumentumfilmest társrendezőként, akinek semmilyen kapcsolata nincs se a politikával, se az újságírással, viszont nagyon gyakorlott abban, hogy emberek történeteit filmes nyelven elmondja. Ez pedig Kis Anna dokumentumfilmrendező volt, akinek már nagyon sok filmje jelent meg eddig, és főleg ezzel az emberi interakcióban pörgő történetekkel foglalkozik. És egy nagyon izgalmas és nagyon jól működő párost alkottunk. Ő nem igazán értette, és nem igazán volt kapcsolódása ahhoz, hogy a politika, az újságírás belülről hogy működik, de éppen ez segítette azt, hogy néha rámutasson, hogy mi érdekes, mi nem érdekes a sztoriban, merre kellene vinni úgy az egész történetnek az alakulását, ebben neki kulcs szerepe volt. Néha pedig én mutattam rá, hogy bár szerintem mondjuk egy-egy jelenet fölösleges a történet vagy a dráma szempontjából, ezt igenis bele kell rakni, mert hogy ez egy kordokumentum is, és az a jelenet vagy azon interjú nélkül nem lesz érthető a történet. Ilyen volt például Vera Jurova megszólaltatása, ugye, aki akkor az Európai Bizottság egyik alelnöke volt, és ő felelt azért a médiatörvényért, ami gyakorlatilag az EU médiatörvénye lett 2025-től.
2: Ez az EMFA.
6: Ez az EMFA 2025 augusztusában lépett, úgy tudom, életbe egész Európában, és ennek az ötletét konkrétan a 80 dühös újságíró akciója adta, úgyhogy én például kiutaztam Brüsszelbe, és őt meginterjú voltam, és ő elmondta ezt a történetet, és hogy ez miért fontos más európai országok számára is. Ez nyilván a dráma szempontjából nem volt annyira fontos, de a tényszerűség, meg a történet súlya szempontjából szerintem nagyon lényeges volt, itt például nekem volt szavam.
2: Ugye az is érdekes számomra, hogy engedték, hogy te ott filmezzél, hiszen azért ezek belső értekezletek voltak, válságértekezletek, tényleg nehéz helyzetben vetted elő a kamerádat, tehát mondjuk a Bodolai László, ugye az Index ügyvédje, tehát hogy ő például nem mondta neked azt, hogy tedd el a kamerát, sőt, még utána még volt egy horgáztatok is ott a videóban, ugye lehet olyat is látni.
6: Igen, a Bodolai pozíciója nagyon bonyolult, az Indexet kiadó, tulajdonló alapítványnak volt a vezetője, ez rettentő bonyolult, és tulajdonképpen ennek a szövetnek a megértése egy kicsit fontos ahhoz, hogy az ember tudja követni a történetet, viszont nem akartuk ezzel terhelni és untatni a nézőket, és ezért például bekerült egy 4 perces rajzfilmes magyarázó a filmbe, ami elmondja az akkor 10 éves Orbán kormányzás történetét, a demokráciára gyakorolt hatását, és azt is, hogy milyen konstrukcióban működött az Index, és ez gyakorlatilag a filmünknek az egyik legtöbbet idézett jelenete lett, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Ezt csak ide kötöm, hogy a Bodolai szerepe tényleg nagyon bonyolult, de visszakapcsolódva arra, hogy mennyire engedték azt, hogy forgassak, a film Indexes és ex-indexes közössége nyilvánvalóan engedte. Azt nagyon fontos megjegyezni, hogy egyetlen titkos kamerás felvétel sincsen a dokumentumfilmben, tehát minden úgy lett fölvéve, hogy akik megjelennek, azok tudták, látták. Ez mondjuk egyértelmű is, hiszen nagyon sok interjú van benne, mind indexesekkel, mind ex-indexesekkel, mind pedig ugye a NER oldalát képviselő szereplőkkel. És az indexesek azok, és a kollégáim nyilvánvalóan örültek annak, hogy én ezt forgatom, illetve ott az esemény sodrásában nagyon sokan kameráztak akkor a telefonjaikkal, szóval az akkoriban nem volt annyira furcsa, később pedig bevontak ugye a Telex titkos alapításába, és felvehettem fontos fordulópontokat, de hát azt is kell tudni, hogy nyilván mivel ez például akkor titkos volt, voltak olyan gyűlések, amiknél mondták, hogy teljesen természetesen, hogy itt most ne forogjon a felvétel, itt most csak mint újságíró, illetőleg a közösségünknek az egyik tagja legyél jelen, de hát ez teljesen normális egy ilyen forgatásnál, azért a kulcs jeleneteket, hogyha megnézik a nézők, akkor azért azt lehet látni, hogy rögzítettem, tehát tényleg bevisz a film abba a sűrűbe, amiben be kellett merészkedni az újságíróknak, nekünk, akik ugye ellenszélben akartak egy újságot készíteni, alapítani, elindítani. A másik oldalt, hát nem mindig volt könnyű megszólaltatni, de hát ehhez van 20 éves, vagy most már 26 éves újságírói tapasztalatom, tehát hogy ezt nyomni kell, őszintének kell lenni, nyíltnak kell lenni, és hangsúlyozni kell, hogy minden interjúnak az a célja, hogy mindegyik oldalt megszólaltassam. Tehát ebből a szempontból, bár ez egy dokumentumfilm, az újságírás alapelvei szerint készült, és kínosan ügyeltem például arra, hogyha valaki megemlít valakit, egy másik szereplőt, akkor elmenjek, és az ő véleményét is megmutassam, megkérdezzem, és ebből a szempontból ez egy segítség volt, például mondjuk a Bodolai felé, hogy rámutassak neki, hogy az ő véleménye is fontos, mert így lesz kerek a történet, és így lesznek mondjuk az irányába megfogalmazott vélemények valójában kerekek.
2: De az mégiscsak egyfajta főnöki pozícióban volt akkor, tehát mondhatta volna, hogy András, tedd el a kamerát, lehet, hogy nem volt már rá ott arra erő vagy kapacitás, hogy erre odafigyeljenek abban a válsághelyzetben, hogy nem ez volt a legfontosabb, hogy ott a kamerát tedd el?
6: Hát, hogy ott az események sűrűjében miért engedték, hogy kamerázzak. Azt nem tudom, tőlük kéne megkérdezni, őszintén nem ki akarom kerülni a választ, hát ez az ő fejükben van, de hát ugye mi újságírók voltunk, teljesen egyértelmű volt, hogy újságíróként működünk, újságíróként kérdezünk. Egyébként ez a filmnek az egyik legerősebb jelenete, amikor az indexes közösség összecsap azzal a vanabi vezetőséggel, akik tulajdonképpen nem feltétlenül azt az agendát képviselik, amit az Index addig képviselt, és itt volt egy összecsapás, és hogy ez szerintem a film egyik legerősebb jelenete, és erről jutott eszembe a cím is, a 80 dühös újságíró, amikor egyetlen térbe összezárva sok ember nagyon hevesen érvel valami mellett vagy ellen, és ez a vita az, ami szerintem képviselte mindazt az elvet, amit ez a közösség, ami szerencsére aztán túl is élte ezt a válságot, képviselt, és ami szerintem vitára invitál mindenkit, aki megnézi a filmet, vagy tovább gondolkodásra egyik vagy másik fél érvei mellett vagy ellen.
2: Hogy látod, történet végén ugye van egy nagyon érdekes rész, nem mindenki fog talán erről szívesen beszélni, a telex, hiszen ott is azért komoly konfliktusok alakultak utána ki. Mennyire tudtad ezt feldolgozni, mennyire volt erre lehetőséged, hogy erről tényleg megtudjuk, hogy mi van-e mögött a konfliktus mögött, ugye a Dul Szabolcs távozása, Munkvera távozása, tehát a két kulcsfigura távozása mögött.
6: Sőt, hát ugye az én távozásom mögött is. Hogy ehhez válaszoljak, egy lépést vissza kell lépnem, hogy hogyan alakult ki ez a film. Én soha nem tudtam a forgatás alatt, hogy mi lesz a következő nap. Mit fogok fölvenni. Ez egy nagyon szövevényes és nagyon sodrólendületű valós történet, amit megismerünk. Tehát amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, azt hittem, hogy ez egy párnapos forgatás lesz, felveszem, ahogy nekünk ugye nagyon szomorú véget ér az indexes karrierünk, és utána ennyi. Aztán hirtelen, miután ezeket fölvettem, azt konstatáltam, hogy a társaság az együtt maradt, hiába nincs már közös munkahelyünk, fizikailag is egyetlen térbe gyűltünk össze, gyakran ez valamilyen kerthelyiség volt, és ott beszélgettünk, tervezgettünk, és ez is egy annyira izgalmas fordulat volt, hogy ezeken a gyűléseken, vagy tulajdonképpen összejöveteleken is forgattam. Itt hangzott el először a kamerában is megjelenő módon, vagy a képernyőn is megjelenő módon, hogy csináljunk valamit, legyen másik, lesz másik, van másik, tehát hogy elkezdtünk ezen együtt ötletelni, gondolkodni. Aztán hirtelen abban találtam magam, hogy szerveződik a telex, és hát az újságírói ösztön ugye ilyenkor mindig azt mondja, hogy ha megy tovább a történet, akkor persze ne kapcsoljuk ki még a kamerát. Erre egyébként volt fogékonyság a közösség részéről is, úgyhogy elmehettem különböző gyűlésekre, és megörökíthettem, ahogy a telex szerveződik, de ugye én nem tudtam, hogy ebből lesz-e valami vagy sem, ezt senki nem tudta. Ez egyébként érződik is a felvételeken, tehát az emberek attitűdjén, hogy itt milyen bizonytalanságban éltünk ebben az időben. Aztán hirtelen észrevettük, hogy hoppá, lett egy lapunk, a telex. Akkor ezt is fölvettem, azt gondoltam, hogy ez a vége. Akkor hirtelen kiderült, hogy visszatér a Dul Szabolcs, ami szintén egy érdekes és pozitív fordulat volt, akkor még fölvettem ezt is. És amikor azt gondoltam, hogy az utolsó jelenet lesz az, hogy a telex beköltözik az új, immár nem titkos irodájába, akkor megkezdődött az a váratlan krízis, aminek az eredménye az lett, hogy hát 6-8 meghatározó szenior újságíró, szerkesztő, köztük Munkvera hirtelen távozott, vagy távoznia kellett az újságból. Majd, ahogy a filmben el is hangzik, hogy ez az erjedés ne folytatódjon, ezért a távozásokat levezénylő Dul Szabolcstól is megvált a cég. És én valójában le akartam zárni ott a történetet, hogy beköltözünk az új irodába, de éreztem, hogy akkor a nézők joggal kérdezik meg, hogy de hát eddig a főszereplő, a Munkvera mindenképpen ott volt, miközben már tudjuk olvasván az újságokat, hogy ő már nem vezeti ezt a szervezetet, illetőleg már hirtelen a Dúrs Szabolcs se vezeti, és András, te magad sem vagy ott, tehát hogy a film dramaturgiáját bombázta volna szét, hogyha nem foglalkozom ezzel, viszont a film meg a történet súlypontja maga a felállás és a túlélés volt, és ezt tulajdonképpen egyfajta ilyen epilógusnak gondoltam, ami egyébként közben a forgatás közben egy pozitív és happy end-es fordulatot vett, mert azután, hogy a Dúl Szabolcs távozott, tulajdonképpen a szerkesztőség megnyugodott, ahogy azt el is mondja a mostani főszerkesztő, Németh Tamás, és hogy azóta is tulajdonképpen mind közösség jól működik, mind lap jól működik, hogyha megnyitjuk ugye a Telex oldalát, akkor látható, hogy ez teljesen nyilvánvaló, és akkor ez a történet vége. Itt én már nagyon nem akartam, meg nem is volt mit kibontani, egyszerűen bemutattuk a végállapotot, illetőleg visszamentem még Bodolai Lászlóhoz, hogy megmutassam, hogy ugye a történetet elindító egyik szereplő hova jutott mára, és Munkverával is csináltam egy hosszú, nem is interjút, tulajdonképpen elutaztam vele Szlovákiába, ahol most egy nagy lap vezetésében vállal szerepet, és beszélgettünk arról, hogy ő hogyan jutott ide, hol tart most az élete, és hogyan tekint vissza az elmúlt 5 évre.
2: Ugye itt ennél a konfliktusnál két verzió szokott terjedni így ilyen szakmai körökben, hogy itt mi volt. Az egyik az, hogy tulajdonképpen a Szabolcs, mint hogyha féltette volna a saját pozícióját, a régi munkatársaktól, hogy valaki fölé nő. Ez volt az egyik, amit terjed, és majd mondd el kérlek, hogy te mit látsz, hogy ebből mi igaz. A másik pedig az volt, hogy a részvények körül, ugye azt ígérték a tulajdonosok, akit tulajdonképpen egy embert jelentett egy darabi kárpáti Mártont, hogy mindenki kap majd részvényt, és ez ott nagyon-nagyon sokáig elhúzódott, és hogy ez verte szét az egészet. De közben van, aki a Verára mond kritikusakat, tehát hogy te hogy láttad, meg hogy élted ezt meg, és a filmből ez, vagy a film mennyire tudja ezt visszaadni?
6: A film ugye a közösségről szól. Mi, amikor elkezdtünk gondolkodni, hogy azt az elképesztő mennyiségű 140 órányi felvételt, azt hogyan rendezzük egy történetbe, akkor ki kellett választani azt a történetszálat, amit meg be tudunk mutatni, és amit be lehet mutatni, illetőleg ami képernyőn működik. És nekünk anyagunk is ehhez volt, illetve a filmes műfaj is azt kívánta, hogy személyes történetet mondjunk el. Szerintem ez a legizgalmasabb ebbe a filmbe, tehát kicsit hátrébb lépve, ugye most jelent meg a Direkt 36 új szuper riportfilmje, vagy riportmozia az elmúlt 16 év működéséről, de gyártott ilyet a Telex is nagyon jót, gyártott ilyet a Partizán is, tehát nagyon sok film dolgozza föl az elmúlt évtizedeket, de egyetlen olyan film sincsen, sőt egyéb médiatermék sem, ami alulról nézve az emberek szemszögéből mutatná be ezt a történetet. Tehát én azt éreztem, hogy nekünk van egy olyan anyag a kezünkben, ami senki másnak nincs, és teljesen fölösleges lenne elvinni ezt egy ilyen eltávolító, felülről megmagyarázó, gyakorlatilag mondjuk tévéhíradós irányba, mikor van egy igazi emberi történetünk, egyébként a nézőktől ezt a visszajelzést kapjuk, hogy végig izgultak, tehát hogy nem tudtak pislogni, mert annyira sodró lendületű, hol felháborító, hol örömteli, hol nevetséges a történet, és mi ezzel akartunk dolgozni. És ez a történet, ez az emberi közösségről szól. Miért mondom ezt? Mert hogy a közösség felbomlásában, mondjuk például a cégátalakulás, vagy a részvényprogram nem játszott semmilyen szerepet, olyannyira nem, hogy amikor nekem távoznom kellett, akkor még nem volt részvényprogram, akkor ez még szervezés alatt volt, jóval azután, hogy én kikerültem a Telexből, meg Munkvera kikerült a Telexből, meg ezek az alapító szenior újságírók kikerültek a Telexből, jóval jóval ezután lett ebből valami, tehát tulajdonképpen ez a történet szempontjából is irreleváns, és a közösség szempontjából. És amivel én foglalkoztam, az az, hogy vagy próbáltam magyarázatot adni arra, hogy mi robbanthatta szét mégis ezt a közösséget. És hát innentől kezdve ez ugye értelmezés kérdése, ez ugye nem faktum, itt nem cégbejegyzési számokról, meg százalékokról van szó, hanem egy közösség továbbélésének a kérdéseiről. Nagyon sok interjú után nekünk az a képlet állt össze, amit egyébként pszichológusok és mondjuk például civil szervezeti vezetők is megerősítettek nekem, mint lehetséges magyarázat, hogy ez a közösség, ez nagyon kemény traumákon ment át, míg meg tudta alkotni a Telexet, a saját új kis védett helyét és újságját, és amikor lekerült rólunk a nyomás, akkor hirtelen felszabadultak ezek a traumák, és egyfajta PTSD vett túl rá a közösségen. Erről beszélek én is a filmben, hogy hirtelen, bár nem voltak belül problémáink, hiszen mi magunk tulajdonoltuk a céget, nem voltak fölöttünk olyan szereplők, akiket ne láttunk volna, nem voltak zavaros hátterű befektetők, politikai nyomás egyáltalán nem, mert annyira le voltunk védve, de ennek ellenére is megkezdődött egy ilyen befelé induló csipkelődés, aminek az a magyarázat, hogy ekkor jött ki belőlünk, szerintem az az elfojtott stressz, amiben évekig éltünk, hogy egyrészt megpróbáljuk az újságírás alapelveit fenntartani az Indexben a ránk nehezedő nyomás közepette, másrészt pedig, hogy megpróbáljunk titokban szervezni egy nagy újságot. Tehát, hogy ez, az is egy őrületes történet volt. És az én magyarázatom, illetve az, ami ezekből az interjúkból és beszélgetésekből kirajzolódott, hogy itt valami ilyesmi zajlott, és tulajdonképpen a Dúl Szabolcs volt az, aki vezetőként az én értelmezésem szerint nehezen vagy nem tudta kezelni ezt a szituációt, amire ugye nem voltunk felkészülve. És éppen a napokban beszélgettem egy civil szervezeti vezetővel, aki benne van ebben az érában Magyarországon, és mondta, hogy amiről beszél a film, az neki mindennapi valóság, tehát a civil szervezeteken belül is, illetve a civil szervezetek között is olyan értelmetlen konfliktusok vannak, amire tulajdonképpen már van tudományos magyarázat is, meg van elixír is, mert hogy ezek a szervezetek ugye jobb hiány egymást marják, nem mindenki, és itt most nem általánosítanék, hanem csak egyfajta működést írok le elmondások alapján. Ezek a szervezetek is nagyon sokszor egymás ellen fordulnak, mert hogy a valódi hatalom ellen nem tudnak, mert se eszközük, se lehetőségük, se energiájuk nincs erre. És ez a fajta összezártság és ez a fajta trauma egymás ellen fordítja például azokat, akiknek valójában az lenne az érdekük, hogy együtt és egymással, egymás mellett működjenek. Valami ilyesmi játszódhatott le a Telexbe, ami, és ezt úgy fordítom, hogy kelet-európai happy end, ez végül kifutott egy pozitív végkifejletbe, de azért kelet-európai, mert hogy eközben sajnos áldozatokat is szenvedett ez a közönség, tehát ez nem járt sérülések nélkül, és ez egyfajta tanulság is a filmnek, amit el szeretnénk mondani, hogyha bármilyen változást remélünk Magyarországon, és bármilyen változásért is dolgozunk, akkor ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy itt egyetlen változás után hirtelen minden jó lesz, illetve hogy minden harcos társunk ugyanolyan sértetlenül és jó állapotban kerül ki ebből a küzdelemből, mint ahogy belementünk. Hanem igenis, egy ilyen változásnak, ha sikerül, lesznek áldozatai, illetőleg lesznek sérüléseink nekünk magunknak is, és erre jó, hogyha felkészülünk.
2: És az, hogy te ezt megmutattad a filmben, ez nem okozott esetleg utána konfliktus közötted mondjuk Szabolccsal, tehát nem kaptál el ilyet, hogy ezt most miért kellett megmutatni, hogyan reagált ő, hogy ez a filmben keresztül átjön?
6: Szabolcsot nagyon tisztelem részben a munkássága miatt, de részben azért, hogy ő tényleg végig megmaradt korrekt újságírónak. Én elmeséltem egy történetet, ami összeállt azokból az interjúkból, amiket felvettem, és ő ebben nem szólt bele, nem volt negatív visszajelzése, nem fenyegetett, nem, igazából úgy viselkedett, ahogy szerintem egy demokráciában egy hiteles embernek, és nem is feltétlenül média személyiségnek, hanem bárkinek egy hiteles médiatermék felé viselkednie kell. Nekem az, mi nem járunk össze a Szabolccsal amúgy, tehát hogy nem kávézgatunk, és így ez a téma nem került spontán elő, de hogy eljött a vetítésre, megnézte a filmet, én egyébként előtte megmutattam a vele készült interjúkat is, tehát hogy így újságíróilag is próbáltam én magam is korrekt lenni irányában, és ő is nagyon korrekt volt a filmmel, úgyhogy ezt nagyon értékelem.
2: Most tartunk egy kis szünetet, és aztán rögtön jövünk vissza Földes Andrással, a 80 dühös újságíró alkotójával, egykori indexes újságíróval.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ez itt továbbra is a Média egy vendégem Földes András, a 80-dühös újságíró alkotója. A régi indexesek helyét elfoglaló új indexesek, akik közül azóta már ugye szintén sokan azóta távoztak, tehát mondjuk, hogy a következő hullámban azért ott is voltak távozások, de hogy őket nem mutatja meg a film, ugye? Tehát, hogy az ő sorsukról nem esik szó, hogy azért őket eléggé megbélyegezték, sokan kritizálták őket, hogy igent mondtak erre a felkérésre. Mi ennek az oka, nem engedtek oda, vagy ez nem érdekelt, vagy van erről is, csak majd egy következő részben majd látunk erről egy sorozatként akár?
1: A következő részhez csak zárójelben, hogy egyébként van egy 3,5 órás filmünk, amit először raktunk össze Kis Annával, és amiben benne van a teljes sztori, amit mi el akartunk mesélni, csak hát a producer mondta, hogy a forgalmazásban 90 percnél hosszabb dokumentumfilm soha nem fog bekerülni, mert nincs ilyen, egyszerűen a mozik idegenül fognak hozzáállni bármihez, ami hosszabb, mint 90 perc, de nyomott minket a 70 perc felé, de ott mi behúztuk a kéziféket, úgyhogy 94 perces lett a film, de kénytelenek voltunk ugye nagyon sok mindent kihagyni a történetből, ami nekünk nagyon fájt, és ami egyébként szép volt, például a Munkvera az egyik főhősnek a karakterfejlődése, illetőleg a Telex alapításának nagyon sok érzelmes vagy fontos jelenete, további szereplőknek egy-egy nagyon jó megszólalása, de az Index a kormányzatilag uralt indexsel nem foglalkoztunk, mert hogy ezt magunk mögött hagytuk, igazából az nem része a történetnek, abból mindnyájan tudjuk, hogy egy NER közeli, a propagandával jó viszonyt ápoló, hát nem is tudom, hogy fogalmazunk, médiatermék lett, és az ottani újságírók rendszeresen cserélődtek, az Index egyetlen interjúba kerül elő, amikor a Bódolaival beszélgetek, aki ugye továbbra is az Index ügyvédje, tehát valamennyire képviseli azt az oldalt, és megkérdezem, hogy ő mit szól azokhoz a kiszivárgott felvételekhez, amiket jobb érzésű, egykor ott dolgozó újságírók hoztak nyilvánosságra, és amely az Index és Mészáros Lőrinc nagyon közeli kapcsolatát tárják a nyilvánosság elé, és ő ezt nem kommentálta. Én megpróbáltam ezt a témát valamennyire előhozni, de hát ez is ugye egy fontos statement tulajdonképpen ebben a filmben, de ezen kívül nekünk ez nem volt célunk, hogy foglalkozzunk velük.
0: És második rész van tervben, hiszen akkor még maradt rengeteg anyagod, a gépeden még nyilván ott van akkor ez a sok videó. Van esetleg ilyen elképzelésed?
1: Egyébként nincsen, mert hogy egyrészt ezt óriási munka és nagyon nagy áldozat volt megcsinálni, tehát 5,5 évig dolgoztam egy olyan filmen, aminek nem volt Magyarországon semmilyen támogatása. Külföldön kellett az egészet csinálni úgy, hogy minden támogatás, amit nagyon jó fej és nyitott szakmai támogatóktól kaptunk, tehát csak dokumentumfilmes alapítványok járultak hozzá ehhez a filmhez, az elment a gyártásra, és egyszerűen annyira nehéz volt ezt megcsinálni, hogy ilyen formán nem folytatnám ezt a filmet, de amúgy is szerintem minden, ami ebben lényeges, az el lett mondva. Én azt gondolom, hogy viszont ennek a filmnek lesz talán egy másodvirágzása mondjuk egy évtized vagy két évtized múlva, amikor ezek a felvételek már egészen mást fognak jelenteni, és tulajdonképpen kordokumentumként tekinthetőek, és én szeretném ezeket a felvételeket valahova, mint egy biztos helyre, egy biztos intézménynél elhelyezni, csak azért, hogy meglegyen, mint a régi fekete doboz felvételek, vagy olyan archív felvételek, amik majd egyszer talán kutatóknak fontos információkat szolgáltathatnak a korunkról. Úgyhogy ez a konkrét terv. Kis Annának van egy olyan terve, hogy a Telex ellenében tevékenykedő szereplőkkel csinálna egy külön filmet, és hagyná az egész médiát, és csak a kormány érdekében tudatosan vagy öntudatlanul dolgozó szereplők szemén keresztül mutatná meg ezt a történetet, de hát azért ez inkább egy ilyen szakmai viccelődés volt közöttünk.
0: A te dokumentumfilmedben nem szólal meg Vasszili Miklós, nem is látjuk őt, én azt hiszem, hogy egy képkockát sem kapott. és Ziegler Gábort sem, a másik tulajdonost sem láttam. Ez tudatos, vagy ők csak kimaradtak, és nem, vagy nem ez volt a fontos?
1: Vasilij Miklós egyébként megjelenik néhány képkocka erejéig a rajzfilmben. A lebegő persei malacnak ő a pilótája, úgyhogy ezt majd érdemes megnézni, vagy odafigyelni erre az apró kis részletre. De egyébként valóban nem kapott szerepet a filmben. Amikor még nem tudtam, hogy a film mi felé fordul, akkor nagyon sok interjút csináltam különböző olyan szereplőkkel, akik később nem jelentek meg, illetőleg megpróbáltam elérni Vasilij Miklóst és Spéder Zoltánt, az akkori tulajdonost, hogy velük is beszélgessek a céges háttérről, vagy akár a politikai háttérről. Nagyon sokat telefonáltam velük. Egyébként mind a ketten nagyon szívélyesek voltak, de végül nem, egyszerűen nem jött össze, nem kaptam lehetőséget, hogy velük interjúzzak. Utólag ez már nem volt akkora probléma, mert hogy az egész történetet ugye nem ebbe a riportfilmes irányba vittük el, hanem egy követhető, nemzetközileg is érdekes emberi történetet akartunk elmesélni.
0: És voltak olyan indexesek, akik nem csatlakoztak a Telexhez, például Six Varga Attila, őt nem láttam a riportban, nem tudom, hogy ő nem akart nyilatkozni, tehát voltak ilyen emberek, akik nem akartak beszélni a dolgokról, vagy ez hogy alakult így?
1: A Six abszolút nyilatkozott, egyébként egyszer egy mondat erejéig a vita közben meg is jelenik, és vele interjúztam is, és nagyon sok, nagyon kedves kollégám, egykori kollégám jelent meg az interjúkba, és mondott nagyon izgalmas dolgokat, de egyszerűen nem fért bele, tehát hogy a szívünk

0: azért, hogy egy történetet össze tudjunk rakni. A Six például azt mondja el, talán szó szerint, hogy neki az újságírás egyet jelentett az Indexel, ő az Indexbe kezdett el valóban újságot írni, és hogyha nincs már az Index, akkor ő ezt nem szeretné máshol folytatni. Ő maradt a médiában, azt hiszem, hogy tévével foglalkozik, de nem is akart a Telexhez jönni. Ő is látta egyébként a filmet, vele is beszélgettem róla, azt hiszem, hogy tetszett neki.
1: Amikor elkezdted a forgatást, akkor ugye látjuk, hogy éppen egy műtéten voltál túl. Ez mennyiben akadályozott egyébként? Így tudtál rendesen mozogni ebben a ilyen fűzőszerű valamiben?
0: Hát ez egy elég nagy kockázatvállalás volt, hogy én ott akkor törött gerincel tulajdonképpen, vagy törött csigolyával felkeltem a beteg ágyamból, és kamerát kaptam a kezembe, és onnantól kezdve konkrétan rohangáztam az újságírók meg a történet körül, és forgattam, amerre lehetett. Szerencsére ennek semmilyen utóhatása nem volt, utána átestem egy műtéten is, és teljesen rendbe is jöttem, de az ott nem feltétlenül volt mondjuk orvosilag javallott. És hát voltak nehézségek, sokszor ugye fájt, akkor le kellett ülnöm, le kellett feküdnöm a történet közepette, kikapcsoltam a kamerát, ezek persze nem látszanak, és akkor utána felálltam és folytattam. Néha ez a műanyag páncél, amiben megjelenek, ez nagyon meleg volt, hiszen ez nyáron zajlott, akkor levettem, hogy tudjak normálisan létezni, ne csorogjon az izzadság a felvétel közben a hátamon, de akkor meg hamarabb elfáradtam, de hát ezek tulajdonképpen ilyen ma már anekdotikus érdekességek, és sikerült ezt a forgatást ilyen nehézségek ellenére is lehozni.
1: Ott az elején azt hiszem, hogy az rekonstrukció, ugye? Tehát azt ott újra el kellett játszani, van egyébként benne egyéb olyan rész is, amit újra kellett leforgatni, vagy csak ez?
0: Nagyon örülök, hogy rákérdezel, mert ez egy fontos dolog. Egyetlen 15-20 másodperces jelenet van, amit újra forgattunk, az is tulajdonképpen inkább a dramaturgia vége, tehát hogy ott történetet nem mesélünk el. Én nézem Dul Szabolcs felmondási beszédét, amit én nem láthattam élőben, hiszen otthon voltam a betegágyamon, és ezt a felvételt mutatjuk be úgy, hogy a laptopon fut a valódi felvétel, amit egy kollégám vett föl, és én pedig ülök és nézem, tehát hogy ez az egyetlen felvétel, ami nem valós. A filmben minden, ami látható, és szereplőkkel készült ott a helyszínen, az valós felvétel, és a szereplők beleegyezésével és tudtával készült. Nyilván vannak drónos felvételek a városról, meg hasonlók, a narráció alatt vágóképek, ezeket utólag rögzítettük, de hogy ez valójában nem kapcsolódik a filmhez, hanem ez a filmes hatás miatt került bele, tehát a drón felvételeket a Szabadság hídról például azt nem 2020-ba rögzítettük, hanem tavaly előtt nyáron, de ugye ez magukhoz, a dokumentumokhoz nem kapcsolódik, tehát minden, ami a képen látható, az a valóság, és ez szerintem egy nagyon fontos erénye, és ez teszi fajsúlyossá ezt a filmet.
1: Mekkora költség egyébként elkészíteni egy ilyen filmet? Csak nagyságrendileg nyilván nem szeretnék a pénztárcában nagyon kotorászni.
0: Hát a pénztárcámban sajnos nem is nagyon tudsz, mert ebből az alkotók nem kaptak pénzt. Tehát, hogy tényleg elment gyakorlatilag a 100% gyártási költségre, nagyjából olyan 80 ezer euróba került az 5,5 év forgatás, amiben benne van az operatőröknek a díja, a vágó díja, az archiválás díja, ugye ezeket a felvételeket biztonságosan kellett tárolni valahol, és aztán vágásra előkészíteni. Ez nem olyan vágóprogrammal készült, mint amivel például én újságíróként dolgozom, hanem egy profi filmes vágóprogram segítségével. Fizetni kellett a grafikusnak, vagy éppen a zeneszerzőnek, ugye ehhez zenét is írtak, és nagyon sok olyan költség volt egyébként, ami engem újságíróként meg is lepett, mert hogy nem ehhez voltam szokva, és derült ki, hogy bármilyen szűken is próbáljuk tartani itt a résztvevők számát, azért ez nagyságrendileg nagyobb produkció.

0: jó így is, mint amit egy videós újságíró eddig látott, hát összesen azért ebben dolgozott 20-25 ember aktívan, és volt három producere három különböző országból, tehát volt egy német, egy dán és egy cseh producer, és az ő munkájuk révén készült el, és lett nagyon szép, tényleg filmes alkotás.
1: Hogy érzed magad a mostani Magyarországon, a mai média környezetben, és milyennek látod a jövőt?
0: Hát a mai magyar média környezet az napról napra szűkebb és nehezebb, és mindig meglep, hogy van egy újabb szintje a nehézségnek. Tehát ugye az anyagi beszorítottságról azért nagyon sok szó esik, mennyire kevés pénze van a független médiának, és hogy nem csak, hogy nominálisan mennyire kevés pénzünk van, hanem az is nagyon fontos, hogy arányaiban ugye a kormány médiához képest mennyire kevés ez a pénz, tehát hogy mennyire kis erőforrásból kell ellensúlyoznunk gyakorlatilag a fake news-t, tehát hogy a hazugságra mennyivel több pénz van, mint elmondani az igazságot, és ez az a mindennapi munkánkban is érződik, ugye sokkal kisebb stábokkal tudunk dolgozni, sokkal több munkát kell bevállalni, és ami egy fordulópont volt például most talán egy hete, hogy elmentem a Lázár Infóra, mint újságíró, és eddig nem volt jellemző, hogy és amit eddig nem tapasztaltam, hogy maga a közönség is, tehát a fideszes közönség mennyire nyíltan ellenséges lett az újságírókkal. Tehát amikor én megkaptam a mikrofont, hogy kérdezzek, és bemondtam a nevem, illetve a médiumom, akkor tényleg nagyon ellenséges kiabálás és ilyen búzás hangzott a közönség soraiból, akik ugye eközben gyakorlatilag testközelben voltak, tehát egy ilyen nagyon beszorított, nagyon fenyegető érzés volt, nem akarom túl dramatizálni, nem arról van szó, hogy az életemet féltettem, mert nyilvánvalóan se a biztonságom, se egyéb nem volt veszélyben, tehát hogy ezt semmiképpen nem akarom mondani, de ez a nyílt ellenségesség 2-3 hónappal a választás előtt, tehát hogy nem is a választás előtti felfogozott napokban, hát ez megdöbbentő volt, és ez megint egy szintlépés, és hát ez igen, ez nyomot hagyja az ember mindennapjain, ez nyomot hagyja az ember kedvén, a pszichés állapotán, tehát hogy nagyon, nagyon nehéz ma Magyarországon újságírónak lenni, és szerintem aki ma Magyarországon független újságírásban dolgozik, az szinte már csak azért csinálja, mert hisz a médiában, tehát ennek más motivációja már nincsen. Hisz a demokráciában, hisz a munkája fontosságában. Nem akarok nagy szavakat használni, de tényleg most már Aldi pénztárosként is talán jobban keres az ember, mint újságíróként.
1: Ebben a helyzetben egyébként a miniszter vagy a politikus próbálta a tömeget egy kicsit ott csitítani, vagy nyugalomra inteni, vagy nem tapasztaltál ilyet?
0: Ezen a Lázár Infón semennyire nem próbálta a miniszter csitítani a tömeget, nem is hórukolta őket, az igaz, tehát a kifejezései, a szavai azok mindenképpen fokozták a hangulatot, tehát hogy én egy teljesen jogos kérdést tettem föl például arról, hogyha ő az előző Lázár Infója idején megállapította, hogy ott kinek milyen priusza van, akkor adott esetben most is be tud-e számolni, hogy a jelenlévő nem kormánypártiak milyen büntetett vagy nem büntetett előélettel rendelkeznek, amire annyit mondott, hogy hát ez hülyeség. Következő kérdés. De hát mellettem állt az RTL újságírónője, akit gyakorlatilag tényleg alpári módon kezelt. És ez a fajta attitűd nyilvánvalóan bátorító lakhat a közönségre.
1: Ilyen helyzetben egyébként van valamilyen lehetőség arra, hogy összefogjanak a jelenlévő riporterek, tudósítók? Tehát látsz arra valamit, hogy mi lenne a megoldás? Hogy ez mégsem normális, hogy te a munkádat végzed, és ennek vagy kitéve?
0: Hát ezen nem gondolkoztam. Ugye az soha nem szerencsés, hogyha különböző médiumok egyfajta ilyen védés-dac szövetségbe tömörülnek, mert szerintem pont az aktivizmus kiváltása az, ami a kormány oldalnak a célja, hiszen hogyha beletolja a független újságírókat egy aktivista szerepbe, akkor onnantól kezdve őket megbélyegezheti, mint valamilyen célnek a kiszolgálói, kifutó fiúi és kifutó lányai, és onnantól kezdve azt mondhatja, amit egyébként próbál is mondani, hogy te nem újságíró vagy, hanem valamilyen célnak, valamilyen szervezetnek a képviselője, nem pedig független. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy szerencsés, hogyha mindenki saját maga dolgozik, és nem közös nyilatkozatokkal próbál operálni, aminek amúgy se lenne jelentősége vagy szerepe.
1: Ugye háborús tudósítóként is ismerhettünk meg téged. Mostanában rengeteg háború van a világban, mész továbbra is, és láthatunk különböző veszélyes terepeken, vagy most inkább a Lázárinfón gyakorlod a veszélyes terepet?
0: Most éppen egy Mikolajevi ukrán front közeli városban átélteket írom meg egy riportban, onnan is jöttem ide erre az interjúra, úgyhogy ez valószínűleg már talán a jövő héten megjelenik a HVG-n. És majd meglátjuk, ugye valódi újságíró vagyok, akkor megyek terepre, hogyha valami történik, és egyelőre most nem látok olyan fordulatot, ami hirtelen kirántal a Magyarországról, miközben itt nagyon sok tennivaló van, tehát hogy én magam is részt fogok és részt szeretnék venni a választás körüli események bemutatásában, de ha bármi történik, akár pozitív, akár negatív, mondjuk Ukrajnában, akkor én ott leszek.
1: Nem félsz? Nyilván van benned valami ilyenkor, amikor elindulsz, hogy vajon vissza fogsz-e térni, vagy ott bármi történhet, egy becsapódó szilánk, vagy bármi lehet?
0: Nem félek, és nem is próbálok erre gondolni, mert szerintem ez nem segít. Valószínűleg van egy olyan alapvető beállítottság, ami segíti ezt a munkát, de emellett én megpróbálom olyan aprólékosan megszervezni ezeket az utakat, hogy a veszélyt a minimálisra csökkentsem. Azt tudni kell, hogy amikor kimegyek akár a frontvonalra, akkor azt egy nagyon hosszú és nagyon alapos előkészítő munka előzi meg, ami egyrészről azt biztosítja, hogy nekem legyenek a terepen kapcsolataim, legyenek kidolgozott visszavonulási útvonalaim, legyenek terveim különböző veszélyhelyzetekre, illetve például legyen egészen praktikusan védőfelszerelésem, megfelelő golyóálló mellény, megfelelő sisak, stb. Olyan felszerelés, ami adott esetben a túlélést jelentheti. Nyilván semmi sem bombabiztos, de ezek azért eddig mindig megvédtek.
1: Hogy alakult így, hogy te egyébként haditudósító lettél?
0: Ez egy hosszú és érdekes történet. Nagyon röviden ez az újságírói munka szükségszerűsége volt. Én nem haditudósító akartam lenni, vagy nem utazós újságíró akartam lenni, hanem történeteket követtem, és az egyik ilyen volt például a menekültválság, ami egészen konkrétan a magyar-szerb határon kezdődött. Én oda 2015-ben lementem az akkori szerkesztőm, Tóth Szenesi Attila kérésére, hogy ott valami történik, nézzem meg. Akkoriban ugye ez egy új történet volt, vagy egy teljesen szokatlan jelenség, hogy Magyarországra miért akarnak menekültek jönni. Akkor lementem a határa egy csomó kérdéssel, ott találkoztam nagyon sok iraki, iráni és afgán emberrel, akik elkezdték elmondani a történetüket, megismertem, hogy ők Törökországba jönnek, akkor egy következő úton nyilván elmentem Törökországba, hogy megismerjem, hogy ez az egyre jelentősebb számú ember miért jön onnan. Ott megismertem, hogy milyen hatással van a szír háború ezekre az emberekre, illetve hogy a szír háború által beolajozott és vagy a szír háború menekültjei által beolajozott menekülési útvonalak hogyan segítik hozzá például az afgánokat, hogy szintén meginduljanak Európa felé. Ráakadtam nagyon izgalmas a magyar valóságot is érintő jelenségekre, és ezeket követtem, és találtam magam mondjuk egyszer hirtelen a Szaharában, Niger és Líbia között valahol egy csomó feketével, akik a Szubszaharából indultak meg északra, Líbia, majd Európa felé. Tehát, hogy ez egy ilyen szükségszerű lépkedés volt, és ugyanígy volt Ukrajnával. 2014-ben mentem ki a Majdan térre, ahol egy békés, de nagyon határozott Európa párti tüntetésről akartam tudósítani, majd hirtelen ott felpörögtek az események, lövések dördültek, erről is beszámoltam, aztán amikor mondjuk elcsatolták a Krímet, vagy Donyecket és Luhanszkot, akkor nyilván már nekem szóltak a szerkesztők, hogy hát te voltál már Kijevben, vannak kapcsolataid, van fixered, utazd ki Szevasztopolba, nézd meg, hogy mit csinálnak ott most az orosz pártiak. Elmentem, ott voltam, amikor a Krímet elcsatolták, aztán ott voltam, amikor Donyecket és Luhanszkot tulajdonképpen népköztársasággá kiáltották ki egy egészen döbbenetes, felháborító és átlátszó népszavazásnak csúfolt színjáték végén. Elmentem akkor Mariupolba, ami akkor egy 2015 körül egy ilyen már szorongatott terület volt, és aztán 2022-ben szintén teljesen logikus volt, hogy én megyek további helyekre, és számolok be az ukrán háború állásáról. Tehát, hogy itt az egyik esemény logikusan és szükségszerűen vezetett a másikhoz, és találtam magam izgalmas helyeken.
1: Tehát ez nem egy tervezett dolog volt, nem így születtél nyilván, hogy te háborús tudósító akarsz lenni, de újságíró akartál lenni?
0: Igen, egyébként már egész korán írni akartam, és újságíró szerettem volna lenni, tehát ez az írói elképzeléseim azok szerintem ilyen 8-9 éves koromban jelentkeztek, és akkor írtam az első nagy sikerű kisregényemet, amit szerintem a család 3-4 tagja is olvashatott. És akkor bennem maradt ez az érdeklődés, az írás iránti vágy, de emellett elkezdtem olyan 10 éves korom körül fotózni, és az is egy ilyen nagy szerelemmé vált, úgyhogy az egész korán már megvolt bennem. Voltak leágazások, meg voltak bizonytalanságok később 20-as éveimben, de hogy azok is például az világutazások révén, meg az ott beszerzett információk révén nagyon sokat hozzátettek ahhoz, hogy amikor elkezdtem újságot írni, akkor mondjuk így egyfajta ilyen repülőrajttal indíthattam.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és azért én remélem, hogy majd lesz egy második része is ennek a dokumentumfilmnek, amit elkészítettél a 80 dühös újságírónak, és mindenki szerintem menjen el a moziba, művészmozikba, ugye ott lehet látni, meg interneten, ezt azért mondjuk el még, hogy hogy lehet megnézni.
0: Magyarországon a művészmozikban játsszák majd, legközelebb a Toldi moziban lesz, 24-én, február 24-én, egyébként teljesen véletlenül az ukrán-orosz háború negyedik évfordulóján, és utána a kinóban lesz, a Puskinban lesz, tehát hogy folyamatosan műsoron tartja most egy ideig a Budapest film, nézzétek meg a mozi műsorban.
1: És később esetleg streaming platformokon elérhető lesz?
0: Most derül majd ki a nemzetközi premierek során, hogy milyen terjesztése lesz, ez ugye most egyelőre csak magyarországi terjesztés, és hogyha megkeres minket majd, illetve a produceremet valamilyen a film terjesztéssel foglalkozó sales agent, akkor kiderül, hogy ez streaming platformra kerül, adott esetben tévékbe kerül, nemzetközi mozis élete is lesz esetleg a filmnek, ez most derül majd ki.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt a Média Egymára. Egy hét múlva folytatjuk a műsort. Érdemes visszahallgatni a beszélgetéseinket a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és hétről hétre 14 rádiónak is odaadjuk a műsorainkat. Ezeknek a listája megtalálható a Média 1-en. Földes András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm, remek beszélgetés volt.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az anyarendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegye bérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirót mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a Kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Derült napos száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
4: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó, vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Pilleso! Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. UK. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
7: UK. Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
9: felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
10: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
4: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
11: Jaj!
4: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

A DISC-hoz szólt az elmúlt percekben az Ottaván egyik nagy sikerű diszkóslágere, melyen sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Duplájó következő adásában. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és ismételten egy izgalmas két óra elé nézünk. Lesz itt olyan magyar sláger, amely a 70-es és a 90-es évek végén is a bulik elengedhetetlen kelléke lett, valamint lejátszásra kerül majd egy olyan ismert, ugyancsak a bulik hangulatát megadó dalpár is, amely dalszövege bibliai ihletésű. És még sorolhatnám tovább, de akkor nem marad idő a dalok lejátszására. Így hát legyen csak annyi elég, hogy most is a legnagyobb slágereket hoztuk el, először egy korábbi nagy slágert, majd egy későbbi újraértelmezett verziót. Mint ahogy már az előbb említettem, a 70-es évek végének egyik nagy közönség kedvence szólt itt a Duplájóban, ez volt a DISC az Ottaván előadásában. Az Ottaván egy francia-holland páros volt, akik kifejezetten a korszak könnyen megjegyezhető rádióbarát slágereire építették pályájukat. A DISC 1979-ben jelent meg, és nagyon gyorsan nemzetközi siker lett. Több európai ország slágerlistáját vezette, az Egyesült Királyság hivatalos listáján pedig a második helyig jutott. A dal egyik legérdekesebb ötlete maga a cím. A DISC betűi nem véletlenül követik egymást. Mindegyik egy-egy tulajdonságra utal, amelyek együtt rajzolnak ki egy magabiztos vonzó női karaktert. A Dia Delirious, vagyis az őrülten lelkes, az I az Incredible, azaz a hihetetlen, az S a Superficial, vagyis felszínes, a C a francia chic szóból ered, jelentése elegáns, divatos, végül az O egy játékos felkiáltás. Ez az egyszerű, mégis ötletes megoldás sokat tett hozzához, hogy a dal azonnal felismerhető és emlékezetes legyen. Mindezek után nézzük meg, mi történt ezzel a dallal jóval később. A feldolgozás a Brit Entrance nevéhez kötődik. A csapat a 90-es évek közepén vált ismerti, amikor régi slágereket öltöztettek fel korszerűbb hangzásba. Az ő DISC feldolgozások 1995-ben jelent meg, és az Egyesült Királyságban óriási sikert aratott. A hivatalos slágerlistán egészen az első helyig jutott. Ha egymás után halljuk a két verziót, jól érződik a különbség. Az Ottaván változata a 70-es évek felszabadult hangulatát hozza, míg az Entrance feldolgozása már a 90-es évek lendületét tükrözi. A dallam és a betűkre épülő ötlet azonban megmaradt, így a kapcsolat a két korszak között végig egyértelmű. És most akkor jöjjön már is újra a DISC, de most már az Entrance jó voltából itt a Duplájóban. Give me a C. Give me a O.

Az imént a 70-es évek végének egyik igazán meghatározó magyar slágere szólt itt a Duplájóban, ez volt a Táncolj még Szűcs Judit előadásában. Szűcs Judit a magyar könnyűzene egyik legismertebb női előadója, aki már a 70-es évek elején feltűnt, majd a 70-es-80-as évek fordulóján vált igazán országosan ismerté. A Táncolj még 1978-ban jelent meg, és az azonos című nagy lemezének kiemelt dala lett, amely hosszú ideig a magyar rádiós játszási listák élmezőnyében szerepelt. Ezekben az években Szűcs Judit rendszeresen szerepelt rádiós és televíziós műsorokban, és több külföldi fellépése is volt a kelet-európai országokban. Ez különösen számított akkoriban, hiszen a regionális zenei piac kifejezetten élénk volt, és úgy tekintettek az előadókra, mint akik nem csak otthon, hanem a környező országokban is meghatározó hangok lehetnek. Körülbelül egy 20 évvel később ennek a dalnak a feldolgozása a Fresh nevéhez volt köthető. A Fresh egy magyar könnyűzenei formáció, amely 1996 novemberében alakult Budapesten. Az együttes induló felállásában Virág, Asmaret és Barbara voltak a tagok, később más énekesnők, például Judit, és a Viki néven ismert Gyulai Viktória is csatlakozott a csapathoz, és több tagcsere is történt az évek során. A Fresh a 90-es évek végétől a 2000-es évek elejéig aktív volt, és a hazai pop és könnyű zenei szintéren egészen sajátos helyet foglalt el. Több albuma is megjelent különböző kiadóknál, például a Hungaroton Records, a Sony Music és a Record Express gondozásában, így a Táncolj még feldolgozás már egy olyan korszakban készült el, amikor a csapatnak saját stabil közönsége volt a hazai rádiókban és klubokban. Ez a változat az 1990-es évek végén 1998 körül vált ismerté, amikor a Fresh már aktívan turnézott és több slágere is szerepelt a rádiós listákon. Ha egymás után halljuk a két verziót, jól érzékelhető az időbeli különbség. Szűcs Judit eredeti a 70-es évek végének magyar könnyűzenei világát idézi, míg a Fresh értelmezése már a 90-es és 2000-es évek poposabb, dinamikusabb hangzását hozza el. Ugyanaz a dallam két külön korszakban, két külön közönséghez szólva. Most akkor következzen az a verzió, amely a 90-es évek végén vált igazán ismerté, a régi nagy sláger új köntösbe álljon újra a Táncolj még, de most már nem Szűcs Judit, hanem a Fresh jó voltából itt a Duplájóban.

Az imént a regi történetének egyik különleges jelentőségű dala szólt itt a duplájóban. Ez volt a Rivers of Babylon a jamaikai The Melodians előadásában. Az együttes a 60-as, 70-es évek fordulóján a jamaikai regi egyik fontos vokális zenekara volt. A Rivers of Babylon 1970 körül jelent meg, és már az első pillanattól különleges helyet foglalt el a regi világában, elsősorban azért, mert a szövege nem modern dalszöveg, hanem bibliai eredetű volt. A dalszövege ugyanis az Ószövetségből származik, egészen pontosan a Zsoltárok könyve 137. zsoltárából. Ez a zsoltár a zsidó nép babiloni fogságának idején keletkezett, és a száműzetés az otthon elvesztésének fájdalmát fogalmazza meg. A legismertebb sor így kezdődik: Babilon folyóinál ültünk és sírtunk, amikor Sionra emlékeztünk. Ez az érzés, az idegen földön való lét, a hazavágyódás és az identitás megőrzésének nehézsége különösen erősen rezonált a jamaikai regi kultúrában. A rastafári gondolkodásban Babilon nem csak történelmi hely, hanem jelképé vált. Az elnyomó rendszert, a gyarmati mutat és az igazságtalanságot jelentette. Ezzel szemben Sion a szabadság, az otthon és a remélt jövő szimbóluma lett. A The Melodians feldolgozásában a zsoltár szövegének lényege megmaradt, nem modernizálták és nem írták át, inkább zenével adtak neki új életet. Ezért hat ez a változat visszafogottnak, elmélkedőnek és közösséginek, és ezért vált a regi egyik spirituális alapdarabjává. Na és akkor innen nézzük meg, mi történt ezzel az ősi szöveggel néhány évvel később. 1978-ban a Boney M. készített feldolgozást a Rivers of Babylonból. A dalszövegéhez nem nyúltak, az továbbra is a 137. zsoltár gondolatvilágát hordozta, viszont a hangszerelés és az előadás már a 70-es évek végének nemzetközi popvilágához igazodott. A feldolgozás óriási sikert aratott. Az Egyesült Királyság hivatalos sláger listáján az első helyig jutott, és ott több héten át vezette a listát, miközben Európa számos országában is listavezető lett. Világszerte több millió példány kelt el, így egy több ezer éves bibliai szöveg popslágerré vált, ami a könnyű zene történetében egészen kivételes jelenség volt. Ha egymás után halljuk a két változatot, jól érzékelhető a különbség. A The Melodians eredeti a regi gyökereihez kötődik, csendesebb, elmélyültebb hangulattal, ugyanakkor a Boney M. feldolgozása ugyanazt az üzenetet egy szélesebb közönséghez juttatta el, anélkül, hogy a szövegjelentés elveszett volna. Ugyanaz a dal, ugyanaz a több ezer éves gondolat, két teljesen különböző zenei világban. Most pedig akkor hallgassuk meg azt a változatot, amely világszerte ismert lett. Nézzük meg, hogyan alakult át egy bibliai üzenet egy popzenei slágerré. Jöjjön tehát akkor most újra a Rivers of Babylon, de most már az ismert változatban a Boney M. jó voltából, itt a duplája.

Az imént a 70-es évek közepének egyik igazán különleges hangulatú amerikai slágere szólt itt a duplájóba. Ez volt az I Can Help Billy Swam előadásában. Billy Swam amerikai énekes dalszerzőként a 70-es évek elején már ismert volt a szakmában, elsősorban háttérzenészként és szerzőként. Dolgozott többek között Kris Kristofferson-nel és Waylon Jennings-el is, mielőtt saját előadóként igazán reflektorfénybe került volna. Az I Can Help 1974-ben jelent meg, és rövid időn belül hatalmas sikert aratott. Az Egyesült Államokban a Billboard 100 listán az első helyig jutott, és ott több héten át vezette a rangsort. Az Egyesült Királyságban szintén listavezető lett, így a dal mindkét oldalon komoly közönségre talált. A szám egyik különlegessége a hangszerelésben rejlik. Billy Swam egy korai szintetizátort használt, amely akkoriban még ritkaságnak számított a popzenében, és ez a hangzás nagyon hozzájárult ahhoz, hogy a dal azonnal felismerhetővé váljon. Ez a siker egyértelműen Billy Swam pályájának csúcspontja lett, és máig ez a legismertebb felvétele. Ennek a dalnak a feldolgozása a Velszi származású Shakin' Stevens nevéhez kötődik. Ő a 70-es évek végén és a 80-as évek elején vált az Egyesült Királyság egyik legnépszerűbb előadójává, különösen a régi rock and roll hangulatot felidéző dalaival. Az I Can Help feldolgozása 1981-ben jelent meg, és hamarabb brit közönség egyik kedvence lett. Ez a változat az Egyesült Királyság hivatalos slágerlistáján a második helyig jutott, és tovább erősítette Shakin' Stevens pozícióját, mint a korszak egyik legmegbízhatóbb slágergyárosát. Bár az alapdal

0: új körbösben.
1: Nézd az élet jó oldalát.
0: Dupláljon a feldolgozások műsorát.

Az imént a 90-es évek végének egyik legnagyobb nemzetközi slágere szólt Ricky Martin jó voltából itt a duplájóba, ez volt a Livin' La Vida Loca. A dal 1999-ben jelent meg, és igazi fordulópontot hozott az előadó pályáján. Ez a dal világszerte listavezető lett, és az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100 élére került. Európában pedig sorra hódította meg a slágerlistákat. Ez volt az egyik első latin popdal, amely teljes erővel betört a nemzetközi popslágerek közé, és megnyitotta az utat a 2000-es évek elejének latin hulláma előtt. És itt jön az igazi érdekesség, mert ez a dal a Magyarországon egy egészen különleges szerepet is kapott. A következő felvétel a Bumerang című reggeli rádióműsorhoz kapcsolódik, azon belül is a Voga Vadászat nevű, évente visszatérő országos hallgatói játékhoz. A Voga Vadászat minden tavasszal indult, és két héten keresztül zajlott. A műsorvezetők különböző nagyvárosokba látogattak el, ahol a hallgatók feladata az volt, hogy élőben levadásszák Voga Jánost, aki mindig valamilyen jelmezbe jelent meg. Aki sikerrel járt, beszállókártyát kapott, ezek közül pedig minden adás végén sorsoltak egyet. A nyertes hallgató a műsorvezetőkkel együtt mehetett nyaralni, így ez a játék nem csak rádiós poén volt, hanem egy valódi országos személyes jelenlétre épülő esemény. A Voga Vadászatnak minden évben saját dala is született. Ezek nem klasszikus feldolgozások voltak, hanem ismert slágerek dallamára írt kifejezetten az adott vadászatra szabott humoros szövegek. Különlegességük az is, hogy ezekben a dalokban maguk a műsorvezetők énekelnek. A Bumerang három hangja szólalt meg benne, ami tovább erősítette a közvetlen belsős hangulatot a hallgatók felé. A 2008-as Voga Vadászat kísérő dal a Livin' La Vida Loca dallamát használta fel. Nem véletlenül. Lendületes, azonnal felismerhető volt, és tökéletesen illett a mozgásra, az utazásra és a vadászatra épülő játék hangulatához. A szöveg konkrétan a vadászat történetét, a városokat és a játék menetét meséli el, kifejezetten erre az eseményre szabva. Ha egymás után halljuk a két felvételt, a különbség világos. Ricky Martin eredetije egy nemzetközi popsláger, míg a Voga Vadászat változata ugyanazt a dallamot egy rádiós esemény szolgálatába állítja humorral és aktuális utalásokkal. Ugyanaz a zenei alap, de teljesen más a cél és a közeg. Ugyanaz a dallam lesz egyszer világsiker, másszor egy ikonikus magyar rádiós játék kísérő dala a műsorvezetők saját előadásában. Bumerang rajongók figyelem, most pedig akkor idézzük fel azokat a bizonyos régi bumerang időket. Aki pedig esetleg nem ismerni, az pedig nagyon figyeljen, mert ezek hatalmas nagy rádiós bulik és kitelepülések voltak. Jöjjön tehát akkor most 2008-ból Voga János és maga a 2008-as Voga Vadászdal. Csak is itt nálunk a duplájukban. Nézd már!

címét a 60-as évek végének egyik emblematikus amerikai slágere szólt itt a duplájóban. Ez volt az I Think For a Lonnál Tommy James és The Sondells előadásában. A dalt 1967-ben rögzítették, és gyorsan az amerikai slágerlisták élmezőnyébe került. A Billboard 600 listán 4. helyig jutott. Tommy James és zenekara a korszak egyik legsikeresebb amerikai pop-rock formációja volt, akik rövid idő alatt több nagy slágert is adtak a rádióknak. Az imént hallott dal ezek közül is kiemelkedett, mert egy fiatalos, kicsit titkos hangulatú történetet mesél el, amely könnyen kapcsolódott az akkori közönséghez. Ez a dal jóval később egy teljesen más korszakba kapott új életet. A következő változat Tiffany nevéhez kötődik. Ő mindössze 16 éves volt, amikor 1987-ben megjelentette az I Think We're Alone Now feldolgozását. A dal óriási sikert aratott. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 lista első helyére került, és több országban is listavezető lett. Ez a felvétel tette Tiffanyt világszerte ismerté, és a 80-as évek tini popjának egyik meghatározó dalává vált. Ha egymás után halljuk a két verziót, jól érzékelődik a különbség. A Tommy James és a The Sondells eredetije a 60-as évek amerikai pop világát idézi, míg Tiffany feldolgozása már a 80-as évek hangzásához és közönségéhez szól. A dallam az alapötlet ugyanaz maradt, de a hangsúly teljesen áttevődött egy új generációra. Ugyanaz a dal 20 év különbséggel is mindkét korszakban sláger lett. Mielőtt elkezdene Tiffany énekelni, gyorsan elmondom, hogy utána egy kis szünetre megyünk a hírek és egyéb információk erejéig, majd aztán folytatjuk tovább újabb érdekes talpárokkal és történetekkel, szóval tartsatok velünk továbbra is. De mindenek előtt már is itt van egy újabb köntösbe az I Think We're Alone-nál, most már Tiffany jó voltából, itt a duplájóban, az óra utolsó dalaként.

0: slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalomírásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plus járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastruktúrális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? Adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Levő.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
7: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában. ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást!
11: Jó szórakozást! Egészségedre!
12: Egészségedre!
13: Egészségedre!
12: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
11: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
14: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplá Jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
15: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
16: Jaj!
15: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

A The Mamas and the Papas felvételével nyitottuk a második órát, ez volt a California Dreamin' itt nálunk a duplájóban, ahol hétről hétre hozzuk a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait. Én továbbra is Csák Attila vagyok, aki a slágereket olykor megszakítja. Fontos azonban megemlíteni, hogy az imént hallott dal története azonban nem ezzel a felvétellel indult. A California Dreamin' szerzői John Phillips és Michelle Phillips és elsőként Barry Maguire énekelte el 1965-ben. Ebben a korai verzióban már ott hallhatók a háttérmunkáként a későbbi Mamas and Papas tagjai. Ez a féle előképe volt annak, ami nem sokkal később világsikerré vált. A legismertebb, ma már klasszikusként emlegetett változatot, tehát a The Mamas and the Papas rögzítette 1965 végén Louis Andrews producer irányításával. Ez a felvétel futott be igazán. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 listán a negyedik helyig jutott, és azóta is a 60-as évek egyik legtöbbet játszott dala lett. Fontos különbség, nem ez volt a zenekar legnagyobb listás sikere, de hangulatában, hatásában és ismertségében messze ez vált a legismertebb dalukká. A Mamas and the Papas különlegessége a több szólamú ének volt. Négy markáns hang, amelyek együtt adták azt a lebegő, kissé melankolikus, mégis nagyon amerikai hangulatot, ami tökéletesen illett a dal témájához. Ez tette a dalt időtlenné, ami nem egy korszakhoz, hanem egy érzéshez kötődik. Közel 40 évvel később ez a dal ismételten a figyelem középpontjába került, ugyanis a következő változata a német Royal Gigolos nevéhez kötődik. A formáció a 2000-es évek elején vált ismerté azzal, hogy 60-as, 70-es évekbeli slágereket ültetett át modern elektronikus hangzásba. Ők nem egyszerűen feldolgozták ezeket a dalokat, hanem kifejezetten a klubok világára szabták őket. A California Dreamin' Royal Gigolos féle verziója 2004-ben jelent meg, és több európai országban is komoly sikert aratott. Franciaországban egészen a második helyig jutott a kislemez lista élén, az Egyesült Királyságban pedig szintén listára került. Ez a változat teljesen más közegben szólal meg, eltűnik a vokál központú hangzás, helyette egy feszesebb elektronikus alap kerül előtérbe, miközben a fő dallam azonnal felismerhető marad. Ha egymás után halljuk a két verziót, jól érződik a különbség. Az eredeti a 60-as évek álmodozó vokálokra épülő világát idézi, míg a Royal Gigolos feldolgozása ugyanazt a dallamot egy 2000-es évekbeli európai klub környezetbe helyezi át. Ugyanaz a dal egyszer kaliforniai állam, másszor pedig modern tánctér. Most akkor hallgassuk meg, hogyan szól ez a 60-as évekbeli nagysláger a 2000-es évek közepéről, a bulikból. Jöjjön tehát akkor a Royal Gigolos féle California Dreamin' már is itt a duplájóban.

Az imént a 60-as évek egyik legismertebb európai slágere szólt itt a duplájóban. Ez volt a Puppet on the String Sandy Show előadásában. Ő a 60-as évek közepének egyik legjelentősebb britpop énekesnője volt, aki különösen fiatalos, közvetlen stílusával és természetes előadásmódjával tűnt ki. Az imént hallott sláger 1967-ben hozta meg számára a legnagyobb nemzetközi áttörést, amikor ezzel a dallal megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. Ez a győzelem akkoriban valódi ugródeszkát jelentett, a dal rövid idő alatt egész Európában ismerté vált. A siker nem maradt meg a verseny keretein belül. A dal az Egyesült Királyság hivatalos slágerlistáján az első helyig jutott, és több európai országban is előkelő pozíciókat ért el. Ez nem csak Sandy Show pályájának csúcspontja lett, hanem a korszak britpop zenéjének egyik meghatározó felvétele is. A dal témája egyszerű, mégis könnyen átérhető. Egy olyan kapcsolatról szól, amelyben az egyik fél úgy érzi, hogy a másik irányítja, mintha egy madzagon rángatott bábú lenne. A dal sikerének egyik titka éppen ebben rejlett. A dal egyszerre volt fülbemászó és érthető, miközben Sandy Show előadásában megmaradt egy finom, mosolygós távolságtartás is. Ezt tette lehetővé, hogy a szám ne csak egy rövid ideig tartó sláger legyen, hanem a korszak egyik emblematikus dala maradjon. Na és akkor most nézzük meg, hogyan született meg ennek a dalnak a magyar megfelelője, ugyanis a következő felvétel már Kovács Kati nevéhez kötődik. Ez nem egyszerű fordítása az eredetinek, hanem egy teljesen új magyar szöveg, amely megtartja a dallamot, de a történetet és a hangulatot már a hazai közönséghez igazítja. A Papika Jancsi figura a magyar néphagyományból is ismerős, kicsit bohókás, kicsit szemtelen, mégis szerethető alak, ami jól illeszkedett a daljátékos karakteréhez. Ez a fajta átdolgozás a 60-as, 70-es években gyakori volt. A külföldi slágerek dallamai magyar szöveggel új életet kaptak, és sok esetben önálló karriert futottak be. A Papika Jancsi is ebbe a sorba illeszkedik, a dallam ismerős marad, de a történet már egyértelműen magyar közegben mozog, így a dal sokak számára közelebbivé vált, mint az eredeti változat. Ha egymás után halljuk a két felvételt, jól érzékelhető a különbség. Sandy Show verziója a 60-as évek britpop világát idézi, míg Kovács Kati előadásában a dal hangsúlyosan magyar karaktert kap. A szöveg, a hangvétel és az előadásmód együtt alakítja át az ismert dallamot egy új történetté. Ugyanaz a zenei alap két külön világba elmesélve. Most pedig akkor jöjjön a 70-es években a magyar változat sikere. Itt nálunk a duplájóban Kovács Kati jó voltából, ez már itt a Paprika Jancsi.

Paprika Jan. Csi. Slágerek régen és most. Nálunk minden duplán jó.

Az imént egy különösen elgondolkodtató dalszólt itt a duplájóban, ez volt a Fragile Sting előadásában. A dal 1987-ben jelent meg a Nothing's Like the Sun című albumán, és a pályájának egyik legcsendesebb, legvisszafogottabb felvétele lett. A Fragile nem nagy ívű gesztusokkal hat, hanem finoman, szinte suttogva beszél az erőszakról és annak következményeiről. A központi gondolat egyszerű, mégis súlyos, az emberi élet törékeny, és az erőszak soha nem jelent valódi megoldást. A dal megszületésének nagyon is konkrét oka volt. Stinget nagyon mélyen megrázta Ben Linder halála, aki amerikai mérnökként Nicaraguában, Közép-Amerikában dolgozott a 80-as években. Ben Linder nem katona volt, hanem civil segítő. Eldugott falvakban épített vízerőműveket és áramellátást, hogy a helyi közösségeknek jobb életkörülményei legyenek. Egyszer aztán 1987-ben egy fegyveres konfliktussal terhelt térségben lelőtték civilként munka közben. Egy olyan környezetben történt mindez, amelyet az Egyesült Államok közép-amerikai beavatkozásai nyomán kialakult fegyveres konfliktus határozott meg, és ahol az előszak már nem tett különbséget katona és civil között. A gyilkosság nem személyes indítatásból, nem azért, amit tett, hanem azért valósult meg, amit képviselt külföldiként, amerikaiként egy olyan környezetben, ahol az erőszak már nem tett különbséget ember és ember között. Ben Linder halála Sting számára annak a jelképe lett, amikor az erőszak mindent felülír, még a segítő szándékot is. Sting ezt a történetet nem közvetlenül mesélte el a dalban, nem nevezett meg országot, nem mondott neveket, inkább képekkel és érzésekkel dolgozott, hogy a Fragile ne egyetlen esetről szóljon, hanem minden olyan helyzetről, ahol az erőszak értelmetlenül pusztít. A dal így nem vádirat, hanem csendes figyelmeztetés. Egyetlen életelvesztése sem igazolható semmilyen oldalon. És itt csatlakozik be egy másik oldal is, mert ugyanis ez az üzenet évtizedekkel később egy teljesen új közegbe újra előkerült. A következő felvétel már erőmélyés és David Ridley feldolgozása, amely a Netflixen bemutatott Kamaszok című brit sorozat második epizódjának záró jelenetében hallható. A történetet egy fiatal lány erőszakos halála indítja el. A sorozat azt mutatja meg, hogyan hat ez az esemény az iskolára, a barátokra, a családokra és az egész közösségre, és közben lassan kiderül, milyen konfliktusok, bántások és kimondatlan feszültségek vezettek idáig. A Fragile feldolgozása ebben a részben akkor hangzik el, amikor a szereplők már túl vannak a legdrámaibb eseményeken, de a veszteség súlya még minden jelenetben ott marad. A dal közben a képek lassan végigvezetnek azokon a helyeken és embereken, akiket a történtek érintettek. Látjuk, hogyan próbálnak visszatérni a mindennapokhoz, miközben egy üresen maradt hely, egy félbeszakadt történet emlékeztet arra, hogy ami történt, azon már nem lehet változtatni. És éppen ettől válik igazán erőssé a jelenet. Nem történik semmi hangos vagy látványos, csak lassan tudatosul, hogy egyetlen rossz pillanat mennyi ember életébe hagy nyomat. A sorozat alkotói tudatosan választották Sting dalát, mert ugyanazt az üzenetet hordozza, mint Ben Linder története is. Mindkét esetben egy ártatlan ember válik az erőszak áldozatává, és a következmények messze túlmutatnak az adott pillanaton. A Fragile itt is emlékeztet arra, hogy az emberi élet sérülékeny, és sokszor a figyelmetlenség vagy a kimondatlan fájdalom vezet a legnagyobb tragédiákhoz. Ez a feldolgozás különösen hatásos, mert a dal egy gyermekkórus előadásában hangzik el, a szólót pedig a sorozat egyik fiatal szereplője énekli. Az ártatlan hang még erősebben kiemeli a dal eredeti mondani valóját. Ugyanaz a csendes figyelmeztetés szólal meg, mint Sting felvételében, hogy az erőszak soha nem valódi megoldás, és egyetlen elveszett élet sem pótolható. Azokkal, akik látták a filmet, idézzük fel közösen a megdöbbentő jelenetet, akik pedig még nem, azok számára pedig ajánlom, hogy mindenképpen nézzék meg. Addig is azonban szóljon újra a Fragile most már az imént említett filmből, Aaron Mélyés és David Ridley jó voltából itt a duplájóban.

0: Jaj, cica, eszem azt a csöp.
1: Ittor.
2: Nélküled még a mennyország is vár.
1: Ez a duplán jó.

Az imént egy igazi sokat megért 60-as évekbeli klasszikus szólt itt a duplájóban, ez volt az Animals féle House of the Rising Sun. Ez a dal azonban jóval régebbi, mint maga a zenekar. A House of Rising Sun egy régi szerző nélküli amerikai népdal, amelynek története a 19. századig nyúlik vissza. Az ilyen dalok szájhagyomány útján terjedtek, nem volt egyetlen eredeti változatuk, hanem sokféle szöveggel és sokféle verzióban éltek tovább. A közös pont mindig New Orleans városa és egy bizonyos ház volt, amely az üllés, a rossz döntések és az elrontott életek jelképévé vált. A dal története egy vallomás, amely arról mesél, hogy egy ember hogyan sodródott rossz útra. Kocsmák, szerencsejáték, azaz könnyelmű döntések miatt tette tönkre az életét. A történet végén azonban nem önsajnálat áll, hanem egy figyelmeztetés, amely arról szól, hogy más ne kövesse el újra ugyanezeket a hibákat. Ez a gondolat tette a dalt időtlenni, és ezért tudott újra és újra elhangozni más korszakokban is. A dalt a 60-as évek elején már sok folk énekes is elénekelte, de az igazi világsikert az hozta el, amikor az Animals 1964-ben rockos hangszerelést adott neki. Az együttes változat erőteljesebb lett, és a jellegzetes orgona játék tette igazán emlékezetessé, amelyet Alan Price játszott fel. Ez a változat rövid idő alatt a slágerlisták élére került, első lett az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is listavezető lett. Ettől a pillanattól kezdve sokak számára ez vált az eredeti dallá. Most pedig nézzük meg, mi történt ezzel a sokat megélt dallal, amikor magyar nyelven került újra elő, ugyanis a következő változatot már Pataki Attila nevéhez köthetjük, akit a legtöbben az Edda művek énekeseként ismernek. Az ő előadásában született meg a Felkerül napháza, amely ugyanarra az ismert dallamra épül, de teljesen új magyar történetet mesél el. Ebben a változatban egy fiatal srác áll a középpontba, aki útnak indul tereleményekkel, kék farmerban nagy álmokkal, majd az évek során szembesül azzal, hogy nem minden úgy alakult, ahogyan elképzelte. A hangsúly itt már nem New Orleanson vagy egy titokzatos házon van, hanem azon az úton, amelyet valaki végigjár, és azon az áron, amelyet a rossz döntésekért meg kell fizetni. A történet így sokkal közelebb kerül a magyar közönséghez, miközben megőrzi az eredeti dal alapgondolatát. Ha egymás után halljuk a két verziót, jól kirajzolódik a különbség. Az Animals felvétele sötét, feszes, klasszikus beatrock hangulatot áraszt, még Pataki Attila változata ugyanarra a dallamra épül, de egy másik világot, egy másik élethelyzetet mutat meg. Ugyanaz a dallam, két eltérő történet, mégis ugyanazzal a tanulsággal, mert hogy mindig a döntéseink alakítják az életünket. És akkor most jöjjön a magyar változat, csak is itt nálunk a duplájóban, már is Pataki Attila énekel, és ez itt már a Felkerül napháza.

Az imént a 60-as évek végének egyik legnagyobb hatású szerelmes dala szólt itt a duplájóba, ez volt a Bee Gees és a Words. A dal 1968-ban jelent meg, abban az időszakban, amikor a Bee Gees pályája éppen fordulóponthoz érkezett. A Gibson testvérek ekkor már Angliában éltek, és sorra írták azokat az érzelmes, letisztult dalokat, amelyekkel végleg nemzetközi szinten is ismerté váltak. Ez még jóval a diszkókorszak előtt volt, a Bee Gees akkor elsősorban lírai énekközpontú dalokkal hódított. A Verse gyorsan nagy siker lett. A dal az Egyesült Királyságban a slágerlista érmezőnyébe került, több más európai országban is komoly rádiós sikert aratott, és az Egyesült Államokba is bekerült a listákra. Ez a szám is hozzájárult ahhoz, hogy a Bee Gees-t a 60-as évek végén a korszak egyik legfontosabb dalszerző előadó triójaként tartsák számon. A dalszövege egy egyszerű, de nagyon erős élethelyzetet ragad meg. Azt a pillanatot, amikor valaki érzi, mennyire fontos számára a másik, mégis nehezen találja a megfelelő szavakat. Ez a visszafogottság és őszinteség tette a dalt a Bee Gees egyik legmaradandóbb slágerévé ebből a korszakból. A következő változat már a Boyzone nevéhez kötődik, akik a 90-es évek közepén az egyik legsikeresebb írfiú csapatnak számítottak. A Words feldolgozása 1996-ban jelent meg, és azonnal hatalmas sikert aratott. A dal az Egyesült Királyság hivatalos slágerlistáján az első helyre került, és több európai országban is listavezető lett, tehát itt is elmondható, hogy a feldolgozás sikeresebb lett, mint az eredeti. A Boyzone változata már egy másik korszak igényeihez igazodott. Az eredeti visszafogott hangulat megmaradt, de a hangsúly még erősebben az énekeken és az érzelmi hatáson volt. Ez a feldolgozás sok fiatal számára a 90-es évek egyik meghatározó szerelmes dala lett, miközben a történet gyökerei továbbra is a Bee Gees 60-as évekbeli világához kötődtek. Ha egymás után halljuk a két verziót, jól érzékelhető az időbeli távolság. A Bee Gees eredeti a 60-as évek végének finom dalszerzői popvilágát képviseli, míg a Boyzone feldolgozása már a 90-es évek érzelmesebb közönségközpontú hangzását hozza. A dal lényege azonban nem változott, a kimondott szavak ereje megmaradt, vagy pont az, amikor éppen ezek hiányoznak. Most pedig jöjjön ismét ez a hatalmas nagy siker, de már a 90-es évek szemüvegén keresztül. Ez már itt a Boyzone féle átdolgozás, a Words itt a duplájóban.

Az imént egy igazi magyar popklasszikus szólt itt a duplájóban, ez volt az Ergo és a Rég válok valakire. Az együttes 1982-ben alakult, miután Szikora Róbert kilépett a Hungáriából, és teljesen új irányba indult el. Nem egyszerűen zenekart alapított, hanem egy saját világot hozott létre, zeneileg, látványban és gondolkodásmódban is. A zenekar neve Ergo, vagyis Robigo, már önmagában jelezte, hogy itt a lendület és a mozgás lesz a középpontban. Az Ergo egyik legismertebb vígjegye a Csikidám lett. Ennek eredete egy angol kifejezés félrehallásához vezet vissza, ugyanis a rock and roll világában gyakran használt Csikit vagy Csikit Down felszólítás magyar füllel koncerthelyzetben így csapódott le. A hangzás megmaradt, a jelentés átalakult, és Szikora Róbert felismerte, hogy ez a szó jól működik. Könnyen kimondható, mozgásra utal, és nincs korábbi jelentése, így szabadon feltölthető tartalommal. Így lett a Csikidám az Ergo jelszava és stílus jelölője. Ez a gondolkodás akkoriban újszerűnek számított a magyar popzenében. Az Ergo nem csak dalokban, hanem komplett popprodukciókban gondolkodott. Látványos színpadi jelenet, egységes arculat, az SOS lányok, azaz a gidák megjelenése, mindez együtt adta azt az élményt, amely miatt a zenekar gyorsan a 80-as évek közepének meghatározó szereplője lett. A Rég várok valakire 1986-ban jelent meg, és az Ergo egyik legismertebb, legtöbbet játszott dala lett. A szerzők között Szikora Róbert, Holló József és Környei Attila neve szerepelt, mindannyian meghatározó alkotói voltak a zenekar hangzásának. A dal a csikidámos könnyedséget egy klasszikusabb, érzelmesebb hangvétellel ötvözi, ezért is tudott hosszú távon a közönség emlékezetében maradni. A következő változat Spigi Boy és Erős Attila nevéhez kötődik, és a 2000-es évek elején született. Ez nem zenei újrahangszerelés volt, hanem kifejezetten DJ szemléletű átdolgozás, amely az eredeti Ergo dallamot egy korabeli európai klubzenére jellemző alapra helyezte. Zeneileg ez a változat mashupként értelmezhető. Az Ergo jól felismerhető vokális és dallami elemei egyszerre szólnak egy másik nemzetközi dancevilágot idéző alappal, amely nem más, mint a Gigi D'Agostino féle La Passion. Ez a megoldás akkoriban gyakori volt a klub és parti zenékben még akkor is, ha a mashup kifejezést nem is használták rá következetesen. A feldolgozás később rádióedit formába is elterjedt, és a retro, illetve parti közegben önálló életre kelt. Ha egymás után halljuk a két felvételt, jól érzékelhető a különbség. Az Ergo eredeti a 80-as évek könnyed, közönségbarát popvilágát képviseli, míg a Spigy Boy erős változat ugyanarra a dallamra építve egy teljesen más klubos környezetbe helyezi át a dalt. Ugyanaz a szerzemény, két korszak, két eltérő zenei gondolkodás. Ezzel a dalpárral a mai adás végéhez értünk itt a duplájóban. Ma is együtt jártuk végig, hogyan élnek tovább a slágerek egyik korszakból a másikba lépve, új hangzást, új közeget kapva, miközben a lényegük megmarad. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett az utazás, legközelebb is várunk benneteket újabb dalpárokkal és történetekkel. Ez volt a duplájó, ahol két korszakot sűrítettünk bele egy slágerbe. Most pedig jöjjön az imént említett feldolgozás Erős és Spigy Boy jó voltából, ez már a Rég várok valakire, de előtte én most már tényleg búcsúzom. Az elmúlt két órában Csák Attilát hallottátok, a viszont hallásra. Találkozzunk a jövő héten, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, elsőként a magyar nyelv és irodalomírásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díjszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 3-án az Érma, valamint Tímea nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Érma női név Gármán eredetű, Irmin Germán istenségről ered. Az Érmák ünnepelnek még március 3-án, június 2-án és szeptember 8-án is. Becézése Irmácska, Irmi, Irmike, Irmus, Irmuska, Irmuci, valamint Muci. A név jeles képviselői Alszegi Érma színésznő, valamint Patkós Érma színésznő és ön, kedves Érma. Ezen a napon ünnepelnek a Tímea nevű kedves hallgatóink is, akik január 20-án és március 11-án egyedikén is ünneplik névnapjukat. A név jelentése jó, valamint tisztelet. A Tímea Jókai Mor névalkotása, görög-magyar eredetű név, egy felelősségteljes, találékony, jó kifejező készséggel rendelkező és barátságos személyiség kialakulásához járulhat hozzá. Becézése Tímeácska, Timi, Timike, Timus, Timuska, Timcsi, Timcsike, jeles viselői a névnek. Erdélyi Tímea színésznő, Kovács Tímea énekesnő, valamint ön, kedves Tímea. Ezen a napon ünnepelnek még az Alexanderek, Antonellák, Antóniák, Eutímiák, Fülöpök, Horácok, Ivólák, Jakabok, Juvenálok, Letták, Maurák, Sándorok, Téniák, Timonok, Timóteuszok, Ugorok, Violák, Violetták, Viorikák, valamint a Zsáklinok is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem Önöknek ezen a napon. 1270. május 3-ával kezdünk. Ekkor halt meg IV. Béla magyar király, aki a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot. Uralkodása idején befejeződött a betelepedett hunok megkeresztelkedése. Őt hívjuk második államalapítónknak. A 15. századdal folytatjuk. 1469. május 3-án megszületett Niccolò Machiavelli, olasz politikus és író. A 19. századé most a főszerep. 1822. május 3-án Sárosfalván megszületett Bittó István, aki 1874 és 75-ben Magyarország miniszterelnöke volt. Még mindig a 19. században vagyunk. 1895. május 3-án megszületett Korda Zoltán, magyar származású angol filmrendező. Csak egy évet lépünk előre. 1896. május 3-án megszületett Dodie Smith, angol drámaírónő, aki 1956-ban írta a 101 kiskutya című művét. Ismét csak néhány évet lépünk előre. 1898. május 3-án Kijevben megszületett Golda Meir, izraeli mapai politikus, aki 1969-től 1974-ig Izrael miniszterelnök asszonya volt. Az Amerikai Egyesült Államokban nőtt fel, 1921-ben vándorolt ki férjével együtt Palesztinába, ahol a Histadrutban, az izraeli szakszervezetben tevékenykedett. Politikai pályafutása alatt 49-től 74-ig a mapai, a munkapárt képviselője volt a parlamentben. 1956-ig a szociális miniszteri, 1969-ig a külügyminiszteri tisztséget töltötte be. A 20. századdal folytatjuk. 1947. május 3-án megszületett Gornagy Mária színművésznő. 1984-ben megalapította Magyarországon az első magánszíni iskolát, a Gornagy Mária színi tanodát. Pályafutását 1969-ben a Nemzeti Színháznál kezdte, 1970 óta a Thália Színház tagja, 1986-ban Thália emlékgyűrűt kapott. És még mindig a 20. század. 1968. május 3-án Franciaországban diákzavargások kezdődtek, ami országos méretű sztrájkán növekedett. A diák megmozdulás a Párizsi Egyetem Nanterre fakultásának bezárása miatt tört ki. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbirádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet Lukács evangéliuma második részéből.
1: Az angyal pedig ezt mondta nékik: ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.
2: Hobbi Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobbi Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: 2026. május 3-a, húsvét 5. vasárnapja. Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 1-től 12. vers. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Elmélkedés. Út, igazság, élet. Az evangélium Jézus búcsúbeszédét idézi fel, az utolsó vacsorát, amikor már tudta, hogy közeleg a kereszt, a szenvedés, a tanítványok szétszélednek, elárulják, megtagadják. Jézus mégis békéről beszél. Olyan kijelentéssel indítja a tanítványok vigasztalását, amely minden kor hívő emberének szól, nekünk is. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Az emberi szív és lélek nyugtalansága ismerős tapasztalat számunkra, amely megjelenhet egy fenyegető veszély formájában, de akár a mindennapokban is. Egy váratlan diagnózis, egy felbomlott kapcsolat, egy felismerés, hogy életünk rossz irányba halad, és már is azt érezzük, hogy semmi sem biztos. A tanítványok is hasonlót éltek át. Mesterük, akiben bíztak, s akitől új világot reméltek, most arról beszél, hogy elmegy, és ők nem követhetik. Ebben a helyzetben hangzik el az Úr bátorítása. Higgyetek! A hit nem az, hogy minden világos és átlátható. A hit nem logikai összefüggések elfogadása, hanem egy bizalmon alapuló kapcsolat, annak tudatosítása, hogy kihez tartozom, és hogy nem vagyok egyedül, még akkor sem, ha mindent elveszítek. Keresztény hitünk nem azonnali válasz minden kérdésünkre, hanem kapaszkodó minden helyzetben. Jézus egyrészt nyugalmat, lelki megbékélést ígér, másrészt utat is mutat. Atyám házában sok hely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És amikor Tamás zavartan kérdezi, hogy még azt sem tudják, hová megy, akkor hangzik el az evangélium egyik csúcspontja. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus nem csak ismeri és megmutatja az utat, hanem ő maga az út. Az Istenhez vezető út nem eszmerendszer, nem szabályok és elméletek gyűjteménye, hanem egy személy, Jézus Krisztus. És ő mindenkit hív, a keresőt, a tévejgőt, az elcsüggettet, a kétkedőt, a nyugtalan szívű embert. Egy fiatal atya mesélte, hogy első szolgálati helyén a Szent Misén nagyon izgult. A falu idős asszonyai sorban ültek a padokban, mindegyikük évtizedek óta járt a templomba. A mise után egyikük odament hozzá, és ezt mondta, tisztelendő úr, maga ma úgy imádkozott, mint aki hazaért. Ez a mondat megnyugtatta az atyát. Mert fontos a szép prédikáció, a mozdulatok pontossága és a liturgia gördülékenysége, de még lényegesebb, hogy hitelesen képviselte Krisztust, aki jelen volt személyében és a szentségben, és aki a papok szolgálata által utat talál az emberi szívekhez. A mai ember keresi az irányt, merre menjen, mit kezdjen az életével, hol van a helye a világban. Sokszor sodródunk egyik célból a másikba, egyik kapcsolatból a másikba, anélkül, hogy valóban otthon lennénk. Jézus nem csak útmutatást ad, hanem önmagát adja útként. A vele való kapcsolat eligazít, irányt mutat, otthont ad már itt a földön is. Pedig Jézus napjainkban is elindul és társakat keres az útra. Nem tökéleteseket, hanem nyitott szívűeket. Nem hősöket, hanem olyanokat, akik hajlandók rátenni lábukat az útra, amely ő maga. Életutunk néha meredek, néha köves, néha fájdalmas. De mindig vezet valahová. A valódi otthonba, az atyaházába, ahol már nem lesz kérdés, nem lesz kétség, csak egy örök és megrendítő felismerés, itt van, akit kerestem, itt van, aki boldoggá tesz örökre. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az egyetlen biztos irány, akiben a szív megnyugodhat, aki elvezet az Atyához. Add, hogy ne a világ útvesztőiben bolyongjunk, hanem benned bízzunk és veled járjunk. Erősítsd bennünk a hitet, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra figyeljünk. Ne engedd, hogy elbizonytalanodjunk életünk útján. Segíts, hogy mi magunk is úttá váljunk, így másokat is hozzád vezessünk. Légy velünk minden lépésünknél, és vezess minket az Atyaházába, a mennyországba. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy külföldi felmérésben megkérdezettek 76%-a szerint az aszma irritáló, 63%-uk szerint a betegség fájdalmas, míg 58%-uk szerint stresszes. A terhesség alatt változhat az aszma súlyossága. Egy több száz kismamán végzett vizsgálat eredménye szerint az aszma 35%-uknál súlyosbodott, 28%-uknál javult és 33%-uknál változatlan súlyosságú maradt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Olívaolajban megsütjük az almakarikákat és a szeletelt békön szalonnát. Ezután tepsibe rakjuk a halszeleteket, az almakarikákkal és a békönnel rétegezzük. Ezután a tejfölbe fokhagymát, sót és friss petrezselymet vágunk, kikeverjük, és ezzel az öntettel bevonjuk a rétegzett halat. A tetejére reszelt sajtot rakunk, 180 fokos előmelegített sütőben szép pirosra megsütjük. Köretként burgonyapürét ajánlok hozzá.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Kamureklám.
3: Az anyósom kőhajításra lakik tőlünk. Ezt pontosan tudom, mert gyakran haigálom kövekkel.
2: Kamureklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat, rekordgyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon, köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat a május 20-ai határidő előtt, közölte a NAV. Az adóhivatal idén 5,6 millió bevallási tervezetet készített, amelyek elektronikusan az ESZIA rendszerben érhetők el. Április 23-áig 1,6 millióan nézték meg a tervezetet, és több mint 900 ezeren már véglegesítették. A NAV szerint a legegyszerűbb az online ügyintézés, ahol a bevallás szükség esetén könnyen módosítható vagy kiegészíthető. Aki bizonytalan, az telefonon vagy személyesen is kérhet segítséget a kirendeltségeken. Az adóhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az igénybe nem vett adókedvezmények a bevallásban utólag is érvényesíthetők. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 márciusában a foglalkoztatottak száma 4.646.000 fő volt Magyarországon. A munkanélküliek száma 219.000 főt tett ki, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-on alakult. Az év első negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 4.627.000 volt, ami éves összevetésben csökkenést mutat. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.440.000-en dolgoztak, miközben a közfoglalkoztatottak száma 69.000, a külföldön dolgozóké 119.000 fő volt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér megújult weboldalán már elérhető az az interaktív térkép, amellyel valós időben lehet tájékozódni a terminál elrendezéséről. Néhány kattintással megtalálható a beszállókapu, a szolgáltatások pontos helye, az üzletek, éttermek és egyéb létesítmények, mindez még otthonról az indulás előtt. Így a repülőtérre érve azonnal tudja az utas, hogy merre induljon, és nyugodtabban töltheti az indulás előtti időt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér nem csak a tájékozódást könnyíti meg, hanem sok kényelmi fejlesztéssel is gondoskodik az utasokról. Rendelkezésre állnak például babamama szobák, ingyenes töltőállomások, kilátó és dohányzó teraszok, környezetbarát ivókutak. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon, figyelmeztet a debreceni Hunren Atommag Kutatóintézet. Az intézmény országos felmérése szerint 2023-ban nőtt meg ugrásszerűen a kiszáradt példányok száma, a regisztrált több mint 4000 fenyőfa csaknem 60%-a már elpusztult. A kutatók szerint a karácsonyfaként is ismert fafaj élettani jelzőműszerként működik. A tömeges száradás azt jelzi, hogy a Kárpát-medence éves középhőmérséklete elérte azt a küszöböt, amelyet a lucfenyő már nem képes elviselni. A fenyők pusztulása nem csupán esztétikai kérdés, hanem a klímamodellek beigazolódását mutatja. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Ha éhes vagy, nyaj sót, akkor szomjas leszel.
0: Kamu reklámot hallottak.